0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you give all my praise. Jesus, only you give all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song.
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
0: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
1: He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room. Open your mouth and worship. Lift your hands and bless him in this place.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A mai adás témája nagyon közel áll a szívemhez. Az életem néhány nagyon intim részletét fogom elmesélni. És hiszem, hogy ez segíteni fog a nézőinknek abban, hogy ők is meggyógyuljanak.
2: Nagyon őszinte vagy, és úgy hiszem, a szolgálatod is erre az alapra épült fel. Az őszinteségedre és a nyíltságodra megmutatva, hogy ki is vagy te, és mit végzett el Isten a te életeden keresztül. De nem mindig lehet könnyű megosztani azokat a dolgokat, amelyeket te elmesélsz. Szóval miért érzed olyan fontosnak, hogy belemegy azokba a mély és egykor fájdalmas részletekbe, amelyeket megosztasz az emberekkel?
1: Nos, először is Ginger, én tényleg hiszem, hogy Isten megadta nekem a nyíltság ajándékát. Mindig is nagyon egyenes személyiség voltam. Szóval hiszem, hogy ez részben a személyiségemből is adódik, de azt is hiszem, hogy ennek nagy része ajándék, amit Istentől kaptam. És tényleg hiszem, hogy ő az emberek miatt adta ezt nekem. Mert nekik nagy szükségük van reményre. Muszáj, hogy tudják, hogy valaki végigment az ő küzdelmeiken. Méghozzá olyan küzdelmeken, amelyeken én mentem keresztül. Ami az én esetemben szexuális, szóbeli és még fizikai bántalmazás is volt, mert az emberekkel mindenféle problémák, mindenféle dolgok történnek, amelyek fájdalmat okoznak számukra. Az egyik fontos dolog az, hogy Isten törődik veled. Szeretném, ha ezt most megértenéd. Ha fájdalmakban vagy, Isten törődik veled. Meg akar vigasztalni téged, meg akar gyógyítani, és egészségesé akar tenni. Nem kell, hogy az áldásainkat más emberek áldásaival hasonlítsuk össze. És a próbáinkat és a tragédiáinkat sem kell másokéhoz mérnünk. Hiszem, hogy Isten szívének ez a szándéka, hogy meggyógyítsa és egészségesé tegye az embereket, és hogy az ővék lehessen az élet, amit Jézus a halálával szerzett meg számunkra. Tehát hiszem, hogy kegyelmet adott nekem nyíltan beszélni. És tudod, kevés dolog van, amiről nehéz beszélnem. Van néhány dolog ebben a bizonyságtételben, ami egy kicsit nehéz, mert egyrészt egyszerűen csak annyira durva és rosszul hangzik. Ezért tudod, bizonyos esetekben még kimondani is nehéz volt őket egy kicsit. Úgy értem, azt mondani, hogy nos, az apám szexuálisan bántalmazott. Az nem hangzik olyan nagyon rosszul, rosszul hangzik, de közel sem olyan rosszul, mint az, hogy nos, az apám valójában megerőszakolt.
2: És csak mostanában kezdted el kimondani azt a szót, hogy megerőszakolt, igaz?
1: Nos, tudod, valójában soha nem mondtam ki korábban. Most történt először, amikor elmondtam a bizonyságtételemet. Akkor történt először, hogy végig gondoltam a fogalmat, és arra gondoltam, nos, igazából fizikailag nem kényszerített, de hazugsággal, manipulációval, félelemmel és fenyegetéssel. Akkor is kényszerítve voltam. Mivel a nemi erőszak definíciója az, ha valaki szexuálisan használ téged az akaratod ellenére, nos, amit tett, azt én semmiképpen nem akartam, hogy megtegye. Tehát az apám számos alkalommal megerőszakolt engem. Azt hiszem legalább 200-szor. Legalább. Ezért amikor arra gondolok, hogy mit tett Isten az életünkben, és látom, hogy milyen helyzetben voltam, és hová juttatott el Isten, akkor igen, hajlandó vagyok bárkivel megosztani ezt, ha az reményt ad a számára, és azt mondhatja, tudod mit? Ha Isten segített neked keresztül menni ezen, akkor hiszem, hogy Isten az én problémámon is segíthet. Amióta az eszemet tudom, az apám engem szexuálisan, mentálisan, érzelmileg és szavakkal is bántalmazott. Addig, míg végül 18 évesen elmentem otthonról. A bántalmazás azt jelenti, hogy visszaélni valakivel, helytelenül bánni, felhasználni vagy pusztítani valakit. Olyan módon használni valakit, amivel kárt és rombolást okoznak, vagy kegyetlenül bánni valakivel. Azok, akik hallgatnak minket, vagy épp itt vannak, talán szexuálisan, érzelmileg, mentálisan, fizikailag vagy szóban szenvedtek bántalmazást, de mindenfajta bántalmazás kárt okoz. Valahányszor visszaélnek velünk, vagy olyan célra használnak, ami nem Isten akarata, az kárt okoz nekünk. Az apám sok pervers dolgot tett velem, és hidd el, ahogy ma erről beszélek majd, csak néhányat fogok említeni. Van néhány dolog, ami túl gusztustalan, hogy egyáltalán megpróbáljak róluk beszélni. Rávett, hogy a kulcsukon keresztül nézem őt és anyámat, miközben szeretkeztek, és utána el kellett mondanom, hogy mit éreztem mindeközben. Ha besétáltam egy szobába, ahol rajta kívül nem volt más, akkor fogdosta magát, vagy megmutatta a nemi szervét. Mintha ennek izgatónak kellett volna lennie számomra. Valahányszor lehetősége nyílt rá, az intim test részeimet fogdosta, ezért végül be sem mentem olyan helyiségbe, ahol csak ő volt ott. Emlékszem, amikor otthon voltam, a legfőbb célom az volt, hogy ne kerüljek vele egy légtérbe. Ha lement a pincébe, vagy kiment a garázsba, hogy dolgozzon valamin, akkor azt mondta, hogy várjak 5-10 percet, majd menjek oda, ahol ő volt, mintha őt keresném. És ott azokban a helyzetekben molesztálni kezdett, fogdosott, vagy kényszerített, hogy én érintsem meg őt. Folyamatosan attól féltem, hogy az anyám bejön a szobába, rajta kapja őt, és majd engem hibáztat. Ha kocsival ment valahova, akkor azt mondta, hogy könyörögjek az anyám előtt, hogy vele mehessek, de ő erről nemet mondott, és nekem pedig tovább kellett próbálkoznom, mire végül ő beadta a derekát. Szóval ez elég érdekes volt. Úgy rendezte a dolgokat, hogy úgy tűnjön, mintha ezt én akarnám. Én persze nem akartam menni, mert tudtam, mi történik majd, ha megyek, de azt kellett tennem, amit mondott. Az anyám minden péntek reggel vásárolni ment, és én kétségbe esetten szerettem volna vele menni, de az apám rávet, hogy könyörögjek, hogy otthon maradhassak, vagy találjak valamilyen kifogást, hogy miért nem mehetek. Aztán, míg az anyám oda volt, megerőszakolt. Amikor úszni mentünk, meg kellett kérnem, hogy tanítson úszni, hogy kivihessen a vízre, és ott fogdoshasson. Soha sehol nem éreztem magamat biztonságban, miközben felnőttem. Szerintem el sem tudjuk képzelni, mekkora kárt tesz ez egy gyermekben, mert neki elsősorban és mindenek felett biztonságban kell éreznie magát. Én soha nem éreztem magamat biztonságban, és tudom, hogy közületek sokaknak ugyanilyen élményei voltak. Néhányan úgy érzitek, hogy az életetek történetét meséltem ma. Azt akarta, hogy az iskolából hozzak haza lányokat, hogy velük is próbálkozhasson. Sikerült kifogást gyártanom minden iskolai lány számára, de a szomszéd lányt így is bántalmazta néhányszor. Ő a barátnőm volt, és emlékszem, az apám rávett, hogy csaljam őt egy olyan helyre, ahol egyedül lehet vele, utána pedig elküldött, hogy menjek egy másik helyre, míg ő különböző dolgokat művelt vele. És én annyira mélységesen szégyeltem magamat. Magam miatt szégyenkeztem, és a szüleim miatt szégyeltem, amit tettek. Csak felnőtt koromban értettem meg, hogy mekkora probléma a szégyen, amikor azt szégyeljük, akik vagyunk, hogy ez miként mérgezi meg az összes gondolatunkat és tettünket. És annyira hálás vagyok, amiért az Isten igéje azt mondja, hogy a korábbi szégyenedért kétszeres jutalmat adok. Kétszeres kárpótlást kapsz. Hadd mondjak neked valamit. Ha jól neveltek fel téged, akkor minden nap menj oda a szüleidhez háromszor, és puszíld meg őket. Ha éppen csak jó neveltetést kaptál, ha egy kicsit is jól neveltek téged. Amen. A molesztálás olyan szégyenteljes, hogy senki nem beszél róla. Nem tudják, hogyan tegyék. Miután az apám molesztálta a barátnőmet, mi újra találkoztunk, de nem is beszéltünk a történtekről. Ha visszagondolok erre, csak vakarom a fejemet, ahogy ezen gondolkozom. Annyira furcsa ez számomra, annyira borzalmas dolog, hogy az emberek azt sem tudják, hogyan beszéljenek róla. Az iskolában úgy tettem, mintha normális életem lenne, de állandóan magányosnak és másnak éreztem magam. Soha nem éreztem, hogy odaillek. Senkivel nem tudtam barátságot kialakítani. Soha nem engedték meg, hogy iskola után részt vegyek dolgokban. Soha nem voltam semmiféle bálon, semmilyen sportrendezvényen, semmiben nem vehettem részt. Csak egy bizonyos mennyiségű időm volt hazaérni az iskolába, mert az apám mindig azt gyanította, hogy biztos valami fiúval vagyok. Érdekes dolog, hogy a bűntudat mindig gyanút nemz. Nem voltak barátaim, és persze soha nem engedték, hogy randízzak. Soha nem voltam buliban. Az apám nem vett nekem ballagási ruhát, sem osztálygyűrűt, vagy érettségi képet. Azt gondoltam, mindez ostobaság és pénzkidobás. Így aztán meg kellett próbálnom megmagyarázni az osztálytársaimnak, hogy miért nem vehettem részt soha semmiben, amiben ők, miért nem mentem sehová, miért nem lehetett osztálygyűrűm, miért nem csinálhattam ezt se, meg azt se. Ez aztán még több színlelést jelentett, meg történetek kitalálását, és szörnyű volt. Egyszerűen csak szörnyű. Emlékszem egyszer, amikor nagyon fiatal voltam, Halloween party volt az iskolában, és az anyukám nem tudott jobbat kitalálni, és amúgy se volt pénze, ezért vett nekem egy csúnya farkasálarcot. És amikor az összes többi kislány megjött, ők hercegnő jelmezeket kaptak az anyukájuktól, tündérjelmezeket, és csupa csipke volt mind, és gyönyörűek voltak. Én meg farkas állarcban voltam. Emlékszem, hogy elbújtam az iskola udvar sarkában, mert annyira borzalmasnak éreztem azt, ahogy kinéztem. Érdekes, hogy milyen emlékeink vannak. Emlékszem, ahogy ott voltam az iskola udvar sarkában csúnyán, ahogy rajtam volt a farkas állarc. Azt hiszem, pont így éreztem magamat, hogy mindenki más tündérhercegnő, én meg egy farkas. Volt egy szörnyű, szégyenteljes titkom, ami élve felemésztett. Tudod, Ginger, sokszor beszélek a félelemről, és úgy hiszem, hogy az egyik legrombolóbb az volt számomra, hogy szó szerint nem emlékszem olyanra a gyerekkoromban, amikor ne féltem volna.
2: Segíts nekünk megérteni, milyen volt ez, mert sok ember épp most van ebben a csapdában. Milyen példát tudsz hozni arra, hogy fiatal nőként mit jelent egy ilyen életstílus csapdájában élni?
1: Soha nem éreztem magam biztonságban, és hiszem, hogy a nőknek különösen szükségük van biztonságérzetre, hogy gondoskodjanak róluk. Soha nem éreztem magam biztonságban. Például az apám éjszakai műszakban dolgozott, délután 3 körül ment dolgozni, és éjfél körül ért haza. Ha ébren voltam még, és hallottam a kulcsot a zárban, akkor félni kezdtem, mert soha nem tudhattam, hogy mit fog tenni. Minden szombat este elment, és nagyon-nagyon berúgott. Ez volt a hétvégi kikapcsolódás számára. Pénteken befejezte a heti munkát, és aztán minden szombat délután, kora délután elment otthonról, és elkezdett inni. Aztán valamikor éjfél és másnap reggel hajnali 4 és 5 között jött haza. Még az úgynevezett jó napokon is féltem. Jó, tudod, olyan napokon, amikor nem volt szexuális zaklatás, vagy olyan napokon, amikor neki és az anyámnak nem voltak komoly problémáik. A környezet, amiben éltünk, egyszerűen csak tele volt félelemmel, mert soha nem lehetett tudni. Nem volt állandóság.
2: Megváltozhat?
1: Igen, nem volt állandóság. Soha nem tudhattad, mi dühíti fel őt. Egyik nap tettél valamit, és neki semmi gondja nem volt azzal, de a hangulatától függően egy másik alkalommal ugyanazt teljesen feldühítette. Szóval valójában egy nagyon beszabályozott környezetben éltem. Úgy értem, az apám egy nagyon irányító típus volt. Ahogy mindig mondom, azt nézted a tévében, amit ő akart. Akkor keltél, amikor ő kelt, akkor mentél aludni, amikor ő elment. Ő döntött el, mi kerül az asztalra, és neked meg kellett enni. És tudod, a bántalmazás során szerintem számomra egyik legrombolóbb dolog volt az, amikor megkért. Tudom, ez elég durván hangzik, de amikor még csak egy fiatal lány voltam, talán 8 vagy 9 éves, pornóújságot adott a kezembe, hogy azt nézegessem. Aztán el kellett mondanom, hogy mit éreztem tőle. Nos, ha nem azt mondtam neki, amit hallani akart, akkor dühös lett. Így hát, erős kolerikusként, nos, ezt meg kell értened, tudod, én egy erős kolerikus személyiség vagyok, és a kolerikusok eleve nem tűrik jól, ha mások rájuk kényszerítenek dolgokat. És számomra, hogy úgy kellett tennem, mintha kedvelnék valamit, amit teljes lényemből megvetettem és utáltam. Szerintem talán ez volt a legrombolóbb dolog számomra, mivel kényszerített engem, hogy hamisságban éljek. És tudod, kérdeztél korábban, hogy miért vagyok ilyen nyílt. Egészen mostanáig soha nem gondoltam erre, de talán pont ezek miatt. Talán annyi hamisságot láttam olyan

rokonunk házához, és azt mondta nekem, hogy le fog feküdni vele. Aztán elmondta nekem, hogy a nő mennyire szerette ezt, és milyen jó volt ez. Mindezzel bátorítani akart engem, hogy ez az egész egy normális dolog. Aztán részletesen elmesélte, hogy miket csináltak. Sok titkot kellett megtartanom. Azt mondta, hogy amiket tett, azok jó dolgok voltak, és az a mi titkunk kellett, hogy maradjon, és ha elmondtam volna valakinek, senki nem értette volna meg, amúgy sem hittek volna nekem, és sok problémát okoztam volna a családban. Érdekes volt, ma reggel jöttem rá erre, az én terhemmé vált, hogy ne okozzak problémát a családban a saját fájdalmammal. És talán a legeslegnagyobb dolog, amivel az életem során el kellett bánnom, és a mai napig ellene kell állnom, az a hamis felelősségérzet. Vagyis amikor felelősséget érzek valami olyan dolog miatt, amiért egyáltalán nem kellene, hadd mondjak valamit. Tudod, én a saját és a te problémáiddal is szembenézek, ha tudom, hogy probléma van. Olyan dolgokért vállalok felelősséget, ami már nevetséges. De Isten sokat dolgozott bennem ezen a területen, és már képes vagyok azt mondani, Joyce, ez nem a te felelősséged. Nem kell ezzel foglalkoznod. Hányan tudjátok, hogy mit értek hamis felelősségérzet alatt? Nos, figyeljetek! A sátán azért akarja, hogy mindent rejtve tartsunk, mert amíg elrejtjük magunkban a dolgokat, addig soha nem lehetünk tőlük teljesen szabadok. Ezért, ha elrejtettél magadban dolgokat, olyasmiket, amiket tettél, vagy amiket veled tettek, és amelyek miatt szégyenkezel, és még soha, de soha nem beszéltél róluk, akkor magadnak ártasz ezzel. Kezd azzal, hogy nyíltan és őszintén elmondod Istennek. Beszélj magaddal nyíltan és őszintén. Ki kell adnod, és túl kell lépned rajta. Vannak idősebb kori emlékeim. 12-13 éves korom körül apám a molesztálásról átváltott nemi erőszakra. Nem fizikailag kényszerített, hanem félemlítéssel, manipulációval, leuralással, fenyegetéssel és hazugságokkal. És érdekes volt készülni erre az alkalomra, mert a sok év alatt, amióta erről beszélek, én soha nem használtam a megerőszakolt szót. És amikor először mondtam ki ezt, úgy 3 hete, ahogy erre készültem, még számomra is annyira durvának hangzott, mert korábban mindig azt mondtam, hogy szexuálisan bántalmazott. De hiszem, hogy Isten helyezte ezt a szívemre, mert szerintem mi érzéketlenné váltunk a szexuális bántalmazás kifejezés iránt. És ő szó szerint megerőszakolt engem. És minden héten megtette ezt. Hetente legalább egyszer, amíg 18 éves nem lettem. Utána számoltam egy kicsit, és rájöttem, hogy az apám, akiben nekem bíznom kellett volna, akinek védelmeznie kellett volna engem, ő minimum 200-szor megerőszakolt, mire betöltöttem a 18-at. Nos, ha Isten nem létezik, akkor hogyan lehetséges, hogy ez mind megtörtént velem, és most mégis itt vagyok előtted olyan állapotban, amilyenben vagyok, hogyha Isten nem élő és valóságos. Hogyan lenne ez lehetséges Isten nélkül? Az a legnagyobb csapás a gonosznak. Ha odaadod a fájdalmadat Istennek, és hagyod, hogy ő a javadra fordítsa azt. A sok szennyet pedig az életed üzenetévé. Mert látod, én azt mondom neked, hogy tudom, milyen szenvedni, akkor hiszel nekem. És amikor elmondom a történetemet, és azt, hogy meggyógyultam, egészséges és épp vagyok, hogy 43 éve tartó nagyszerű házasságom van, 4 gyermekem, akik Isten szolgálják, és 10 unokám, hogy szeretem az életemet, és úgy gondolom, hogy értékes vagyok az Isten királysága számára, akkor az reményt ad. Reményt ad másoknak, hogy Isten értük is megteszi ugyanezt. Amen. És azért teszem ezt, mert akarom, hogy az emberek tudják, hogy milyen jó az Isten, hogy megéri a sok küszködés, megéri az út, amin jársz. Ne add fel! Ne add fel!

0: Joyce, beszéljünk egy kicsit a bizalomról, mert nagyon nehéz bízni, amikor újra és újra bebizonyosodik, hogy az emberek nem megbízhatóak. Hogyan lehet eljutni arra a pontra, hogy Isten hűséges, hogy Isten megbízható? Egy ponton nekünk kell eldöntenünk, hogy bizalmat szavazunk, és majd meglátjuk, mi történik, de ez nagyon nehéz lehetett.
1: Nos, az egyik dolog, ami sokat segített nekem, az egy ige volt, amely azt mondja, a szeretet mindent hisz. Én sok évet töltöttem gyanakvással, mert nem csak az apám zaklatott. Két-három másik férfi is megpróbálta megtenni ugyanezt. Egy főnököm, akinek dolgoztam egyszer, valamint egy nagybátyám és az egyik nagyapám. A vérfertőzés szelleme valahogy ott volt az apám vérvonalában, és hogy őszinte legyek, szerintem néhányan közülük ebben nőttek fel.
0: Szinte ez volt a normális?
1: Nos, igen, szerintem tudták, hogy ez helytelen, de olyasmi volt ez, ami velük is megtörtént gyermekkorukban. És tudod, nagyon sok gonosz ember van a világban. És ez kemény szívűvé és gyanakvóvá tehet téged, és emlékszem, hogy a Dave-vel való házasságomban is, Dave megkérdezte tőlem néhányszor, miért viselkedsz úgy, mintha az ellenséged lennék? Tudod, azért, mert mindig bennem volt ez, hogy mindenki csak ártani akar nekem. Vagy például nagyon nehéz volt számomra, hogy engedjem Dave-et döntéseket hozni a családunk számára, mert soha nem hittem, hogy bárki is megpróbálna olyan döntést hozni, ami rajta kívül más számára is jó lenne, mert én csak ilyet láttam. Minden döntés, amit az apám meghozott, az őt szolgálta. Az volt, amit ő akart. Senki mással nem törődött. Ezért aztán, ahogy próbáltam ezt az egészet feldolgozni Istennel, emlékszem, egyik nap Isten szólt a szívemhez, amikor azt kérdeztem, hogy bízhatnék Dave-ben azután, amit a férfiak velem tettek, akkor is, ha Dave semmit nem tett. Hogyan bízhatnék a férfiakban? Emlékszem, Isten azt mondta nekem, nem azt kérem, hogy Dave-ben vagy más férfiban bíz, azt kérem, hogy bennem bíz velük kapcsolatban.
0: Sokat beszélsz a titkokról, és azok veszélyeiről. És hogy még ennyi év után is azt találod, hogy Isten továbbra is gyógyítja az életedet, és a felszínre hoz dolgokat, hogy neked ne kelljen többé titkok között élned, és mindig új szabadságot ad számodra.
1: A titkokkal az a helyzet, hogy börtönbe tartanak téged. És olyan megkönnyebbülést jelent, amikor végre megoszthatod őket. El szoktam mondani az embereknek, tudod, nagyszerű dolog, ha találsz valakit, akit szeretsz, valakit, aki fontos neked, egy szellemi vezetőt, jó barátot, egy családtagot, akivel őszinte lehetsz, de az igazság az, ha egyáltalán nincs ilyen személy az életedben, akkor leülhetsz egy székbe, úgy, ahogy én most itt ülök, és beszélhetsz hangosan a te mennyei atyádhoz. És csak elmondhatod neki, hogy most senki nincs, akihez fordulhatnék, de veled őszintén fogok beszélni. Nos, ahogy már mondtam, semmi olyat nem mondhatsz neki, amit ne tudna már, de neked van szükséged arra, hogy kimondd ezeket. Időnként ki kell mondanunk a dolgok rúdságát. Tudod, emlékszem, egyszer belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, tudod mit, Joyce? Nem voltak olyan szüleid, akik tudták volna, hogyan szeressenek téged megfelelően. Problémáik voltak, és nem tudtak megfelelően szeretni. És tudod mit, Joyce? Ezt nem is fogod soha megkapni. Ezért meg kell értened ezt, és tovább kell lépned. Bárki, akit bántalmaztak, az teljesen felépülhet. Teljesen. Persze vannak dolgok, amelyeket nagyon szerettem volna, de soha nem lesznek az enyémek. Soha nem tudom majd, milyen egy nagyszerű édesapa. Soha nem tudom majd, milyen lehet az apám ölében ülni, átkarolni a nyakát, és ölelést kapni tőle, anélkül, hogy aggódnom kellene. Esetleg valami mássá fajul a dolog. Ha bánt valami, soha nem tudom majd megkérni az apámat, hogy csak üljünk le kávézni, miközben elmesélem neki a dolgot, és tudom, hogy törődik velem. Ez soha nem lesz az enyém. De nekem van valami jobb. Mert én együtt élhetek Istennel, és kapcsolatom van vele. És ez a legcsodálatosabb és legdrágább dolog az egész világon. A Biblia azt mondja a Zsoltárok 27:10-ben, ha az apám, anyám elhagyna is, az Úr örökbe fogad engem, és az Úr saját gyermekévé tesz engem. Amen.
2: tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
2: Manna morzsa.
4: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: 98.6.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából.
1: Sziasztok! Az Egyensúly Program podcast adását hallgatjátok Mónival, Mártival és Szilvivel. Foglalkoztunk már korábbi adásainkban a stresszel, legutóbb a kiégés témakörével, illetve a betegség tudattal, betegség magatartással. Mind a kettő erőteljesen érintheti azt a témát, amit a mai adásban választottunk, ez pedig az alvás, pihenés témaköre. Azt gondoljuk, hogy a kiegyensúlyozott alvás és pihenés fontosságához összeszedünk minden olyan információt a számotokra, ami segíthet nektek egyrészt a helyzet felismerésében, hogyha már benne vagytok esetleg egy nehezebb időszakban, illetve a megoldások keresésében is. Amit ehhez talán fontos tudni, hogy amikor stresszesek vagyunk, és ugye stressz nélküli élet nem létezik, ezt már leszögeztük a korábbi adásunkban, ilyenkor az ősi úgynevezett csimpánz agyunk az, ami uralkodik rajtunk, és tulajdonképpen le is gátolja a vérkeringést a tudatos agyunkban, a prefrontális kérekben, és emiatt tudnak eluralkodni rajtunk azok a rossz érzések, amik miatt nem tudunk józanul gondolkodni. Ilyenkor általában megpróbáljuk ilyen pillanatnyi enyhüléssel valahogy helyrehozni ezeket a helyzeteket. Ide tartozik például ugye a nassolás, tehát amikor mondjuk egy stresszes, feszültségteli helyzetben elkezdünk rágni, de ide tartozhat akár az alkoholfogyasztás is, amikor ugye pillanatnyi enyhülést várunk abban a feszült helyzetben, amiben vagyunk. De ugye nagyon sokszor előfordul az is, velem például egyébként ez elég gyakori, hogyha stresszelek, hogy az éjszaka folyamán egy bizonyos időpontban és általában percre pontosan ugyanakkor, napokon keresztül felébredek, mondjuk éjszaka 3-kor, és elkezdek agyalni, és zakatol az agyam, és egyszerűen képtelen vagyok elaludni, és általában ilyen 1,5-2 órán keresztül vergődök, kínlódok, zakatolok, gondolkodom, szenvedek, és megőrülök attól, hogy nem tudok aludni, és tulajdonképpen utána jön némi enyhülés, és aztán reggel általában az ember úgy ébred, mintha agyonverték volna. Fontos az, hogy ezekben a helyzetekben ne rövid távú feszültségmegoldó megoldásokat válasszunk, hanem próbáljuk meg a valódi problémát megtalálni, ami ugye okozza ezeket a helyzeteket. Jellemző tehát ezekben az állapotokban, hogy hajlamosak vagyunk kevesebbet törődni magunkkal. Ugye egyfajta beszűkülés, bezárkózás jellemzője lehet ennek az időszaknak. Ugye, ahogy említettem, a kevés alvás, egészségtelen étkezés, akár mozgáshiány is, tehát beletespedünk tulajdonképpen a saját problémánkba. Jellemző lehet ugye az felerősödő dohányzás, annak, aki dohányzik, vagy éppen alkoholfogyasztás, de akár felerősödhet ugye a korábban már átbeszélt betegség tudat is, mert inkább orvoshoz megyünk, feliratunk valami pirulát, mondjuk az alvás problémánkra, ahelyett, hogy megoldanánk a problémát. És bizony, amikor ennek hosszú távon nem sikerül elejét vennünk, vagy a végére járnunk, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy elkezdjük felhasználni a szervezetünk tartalékait, ezek azért idővel ki tudnak merülni, romolhat az immunrendszer, romlik a belső védekezésünk, egyáltalán az egész szervezetünknek a regenerálódása, akár sejt, akár szövetszinten, és egyszerűen a sűrűn ismétlődő túlterhelő stressztől nő a stresszreakció, tehát ugye ez az izgalmi állapot, egyre ingerültebbek, egyre érzékenyebbek, egyre akár hiszterikusabbak, túlreagálók is tudunk lenni, és hát a nap végén ez bizony a betegségek kockázatát elég erőteljesen megemelheti, és akár pszichoszomatikus betegségekhez is vezethet.
2: Igen, igen. Ezek a pszichoszomatikus betegségek egyébként olyan szerveket érintő betegségek, amelyekhez a stressz nyomán termelődő hormonális és immunrendszeri hatások vezetnek. És erre mondanék egy példát, szerintem a Mónia múltkori adásban erre egy nagyon-nagyon jó példát mondott, ez az asztmatikus köhögés, ami ugye, ami mögött egy elfolytás volt a háttérben, és gyakorlatilag akár évekig is tudja az embert kínozni, és ez már egy pszichoszomatikus tünete volt valaminek. És ugye ő most erre behetett volna, nem tudom én, köptetőket és köhögéscsillapítókat, vagy bármit, a problémát nem ez oldotta meg, hanem az, hogy utána ugye ő is rádöbbent és diagnosztizálta, hogy mi a valós probléma, így van, és aztán azt a problémát oldotta meg. Tehát ugye számunkra is fontos területek lehetnek a tápcsatornát érintő különböző megbetegedések, akár a nyelőcső, erről is beszéltünk, a reflux, vagy a gyomrot érintő problémák, vagy akár az epét, májat, hasnyálmirigyet, a vékony vastagbeleket érintő problémák, tehát ezek mind-mind már olyan pszichoszomatikus tüneteket eredményezhetnek, amely nagyon közel van ahhoz, hogy tényleg gyorsan betegségbe tud átváltani, hogyha ezt időben nem kezeljük, illetve hát nem jövünk arra rá, hogy nem ott kell a problémát kezelni, hogy elrohanunk vele a belgyógyászhoz, és kivizsgáltatjuk magunkat tokától bokáig, hanem lehet, hogy először át kellene gondolni azt, hogy mi változott meg az életünkben, hogy alszunk, tud-e a szervezetünk valóban regenerálódni, és valóban mi lehet emögött a valós ok, a valós probléma, és akkor azt kellene kezelni első körben, és megnézni, hogy akkor történik-e a szervezetünkben bármiféle változás, mert nem győzzük hangsúlyozni, hogy a szervezet egy nagyon-nagyon jó indikátor. És hogyha ha mondjuk nem tudjuk kialudni magunkat, maradjunk most az alvásnál, akkor ezt rögtön jelezni fogja, tehát napokon belül érezni fogjuk, hogy ennek vannak következményei.
3: Abszolút. Tehát ugye mi programunkban is az egészséges életmód egyik alap pillére az, hogy elegendő figyelmet szenteljünk a kikapcsolódásnak, a pihenésnek, és erről beszélgettünk is, hogy nagyon fontos megtalálni azokat a területeket, amit téged kikapcsol, amit téged pihentet, és nagyon-nagyon fontos az alvás. Tehát, hogy azt a napi 8 órádat, azt mindenképpen aludd ki magadnak, mert különben ez felborítja.
2: Igen, az, hogy most pontosan egyébként hány óra, szerintem abban megoszlanak úgymond a vélemények, az a lényeg, hogy valóban egy ilyen 7-9 óra az legyen, tehát vannak
3: azért mennyi,
2: olyan,
3: igen.
2: Neki kicsit kevesebb alvás is elég, de azért azt gondolom, hogy abban markánsan egyetértünk, meg minden kutatás azért azt kihangsúlyozza, hogy van egy, tehát nem csak a minőség, de a mennyiségi keretnek is meg kell lenni.
3: Pontosan, és szerintem az sem mindegy, hogy mikor alszunk el, mert én is ilyen alváskutatókat is néztem a Tudás Egyetemének, hogy belebukkantam ebbe, és hogy 11 előtt érdemes elaludni, mert akkor tudod a legjobban kipihenni magad, tehát erre törekedni kell. Én is megfigyeltem magamon, hogyha hajnal egykor, vagy évfélig akár fennmaradok, hát másnap végem van.
4: Egészen más minőségben alszom.
2: Van egy kicsit másnapos érzés az embernek, még akkor is, hogyha effektíve nem buliszta át az éjszakát, mint fiatal korában, de tényleg egy teljesen más minőségű nap kezdődik, abszolút.
4: Igen, és hát a stresszes élettel szembeni megküzdő képességünknek ez egy nagyon fontos eleme, ugye, amit itt most behoztunk, tehát a lelki rugalmasságunk erősítéséhez ez nagy mértékben hozzájárul.
3: Hát igen, és ugye azért tényleg visszatérve a kutatásokra, ugye a 8 órás alvásnak nagyon sok jótékony hatása van, egyrészt meghosszabbítja az élettartamunkat, tehát azért ez szerintem mindenkinek fontos. Javítja a figyelmet, memóriát, kreativitást. Tényleg így van, mert másnap, hogyha nem alszom ki magam, akkor olyan figyelmetlen vagyok, keszek, úszom, felborul a rendem is. Egyébként meg megszépít, hozzájárul a karcsúságodhoz, és csökkenti az ételek iránti súvárgást. Ez nagyon-nagyon fontos. Azon kívül véd a rákkal szemben, a demenciával szemben, sokkal jobban ellenálló lesz a szervezeted a fertőzésekkel szemben, boldogabb leszel, csökkenti a depresszió és a szorongás kialakulásának a lehetőségét, tehát szerintem ezek nagyon-nagyon nyomós érvek.
4: Abszolút. A kevesebb alvás ugye megint érinti a tudatos agyunknak a működését is, hiszen hogyha keveset alszunk, akkor ugye felerősödik ez az ősi agyunk, ami ugye az érzelmi irracionális működésért felerős elsősorban, ami aztán hangulatingadozásokhoz, ingerlékenységhez vezethet, amiről már az imént is beszéltünk. És akkor jön az impulzivitás, a gyenge ellenállás a kísértésnek, ugye Móni, amit az előbb te is említettél, hogy ha ezeket meg akarjuk spórolni, akkor szerencsés, ha nem éjszakázunk sokat, és nem vagyunk túl fáradtak, mert ez vezethet oda, hogy többet eszünk, többet nassolunk, és akkor innen már egyenes az út ahhoz, hogy adott esetben felszedjük azt a túlsúlyt, aminek nem kéne ott lennie. És hát a negatív érzések is abszolút felerősödhetnek ennek kapcsán. És szerintem valamelyik adásban már meséltem róla így még a kezdet-kezdetén, hogy ugye vannak ezek a kis mikroalvások, amikor kihagy az agyunk, amikor azt veszük észre, hogy nem voltunk jelen, akár hosszú másodpercekig, és kutatás kimutatta szintén, hogy ha valaki 10 napon át csak 6 órát alszik minden nap, akkor ez 400%-os mikroalvás növekedéshez vezethet. Uh-huh. Csak gondoljatok bele, hogy ez micsoda istentelen mennyiség.
2: És jön egy ilyen kis piha, tehát hogy mennyire baleset veszélyes.
4: Hát abszolút, de bármit, mondjuk ha valaki olyan helyen dolgozik, ne adj Isten.
2: Nekem volt ilyen, gép mellett van.
4: Igen, és levágja a kezét.
3: Nekem volt ilyen, hogy vezettem, és nem is tudtam, hogy lefordultam, és már ott vagyok. Hát, hogy ez lehetett az, hogy abszolút nem is vettem észre.
4: Amúgy előfordulhat olyan, például sportolóknál, mondjuk akik átszelik az óceánt, egy vitorlás hajóval, hogy nyilván nem teheti meg azt, hogy minden áldott nap 8 órát aludjon, miközben ott hánykolódik a tengeren. Hát, hogy bizonyos ideig át lehet alakítani, vagy állítani a napi alvás ritmust, és akkor például egy ilyen helyzetben, hogy ennél a példánál maradjunk, általában 1,5 órát alszanak, és van egy 6,5 órás éber állapot, és akkor ezt a ciklust ismétli 3-szor egy nap, és akkor ezzel ki lehet húzni ezzel a nagyon kevés alvással, mert így a 1,5 órában egy bioritmus ciklust végül is végig tud csinálni, és ez nem meríti ki olyan mértékben a szervezetet egy bizonyos ideig, de hát nyilván hosszú távon ez sem fenntartható.
2: Ha már most mondtad ezt az alvás ciklust, akkor szerintem menjünk már egy picit bele a tudományosabb részbe.
4: Jó.
2: Az éjszakai alvás ugye egy 90-120 perces alvás ciklusokból áll, és ez körülbelül attól függően nyilván, hogy most pontosan hány órát is alszunk, de mondjuk 4-6-szor váltja egymást az éjszaka folyamán. És ugye az alváson belül ugye elkülönítjük, szerintem erről már mindenki hallott a REM ciklusról. Ugye ez egy angol rövidítés, ez az REM, ami ugye a rapid eye movementet, vagyis ezt a gyors szemmozgást jelenti. Ez ugye az egyik ciklus, és akkor ezen kívül van még 3 alfázis, vagy 3 fázis az alvásnak, tehát összesen 4 szakasz alkot egy alvás ciklus. És akkor mik is ezek a fázisok? Amit az előbb a Szilvus is mondott, ugye van az alvásnak egy kezdeti szakasza, ez még ilyen szendergés. Ebben az állapotunkban a test ugye felkészül az alvásra, pár percig tart, ez körülbelül ugye a teljes ciklusnak az 5-10%-át, vagy az alvás időnek az 5-10%-át teszi ki. Ilyenkor ugye teljesen természetesen ugye lelassul a testfunkciónk, felkészülünk az alvásra, a szívverésünk, légzésünk mind lassul, az agyhullámaink is lassulnak, csökken az izomtónus, tehát így elkezdünk elernyerni, így van. Majd jön a felszínes alvás, ugye ez már az az alvás idő, ami körülbelül a felét alkotja az alvásunknak, és ebben a ciklusban tovább lassul az agyhullámoknak a mozgása, és igazából itt még az izmok is tovább lazulnak, a szemmozgás az ugye ilyenkor teljesen leáll, és ugye ami lényeges, hogy itt már a testhőmérséklet is erőteljesen csökken, ezért is van az, hogy ugye, hogyha ebben így van, tehát hogyha ebben az állapotunkban így hirtelen akkor fázunk, tehát ugye mivel a testhőmérséklet lecsökken, és van a harmadik, az a mély alvás, ugye itt még tovább lassulnak az agyhullámok, és itt már a vérnyomás is tovább csökken, a légzés tovább lassul, és gyakorlatilag ez a mély alvás fázis, ugye ezt sokszor azt szokták gondolni az emberek, hogy ebben a mély alvásban álmodunk, azonban majd mindjárt mondom, mert nem ebben álmodunk, viszont ez egy nagyon-nagyon fontos része az alvási ciklusunknak ez a mély alvás, mert ugye ekkor elindulnak ezek a regenerálódási folyamatok, amikről már beszéltünk. Tehát ez a mély alvás, ez emiatt nagyon fontos. És akkor van ugye az álomalvás, ez a REM alvás, ugye ez a negyedik, ez körülbelül a 20%-át teszi ki az alvásunknak. Ilyenkor ugye gyorsan mozog a szem, és ugye ez az az időszak, amikor viszont az előzőekkel ellentétben a légzés felgyorsul, szabálytalanná válik, az izomtónus az ugye megszűnik, tehát a végtag izmaink azok kvázi így leblokkolnak, de az agyunk mozgása, meg a véráramlás az intenzívebbé válik, és ugye elindul egy ilyen nagyon erőteljes agyi aktivitás, és ez az, amit a Szilvus is az előbb mondott, és szerintem mindenki tapasztalta, ilyenkor jönnek ezek a nagyon élénk gondolatok a napi, az előző napi történésekből, mert ilyenkor próbálja ugye az agyunk a megfelelő rekeszekbe ezeket elhelyezni, még akkor is, hogyha ezek úgymond ilyen tudatalatti dolgok voltak, azok itt felerősödnek, és elindul rajta egyfajta agyi munka, vagyis én ezt úgy hívnám, hogy ilyenkor emészti meg, ha már így a táplálkozás témában mozgunk, akkor ilyenkor emészti meg az agyunk is.
4: Mint azt, ami történt velünk.
2: Azt a napi történést, vagy egy problémát adott esetben. De hát ez az álomalvás időszak, ez emiatt is nagyon fontos, mert az emésztését segíti a napnak, a napi teendőnknek. Tehát ez az a négy fázis, amiről beszélünk, és az alvás során ezek a ciklusok, ezek váltakoznak. Amit még én azért kiemelnék, mert szerintem fontos a ciklusok mellett megemlíteni, hogy vannak hormonális változások is.
4: Bizony, és ez nagyon fontos.
2: És ez azért fontos, ugye mindenki hallott már szerintem a melatonin nevezeti hormonról. Ugye ez a melatonin, ennek a REM ciklusnak megnöveli a hosszát, és ugye nagyon élénk álmokat eredményez. Ez ugye a sötétben termelődik, ez a melatonin. Nem véletlenül hívják egyébként a sötétség hormonjának is. Ezt a tobozmirigyünk választja ki a legnagyobb mennyiségben, és gyakorlatilag a sötétség és a világosság ciklusához, vagy változásához idom. Ennek a termelése, és azért is fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, mert ugye ekközben ezeket a káros anyagcsere termékeket, ha lehet ilyet mondani, ugye akkor az agyunk alvás közben elválasztja, vagy kiválasztja, és ugye gyakorlatilag tudja a melatonin termelést a szervezetünk aktivizálni. A szervezetünk melatonin termelését egyébként nem csak ez a ciklus, hanem akármilyen furcsán is hangzik, de a táplálkozásunk is tudja kicsit serkenteni vagy befolyásolni. Tehát például, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyekben megtalálható ez a bizonyos melatonin, akkor tudjuk egy kicsit befolyásolni. Nyilvánvalóan nem helyettesítésről van szó, de nem azt jelenti, hogy a táplálkozásunkkal ki tudjuk váltani.
4: Kiváltjuk az alvást, igen.
2: Nem, erről a tévhitet azért gyorsan ne is szeretném szögezni, abszolút nem, de vannak olyan előanyagok, amelyek a gyümölcsökben például, ananász, papaja, mangó, benne vannak, tehát a szerotoninnak, vagy akár a triptofánnak az előanyagai, és ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Tehát, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek ezekben az anyagokban gazdagok, akkor például a melatoninban a cékla,
4: a banán,
2: így van, cseresznye, akkor valamilyen szinten azért az étkezéssel befolyást tudunk gyakorolni az alvásunk minőségét.
3: Márti, akkor én ezek szerint úgy gondolom, hogy például a lámpán nem igazán célszerű aludni, tehát hogy ez a sötétség az már nagyon sok gyerek.
4: Vagy a vibráló tévé mellett.
3: Így van, lámpát gyújtanak, mert fél a gyerek, meg egyebek, ezt valahogy hogy meg kell oldani, mert abszolút rossz irányba visszük a gyerek alvását.
2: Igen, nem véletlen mondják, igen, hogy a mennyiségen kívül a minőség, és a minőséghez hozzátartozik az, hogy sötét legyen, tehát a szobát azért sötétítsük le. A szoba hőmérséklete is fontos.
3: Melegben nem.
2: Mert melegben nem jó, így van, bár most a férjem biztos azt mondaná, hogy de hát pont te mondod mindig, hogy fázol, és be kell fűteni, ez így van, mert valóban én nagyon fázos vagyok, de az alvás minőségét, tehát amikor, és most már ezt én is azért elfogadtam, és inkább akkor oda készítem egyébként magam mellé este a másik takarót, hogyha jön a fázós időszakom vagy ciklusom, akkor én magamra húzok még egy lepedőt, vagy takarót, de hogy a szobahőmérséklete nagyon-nagyon fontos, az is nagyon fontos, hogy kiszellőztessünk. Tehát, hogy abban a szobában azért
4: friss levegő
2: legyen. Tehát erre is figyelni kell. Azt is szokták mondani, hogy az alvás minőségen nagyon sokat javít, ahogy te is mondtad, Móni, hogy már lefekvés előtt ne foglalkozzunk ilyen vibráló fényekkel, és ne a mobiltelefonunkat, meg a laptopunkat böngészünk, hanem akár papíralapú könyvet, vagy olyan könyveket, elektronikus könyveket, e-bookokat olvasunk, aminek a fénye tompítva van, tehát hogy az már ne okozzon problémát, tehát hangolódjunk rá az alvást.
4: Vagy egy kis lágy zene hallgattam.
2: Így van, ez nagyon fontos, mert sokkal-sokkal könnyebb ez, vagy akár vegyünk egy magnéziumos fürdőt, ha valaki teheti este, mert hogy a magnézium is nagyon jól segíti azt, hogy lenyugodjon a szervezetünk.
3: Tehát ugye ugyanúgy, mint az étkezésnél, nem csak az fontos, hogy mennyit eszünk, hanem hogy milyen minőséget, és az alvásnál is nagyon fontos az, hogy sötét legyen, hogy kicsit hűvösebb legyen, tehát a minőségi része is fontos, nem csak az időkorlát része.
2: Igen, mert ugye azt beszéltük, hogy megosztanak a vélemények, hogy most pontosan mennyi idő alvásra van szüksége, én szerintem egyébként ezt már mindenki elég jól kitapasztalta magán, mert azért nem mindenki minden időszakában küzdött alvási problémákkal, bár nyilván, ahogy a korral előre haladunk, adott esetben lehet, hogy csökken az alvási igény is, de azért ennek a 7-9 órának többé-kevésbé meg kell lenni, már csak azért is, mert hogyha belegondolunk ebbe a 4 fázisba, és ezeknek a ritmikus változásába, akkor nem jön ki a matek. Tehát muszáj, hogy a mennyiség is meglegyen.
3: És ez a vallási bőtökben is, mit beszéltük a korábban, nagyon fontos, hogy 6 óránál kevesebbet ne aludjál.
2: Igen.
3: És ezt szerintem teljesen jó, mert évezredekkel ezelőtt is megtalálták ezt.
2: Igen, hiszen ugye a hormon működésünkre az alvásunknak nagyon nagy hatása van.
4: Hát például ugye tompítja a stressz hormon káros hatását.
2: Abszolút, illetve hát az éjséghormon is. Tehát az éjséghormon termelődését is gátolja és csökkenti. Innentől kezdve ugye, hogyha megfelelő mennyiségben, jó minőségben alszunk, akkor ugye a kevésbé leszünk másnap éhesek, illetve nem jelentkezik ez a farkas éjség, ami a reggel szokott jönni, hogyha mondjuk egy átészakázott vagy egy átbulizott éjszaka után vagyunk, vagy éppen egy kialvatlan éjszaka után vagyunk, akkor másnap nagyon sokszor jön az a farkas éjség, hogy nekünk aztán feltétlenül ennünk kell, mert jönnek a hormonok.
0: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon, vagy a Podpad applikációban érhető el.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

az, hogy nincs benned félsz. Menj, ha végre harcolnál, ha tényleg mersz, és nem csak így.

0: is too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
1: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Nem sokan estartól a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Sorgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területen műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plasztidatját és két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten. A Betesda gyermekkorász kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain, de ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egy. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikor szarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Vilább Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József, Erzsébet királyné királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és élet segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Most, hogy tartósá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húz kihúzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Új vezérigazgató irányítja a BKK-t. 99 évre a főváros kezelésébe kerülhet több kiemelt budapesti közterület. Rákos mentén is tesztelik a MOL Bubit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új vezető került a Budapesti Közlekedési Központ élére. Karácsony Gergely főpolgármester szeptember 1-től Bodor Ádámot a társaság korábbi mobilitási vezérigazgató helyettesét nevezte ki a BKK vezérigazgatójának. Bodor Ádám 2020 végén csatlakozott a közlekedési társasághoz, kezdetben az aktív és mikromobilitási terület szakértőjeként. Később a mobilitásfejlesztés igazgatóságot vezette, 2025 áprilisától pedig mobilitási vezérigazgató helyettesként dolgozott, majd a BKK igazgatósági elnökévé választották. A társaság vezérigazgató helyettese Válóczi István lesz, aki emellett továbbra is ellátja mérnök igazgatói feladatait a Budapest közútnál. A BKK közlése szerint a vezetői változtatások célja a folytonosság biztosítása és a következő évek jelentős közlekedésfejlesztési feladatainak hatékony megvalósítása. A társaság előtt több nagy beruházás előkészítése áll. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti fonódó villamos hálózat létrehozása és a budai fonódó tovább építése. Folytatódhat a kisföld alatti felújításának és meghosszabbításának előkészítése, emellett új járművek beszerzését, valamint a fővárosi közterek és a kerékpáros hálózat további fejlesztését is tervezik. A BKK legutóbbi kinevezett vezérigazgatója Walter Katalin volt, aki 2021-től 2025 tavaszáig vezette a társaságot. Lemondása óta a közlekedési központ átmeneti vezetéssel működött, így több mint egy év után került ismét kinevezett vezérigazgató a BKK élére. Több ikonikus belvárosi közterület kerülhet csaknem egy évszázadra a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter törvényjavaslata szerint október 1-től 99 évre ingyenesen a főváros kezelni, egyebek mellett a Vörösmarty teret, a Podmanicki teret, a Széchenyi teret és a József Attila utcát. A területek jelenleg az 5. kerületi önkormányzat kezelésében vannak. A változtatást azzal indokolják, hogy így hatékonyabban lehetne ellátni a városfejlesztési feladatokat. A javaslat az Erzsébet tér jelenlegi üzemeltetési szabályain is változtatna, és több a Duna partján fekvő 22. kerületi ingatlant is a főváros vagyonkezelésébe adna. A törvényjavaslat rendezné a hosszú évek óta zárva tartó planetárium helyzetét is. Az épület vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne, a cél pedig az ingatlan felújítása és későbbi hasznosítása. A változtatások a Városligetet és a Budai Palota negyedet is érintik. A Városligetben szétválasztanák a fenntartási és beruházási feladatokat, egyes állami fejlesztéseknél pedig a beruházási miniszter jelölhetné ki az építtetőt. A Sorsok Háza épületegyüttese és a hozzátartozó telkek ugyanakkor továbbra is állami vagyonban maradnának. A csomag részeként létrehoznák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát is, amely a budapesti fejlesztések összehangolásáért felelne. A 10 tagú testületben 5 képviselőt a kormány, 5-öt a főváros adna, döntéseiket pedig egyhangulag kellene meghozniuk. A tanács elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lenne. A sebesség túllépés volt a leggyakoribb szabályszegés. A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ közös nyári közlekedésbiztonsági kampánya során. Sok esetben nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek miatt kellett intézkedni, és gyakori probléma volt a biztonsági öv, illetve más passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása is. A BRFK és a BKK június közepén indította el közös baleset megelőzési akcióját, amelynek középpontjában elsősorban a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A nyári szünet alatt összesen 11 alkalommal tartottak célzott ellenőrzéseket, elsősorban olyan budapesti helyszíneken, ahol nagyobb számban lehetett számítani gyermekek jelenlétére. A rendőrök a sebességhatárok betartása mellett kiemelten ellenőrizték a gyalogosok biztonságát veszélyeztető szabálytalanságokat is. Kedvező tapasztalatnak nevezték, hogy a gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. leggyakoribb oka volt a rendőri intézkedéseknek. A nyári kampányt a Hősök terén tartott közlekedésrendészeti ellenőrzéssel zárták. Az iskola kezdés miatt ugyanakkor továbbra is fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen a biztonságos úttesten való átkelést és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartást. A kisebb gyerekeket pedig szükség esetén az első időszakban érdemes elkísérni az iskolába. A 17. kerületben is megjelentek a MOL-Bubi kerékpárok. Rákos mentén szeptember 1-től 3 hónapos teszt időszak indult, amelynek során azt vizsgálják, hogy hogyan működhet a közbringa rendszer Budapest külsőbb kerületeiben. A november végéig tartó programban összesen 50 hagyományos és elektromos rásegítésű kerékpár áll rendelkezésre. A bicikliket 11 kijelölt mobi ponton lehet felvenni és leadni, többek között a főtér, a Keresztúrpiac, Rákosliget vasútállomás és a Pesti út fontosabb csomópontjainál. A helyszíneket úgy választották ki, hogy a sűrűbben lakott területekhez és a közösségi közlekedési kapcsolatokhoz is közel legyenek. A Rákosmenti próba különlegessége, hogy a kerékpárok a fővárosi bubi hálózattól elkülönülő, úgynevezett szigetszerű rendszerben működnek. A 3 hónap alatt valós használati adatokat gyűjtenek arról, hogy egy külső kerületben mekkora igény mutatkozik a közösségi kerékpározásra, és hogy hogyan működtethető hatékonyan egy ilyen szolgáltatás. A teszt végén a BKK összesíti az adatokat és az üzemeltetési tapasztalatokat. Ezek alapján arról is dönthetnek, hogy hosszabb távon legyenek közbringa szolgáltatás Rákos mentén. Az eredményeket pedig más külső kerületek és a MobiPont hálózat későbbi fejlesztésénél is felhasználhatják. A MOL-Bubi 3. generációja augusztus elején 3300 kerékpárral indult el Budapesten, ezek közül 800 elektromos rásegítésű. Hosszabb távon a szükséges források rendelkezésre állása esetén akár 8000 kerékpárra bővítenék a rendszert, és a jelenleginél nagyobb területre terjesztenék ki a szolgáltatást. A száraz nyár ellenére szeptemberben sem tűnnek el teljesen a szúnyogok, sőt, a kertvárosi területeken továbbra is nagy számban jelenhetnek meg az inváziós fajok Budapesten. Közülük elsősorban az ázsiai tigris szúnyogra érdemes figyelni, amely a hazánkban megszokott fajoktól eltérően nappal is aktív és kifejezetten agresszívan csíphet. A szárazság miatt a folyók ártereiben és a nagyobb természeti tenyészőhelyeken kevesebb szúnyog fejlődött ki, az inváziós fajok azonban jól alkalmazkodtak a körülményekhez. Szaporodásukhoz akár néhány deciliter pangóvíz is elegendő lehet, így egy esővízzel vagy locsolóvízzel megtelt virág alá tét vödör, kanna, hordó vagy kint hagyott gyermekjáték is tenyészőhelyé válhat. Az ázsiai tigris szúnyog könnyen felismerhető fekete-fehér mintázatáról, csíkos lábairól és a torán húzódó jellegzetes fehér vonalról. A faj járványügyi szempontból is figyelmet érdemel, mivel képes több kórokozó továbbadására. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden tigris szúnyog fertőzött, vagy hogy egy magyarországi csípés automatikusan fertőzés veszélyt jelentene. A szúnyogok elleni védekezés ebben a hónapban is folytatódik, ezen a héten 4 vármegye 27 településén végeznek földi kémiai gyérítést, Győr-Moson Sopron vármegye nyugati részén és Pest vármegye déli területén, a ráckevei Duna ágnál pedig biológiai lárvagyérítésre is szükség van. A szakemberek szerint az inváziós fajok visszaszorításában a lakosság segítsége is nélkülözhetetlen. A kertekben, az udvarokon, az erkélyeken érdemes rendszeresen kiönteni a pangóvizet, az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni, az állatok itató vizét pedig gyakran cserélni. A magántelkeken kialakuló apró tenyésztőhelyeket ugyanis a központi szúnyoggyérítéssel nem lehet teljesen felszámolni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
0: Időjárás.
5: Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
6: You see every scar on show of my skin.

0: song, Living Water.
1: What happened is a dear friend Brian Fowler.
2: Egy kedves barátom, Brian Flaber felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hús szívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdok túrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény, ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
0: Programajánlót hallott.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Folytatódik a kissé szedes nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Robert Fico miniszterelnök közölte, Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban három magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO mentességét. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az EU szabványainak. A korlátozás a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Ma éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket.
2: Időjárás.
4: Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
2: Élet, öröm, zene! Manna

0: time code.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
4: Reklám hangzott el.
8: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Folytatódik a kissé szeles nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Robert Fico miniszterelnök közölte, Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban három magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO-mentességét. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az EU szabványainak. A korlátozás a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Ma éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket.
1: Időjárás.
8: Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
0: Jó reggelt mindenkinek, szeptember 3-a van. A mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update. Kezemben a kalendárium, szinte már összenőttünk. Az előző hónapokban már is nyitom, hogy mi mindent ír szeptember 3-ához, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Megint összegyűjtöttem egy somó fővárosi tényt. Többek között arról lesz majd szó, hogy új napi melegrekord született Budapesten a héten, és majd arról is mesélek, hogy 43 milliárd forintnyi uniós forrásból érkezik 45 új KAF villamos Budapestre.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Szeptember 3-a van, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi minden történt a mai napon. Hát például arról olvastam, hogy 213 éve született Báró Ötvös József író, költő, reformpolitikus a mai napon, Ötvös Loránd apukája, szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai a Falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. 201 éve Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a Dinamo későbbi feltalálóját. Csalló közben Jedlik István néven született a világhírű fizika professzor. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult. Így 1822 őszén Pesten bölcsész doktorrá, Győröt pedig tanárra avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elmélet és találmány fűződik a nevéhez. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgómotor feltalálása. 1831-től a Pozsonyi Akadémián, 40-től pedig a Pesti Egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal, elkészítette a szén cinkelemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Dinamóját 1859-ben készítette el, élete hátralevő 40 évében pedig összesen mintegy 80 találmányt valósított meg, részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és protektora volt a Pesti Egyetemnek, halála után több utca és intézmény vette fel a nevét. 120 éve született Trojnár Sándor, magyar-francia festőművész, grafikus, jelmeztervező, Oscar-díjas díszlettervező, születési neve Trau Sándor, de egyébként Alexander néven is ismerik. Elő Franciaországban dolgozott, többek között 1930-ban az Aranykor című rendezésben, később aztán a Ködös utak, a Külvárosi szálloda, valamint a Mire megvira című filmek díszleteit készítette. Később Hollywoodba költözött, a Legény lakás című film látványterveiért Oscar-díjat kapott, és részt vett az 5 kategóriában is Oscar-díjas Irma te édes készítésében is. 70 éve született Görbe Nóra, a Linda filmek nyomozója, apukája Görbe János színész volt. 16 éve hunyt el Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színész. Hunyadi Buzás Györgyként született 1927-ben, azért kellett megváltoztatni a nevét, mert 1945 környékén a szakszervezeti szabályzat még megtiltotta, hogy történelmi neveket viseljenek a színészek. Édesanyja Pápai Klára színésznő volt, aki a Valamit visz a víz című klasszikusban Jávor Pál feleségét alakította. Bánfi György közel 4 évtizeden át, 1971 óta volt a József Attila Színház tagja, sok száz színdarabban, több mint 50 játékfilmben nyújtott emlékezetes alakítást, ismertebb alakításai a Magas iskola, a Tűzoltó utca 25, a 141 perc a Befejezetlen mondatból vagy az 5. pecsét, de a legtöbben talán a Linda című sorozat Dokiaként emlékezhetnek rá. Szabó Istvánnal 4-szer is dolgozott együtt, először 1973-ban a Tűzoltó utca 25-ben, majd a 80-as években a Mephistóban és a Redl ezredesben, végül 4 évvel ezelőtt a Rokonok című filmben. 85-től 94-ig még országgyűlési képviselő is volt. 14 éve hunyt el Foki Otto, animációfilm rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. Több száz esti mesét, gyerekfilmet, reklámfilmet rendezett és tervezett. Tárgymozgatott filmjei közül nem egy nemzetközi filmdíjas. Főbb elismerései 64-ből a Munkácsi díj, később Balázs Béla díjat, érdemes művészi díjat és kiváló művészt is kapott. Legismertebb figurái Csukás István Mirmúriának Bábos Macska figurája, a legkisebb ugrifüles Misi Mókus vagy TV Maci. 84 éve született Winkler András, Széchenyi díjas faipari mérnök. Winkler 1965-ben szerzett diplomát a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen, majd mérnökként dolgozott 74-ig. Azóta a Soproni Egyetem oktatója, 88-tól falemezipari tanszékvezető egyetemi tanár. 89 és 97 között a rektori tisztet is betöltötte, később a Műszaki Egyetemek és Főiskolák rektori és főigazgatói kollégiumának elnöke volt. Ma időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 26 fok körül alakul. Igen meleg volt a hét eleje, új napi melegrekord is született Budapesten, illetőleg majd arról is mesélek a folytatásban a Budapest Update-ben, hogy 43 milliárd forintnyi uniós forrásból érkezik 45 új kafvillamos Budapestre.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megdőlt például az új napi melegrekord Budapesten. Újpesten 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, 0,2 fokkal megdöntve a korábbi csúcsot, írja az Időkép. A Hungaromet előzetes adatai szerint délután 3 óra után mérték a rekordot jelentő értéket. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti maximumot 2015-ben regisztrálták, ugyancsak Újpesten, ahol akkor 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet. Közben 43 milliárd forintnyi uniós forrásból érkezik 45 új kapvillamos Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, az 51 új kapvillamosból 45 jármű finanszírozását európai uniós forrás biztosítja. Mintegy 43 milliárd forint értékben a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből valósul meg a projekt. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a kapvillamosok különösen fontos szerepet töltenek be Budapesten az akadálymentes közösségi közlekedés biztosításában. A járművek beszerzése illeszkedik a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújításához, és hozzájárul a korszerű, fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás biztosításához Budapesten, olvasható a közleményben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter júniusban jelentette be, benyújtották Brüsszelnek a 10 milliárd eurós helyreállítási alapfelhasználási tervét, melynek része volt a budapesti kapvillamosok és az új trolik beszerzése is. Erre 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeztek át a helyreállítási alapba. Egyre nagyobb a szakadék a lakások és az autók ára között Magyarországon. 10 éve egy átlagos lakás értéke nagyjából 3-4 új autójéval ért fel, mostanra ez az arány 7-8 szorosra nőtt. A lakására 2015 óta szinte megállás nélkül emelkednek, az új autók ára viszont az erős forint miatt idén többször is csökkent. A Dunahaus 2026 első félévi budapesti tranzakciós adatai szerint egy eladott lakás átlagosan 76,2 millió forintért kelt el. A lakások átlagos alapterülete 56 négyzetméter volt, az átlagos négyzetméter ár pedig közel 1,4 millió forint. A tégra lakásoknál ez az érték 1,42 millió forint, panálnál pedig 1,2 millió. Vidéken ezzel szemben átlagosan 835 ezer forintot kértek egy négyzetméterért, ami jól mutatja, mekkora még mindig a főváros és a vidék közötti árolló. Az autópiacon inkább árstabilizáció, egyes szegmensekben árcsökkenés volt jellemző az elmúlt hónapokban. Egy népszerű középkategóriás új autó alapára a tavalyi 10-11 millió forintról 9-10 millió forintra csökkent, miután több márka is levitte forintárait az erősödő forint miatt. A kisebb crossover modellek 8-8,6 millió forint környékén álltak, a legolcsóbb új autó pedig 5,7 millió forintból elérhető. A használt autó kínálati átlagára 5,5 millió forint volt idén júliusban, alig 1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Szeptember egyik legjobb ingyenes családi programja érkezik Budapesten, több mint 100 sportág és 25 hangszer vár a nagy sportág választón. Vannak programok, amelyek egyszerű kikapcsolódást nyújtanak, és vannak olyanok, amelyek hosszú távon is nagy hatással lehetnek az életünkre. A nagy sportág választó és nagy hangszer választó éppen ilyen esemény. Szeptember 18-19-én ismét megnyitja kapuit a budapesti Merkapt sportközpont, ahol két napon át a mozgás, a zene és az élmények kerülnek a középpontba. Több mint 100 sportág és 25 hangszer várja az érdeklődőket, amelyeket bárki kipróbálhat kortól és előképzettségtől függetlenül. A nagy sportág választó különlegessége, hogy a látogatók nem csupán bemutatókat nézhetnek végig, hanem saját élményen keresztül ismerhetik meg a különböző sportágakat. Szakképzett edzők segítik az első lépéseket, legyen szó labdarúgásról, úszásról, vízilabdáról, vívásról, kézilabdáról, kajakkenuról, vagy éppen egy kevésbé ismert sportágról. Ugyanez igaz a nagy hangszer választóra is, ahol a zenei oktatók mutatják be a klasszikus és modern hangszereket, amelyeket a látogatók ki is próbálhatnak. A két nap során nem csak a sportágak kerülnek reflektorfénybe, a rendezvény állandó vendégei hazánk olimpiai, világ és Európa bajnok sportolói, akik személyesen is találkoznak a látogatókkal. Egy közös fotó, néhány biztató szó, vagy egy rövid beszélgetés során sok gyermek számára életre szóló emlékszövőtet, és akár egy sportkarrier első inspirációja is lehet. Nagy autós razzia ért véget Budapesten, egy dolognak örültek a rendőrök. Lezárult a BRFK és a BKK közös nyári közlekedés biztonsági kampánya. Szerencsére volt kedvező tapasztalat is az intézkedések során. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása voltak az intézkedések leggyakoribb okai. A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK közös nyári közlekedés biztonsági kampánya. kampánya alatt. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK hétfőn a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárta le közös nyári baleset megelőzési kampányát, aminek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A kampány kedvező tapasztalataiként számoltak be arról, hogy a gyalogosok elsőbségre vonatkozó szabályok megsértése miatt már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt. A tavaly sikeres együttműködést folytatva a BRFK és a BKK június 19-én indította el kampányát a nyári gyermekbalesetek megelőzése érdekében. A vagáció időszakában a rendőrök heti rendszerességgel 11 alkalommal tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére. Az ellenőrzések célja elsősorban a gyalogosok fokozott védelme, a sebességhatárok betartása, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK az iskolakezdés kapcsán arra kérte a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen az úttesten történő átkelés és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartás szabályait. Szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Idén is különleges találkozóra hívja a közönséget a Budapesti Filharmóniai Társaság. Szeptember 28-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezik meg a 6. Senior Gálát. A hagyományos hangverseny ezúttal azonban jóval több lesz egyszerű koncertnél. A zene mellett tudományos állapotfelmérések, előadás, nyilvános főpróba és egy különleges bakancslistás álom megvalósulása is várja az érdeklődőket. A Senior Gála középpontjában ezúttal is a Budapesti Filharmóniai Társaság legtapasztaltabb művészei állnak. Nyugalmazott zenészeik nem csupán a zenekar több mint másfél évszázados történetének kiváló ismerői és hiteles krónikásai, évtizedeken át adták tovább tudásukat a következő generációknak, és személyes példájukkal is megmutatták, milyen fontos szerepet tölthet be a zene az életminőség megőrzésében, az aktív időskorban és a testi-lelki jólétben. A Magyar Tudományos Akadémia impozáns díszterme szeptember 28-án már délután megtelik élettel. A Senior Nap programjai között 14 és 16 óra között a Győri Széchenyi István Egyetem munkatársainak közreműködésével ingyenes állapotfelméréseken vehetnek részt az érdeklődők. A szakemberek többek között reflexprofilt, gondolkodási funkciókat, figyelmet, egyensúlyérzékelést és stressz szintet mérnek. A vizsgálatokat személyre szabott tanácsadás követi, az egyetem kutatói az eredmények alapján javaslatokat, szükség esetén pedig terápiás lehetőségeket is ajánlanak. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Folytatódik a kissé szeles nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Robert Fico miniszterelnök közölte, Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban három magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO mentességét. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az EU szabványainak. A korlátozás a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Ma éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Budapest Update István Dániellel. Szeptember elején 3 napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a 3 napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakába nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízió.
akcióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hatalmas aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a
festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.

szegélyezett Andrássy, a Virág Budapest járt utána az Andrássy útnak. Vannak járatlan rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év, és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a Ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsdek rak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a Liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszai nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a Ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villágat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Reklám hangzott el.
6: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, Bájer Judit médiajogász lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Folytatódik a kissé szeles nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni jelentését. Schummer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat. Bájer Judit médiajogász, médiakutató lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A testület emellett döntött arról is, hogy a Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatja, az ellenzéki pártokét viszont továbbra sem. A Közszolgálati Tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 igazgató megbízatása járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre néhány hét múlva hirdetnek új pályázatot. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 mm-t sem érte el.
0: Időjárás.
6: Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Okos eszköz használ a gyerekkorban, mikor adjuk először a kezükbe az okos eszközöket? Kell-e egyáltalán ez? Valójában szükségük van-e erre? Hogyan hat a mentális és a pszichés fejlődésükre és egészségükre? És hogyan hat az okos eszköz használat a gyerekeknél a kognitív fejlődésre és a kognitív mintázat kialakulására? Erről beszélgetek mai szakértő vendégemmel, Csaj Móni szociálpedagógussal. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem Csai Móni szociálpedagógus, akivel az eszközhasználatról beszélgetünk, de nem akármilyen aspektusból, a gyerekek okos eszköz használatáról és a képernyőidőről. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Na kezdjük onnan, hogy mikortól ajánlott, vagy ajánlott-e egyáltalán, van olyan életkor, amikor nem, az okos eszköz használat, a képernyő használat? Mikortól engedhetjük be a világot a gyerek életébe?
2: Szigorúan azt, amit mondok, 3 év alatt semmiképp. Minek? Uh-huh. Ugye ez egy friss dolog, hogy milyen eszközöket használunk, de már vannak kutatások, és a gyerekek idegrendszeri fejlődését nagyban károsítja és hátráltatja az idő előtti okos eszköz használat, sőt a televíziózás is. Tehát 3 év alatt semmi nem indokolja, nem is adok éles kést a kezébe, ugye? Tehát, hogy nem adok olyan eszközt a kezébe, ami még nem neki való. Nem ültetem oda a volánhoz, nem adok motoros fűrészt a kezébe, nem adok alkoholt a kezébe, akkor ezt miért? Miért gondolom azt, hogy ez bármilyen jó hatással lehet rá? Azért, mert addig csöndben marad, vagy nyugton marad? Ezt számtalan más eszközzel meg lehet oldani. Nagyon ártalmas a gyerekekre, ezt most már minden kutatás alátámasztotta, szerintem már hallottak erről az emberek, csak valamiért nem akarják elhinni, hogy ó, csak 5 percre odaadom a telefont, amíg megérkezik az ebéd, ó, csak 10 percig, csak 15 percig, amíg az orvosi rendelőben várakozunk, ó, csak amíg gyorsan berakok egy mosást, elindítom a mesét, hát az jó neki, van már baba tévé. Nem, nem jó neki, semmilyen haszna nincs belőle, semmit nem kap általa, csak egy függőséget alakítok ki, és egyre nagyobb igénye lesz rá, és egyre hisztisebb lesz, ha nem kapja meg, és egyre több érzelmi reakció lesz, és egyre szűkül az a mozgástér az idegrendszeri fejlődésben, és átáll az agy egy teljesen más üzemmódra, ami a gyereknek hátrányt fog jelenteni az élete során.
1: Uh-huh. Ennek ellenére nem azt látjuk, hogy a szülők mondjuk 3 éves korig nem adnának eszközt a gyerek kezébe?
2: Nem, mert még nem hiszik el, még nem tapasztalták meg a káros hatásait. Ugye bármi bejött az emberek életébe újdonság, az először teljesen szabadon el szokott terjedni. Most az autóvezetésről nagyon sok év kellett, míg beszabályozták, hogy melyik oldalon hogy közlekedjenek az autók, és most már nagyon van szabályozva, mert felismerték azt, hogy micsoda baleset veszélye jár, ha csak úgy elindulnak az autók a nagyvilágba. Bármi bejött az emberiség életébe eleinte, nem ismertük föl igazán a veszélyeit, csak jaj, de aranyos, jaj, de klassz az a műsor, jaj, ez nagyon cuki, színes, villog, tetszik a gyereknek, nevet rajta, szórakoztatja őt, és nem látjuk a háttérben még a veszélyeket, most már kezdjük felismerni, és szerencsére nagyon sok tudatos szülő van, aki ezt már látja és érti, de ha belegondolunk, kik a szülők? Azok a szülők most, akiknek kicsi gyerekük van, akik akkor voltak kisgyerekek, mikor épp csak beköszönt az internet. Uh-huh. Még nem ilyen mennyiségben. Akkor még nem volt folyamatosan 0-24-ben mese a tévében, tehát eleve nem volt ilyen dömping a kínálatban. És ők lesznek most szülők, és már kezdik felismerni, hogy ez így nem valami nem okés, mert a gyerek viselkedése, amikor kikapcsoljuk a tévét, egészen szélsőséges tud lenni, de még nem vagyunk elég tudatosak, még nem látjuk át a veszélyeit igazán ennek, hogy micsoda függőséget, milyen addikciót vált ki a képernyő használat túl korán, és mennyire visszaveti az idegrendszeri fejlődést, amikor mozogni kéne, a szabad levegőn szaladgálni, tapasztalni, amikor a gyereknek néha unatkozni kell ahhoz, hogy kreatívvá váljon, aha, hogy ő maga találjon ki fantáziavilágot, ő maga élje át a helyzeteket. Ez teljes mértékben kiváltja a digitális eszköz. Erre már felhívták régebben is a figyelmet a tévézéssel kapcsolatban, de az okos telefonok elterjedésével ez fokozottan igaz.
1: Ugye ezt tudjuk, Móni, hogy a gyerek mintakövetéssel, példakövetéssel tanul, hogyha egy-két-három éves gyereknek mondjuk a kezébe nem adnak okos eszközt, de anya-apa egyfolytában nyomkodja, az egyfolytában most egy kicsit túlzással, tehát mondjuk amikor pihenőidő lenne és játszhatnának, akkor mondjuk a kanapén ülve görgetik a social media felületeket, akkor arra hogyan reagál a gyerek.
2: Utánozni szeretnék, kíváncsi lesz a legtermészetesebb módon, és egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül majd a szülőnek, hogy távol tartsa tőle. Hiszen hát ezt látja, hogy ez a viselkedés a norma. Ez lesz az ő normája, hogy a szülők ülnek, és görgetik a telefonon a képeket, a videókat, aminek azért hangja is van. Tehát abszolút tanítja ezzel a szülő, hogy ez a norma, ez a viselkedés a természetes, és ő is ezt fogja csinálni. És ami a legfaramucibb az egészben, hogy utána a szülő nagyon haragudni fog ezért a gyerekre, hogy nem figyel rá, amikor valamit kérdez kamaszkorban, és nem néz föl a képernyőből, ezt már megtapasztalhatják szülők, vagy bezárkozik a szobájába, és számítógépen játszik egész nap, és nem csinál otthon semmit. Hát ennek volt egy előzménye. Uh-huh. És az egyik előzménye az, hogy ezt látta a szüleitől. Ez a minta.
1: Csajmóni szociálpedagógussal beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy mikor lehet szabad, és egyáltalán kell-e okos eszközt adni a gyerek kezébe, hogyan hat ez a gyerekek pszichés, lelki és kognitív fejlődésére, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Okos eszköz használat gyerekkorban hány éves kortól lehet szabad? Kell-e egyáltalán? Mit okoz, ha igen, mit okoz, ha nem? Van-e ennek egészséges mértéke, hiszen egyszer csak a közösség majd elkezdi piszkálni azt a gyereket, aki nem lóg a telefonja meg a közösségi hálókon, ezt is tapasztaltuk már. Csaj Moni szociálpedagógus a vendégem ma. Moni, akkor hogyan lehet ezt egészséges mederben tartani? Hogyan tudjuk kiküszöbölni azt, hogy ne kezdjék el cikizni, amiatt a többiek, hogy őt annyira nem érdekli az okos eszköz például?
2: Én azt gondolom, hogy azért nem lehet teljesen ellene menni ennek, nincs is értelme, hiszen perifériára szorul a gyermek, hogyha nem tud kapcsolódni a közösségéhez, és azt gondolom, hogy a mai élet természetes velejárója, és sokszor hasznos is egy okos eszköz. Én azt gondolom, hogy amikor megtanul a gyerek írni, olvasni, tehát általános iskolás lesz, akkor szép lassan be lehet vezetni. Előtte már nem okozunk akkora problémát, ha megnéz rövid meséket, nyilván szűrve a tartalmakat, nyilván odafigyelve, hogy mi az, amit meg akarunk mutatni. Az se olyan nagy gond, ha vannak ilyen pici fejlesztő játékok, és óvodáskorban egyet-egyet kipróbál. Nem azt mondom, hogy ez a cél, mert nem az, de elfogadható. Viszont amikor megtanult írni, olvasni, és egy osztályközösségben van, akkor nem tehetem meg a gyerekemmel, hogy teljesen kizárom ebből a világból. Én azt gondolom, hogy az egészséges középút a megoldás, és egy 7 éves gyerekkel, egy 8 éves gyerekkel már le lehet ülni ezt megbeszélni, megtervezni, hogy akkor mennyit és hogyan. Én azt gondolom, hogy akkor még nincs szükség saját telefonra, nem is biztos, hogy úgy tud rá vigyázni, és a korlátlan hozzáférés sem egészséges, mert a gyerek még nem tud önkontrollt alkalmazni. Hanem megbeszéljük, hogy mondjuk egy 8 éves gyereknél napi 1 óra telefonozás már beleférhet, nyilván úgy, hogy szülői felügyelettel. Értem ez alatt azt, hogy akkor, ha már vannak ilyen lehetőségek, töltsünk le ingyenes applikációkat, ami leszűri, hogy ne tévedjen olyan helyre, ami abszolút nem a korának megfelelő, sajnos nagyon hamar oda kerülnek, és nagyon hamar látnak olyan tartalmakat, ami egyáltalán nem nekik való, viszont szép lassan megtaníthatjuk, mint ahogy írni, olvasni is, hogy hogy érdemes használni egy ilyen eszközt. Egyrészt nyilván van egy olyan funkció, ahol tartja a kapcsolatot a közösségével, ez természetes, rendben van, csináljunk egy ilyet. De a szörfözés a neten, meg a rövid videók nézése teljesen indokolatlan, még 8 éves korban is. Viszont, hogyha érdekli valami, bármi, állatok, technika, bármilyen érdekesség, azt megtaníthatjuk, hogy hogy tudja megtalálni. És ez is lehet egy közösen eltöltött idő, hogy leülünk és dínókat nézegetünk együtt, mert az érdekes, és sok érdekes információt lehet találni. Tehát használjuk arra az internetet és az eszközeinket, amire való valójában, mert hogyha elkezdjük ezt a görgetős, rövid videós lehetőséget megadni a gyereknek, erről nagyon nehéz lejönni. Tehát erről nagyon nehéz ebből kilépni, és nagyon megterheli az ő életüket, az agyukat, az idegrendszerüket, a lelküket. Gondoljunk bele, hogy milyen tartalmak kerülhetnek elő egy ilyen rövid videós felületen. Egyáltalán nem nekik való, tehát még 14 évesen sem igazán, de akkor már nehezebben tudjuk kizárni. Szülői felügyeletet minden eszközre, megállapodást, hogy mennyi időt tölthet vele, együtt keresgélést, mert az is egy együtt töltött idő és beszélgetésre ad lehetőséget, és néhány nekik való játékot, ami fejleszti az ügyességét valamilyen szinten, persze anélkül is lehetne élni, de ha már itt vannak, és korszerűek akarunk lenni, akkor ebbe simán belemehet a szülő. És a másik, ami nagyon fontos, az őszintesség, az őszinte kommunikáció a gyerekkel, mert minél jobban tiltok valamit, tudjuk, annál érdekesebb. Tehát nem a tiltás, hanem a tanítás, az edukáció a cél.
1: Csaj Moni szociálpedagógus a mai szakértő vendégével az okos eszköz használatról beszélgetünk gyerekkorban. Tehát, hogy hogyan hat ez a kicsi gyerekek és a nagyobbacska kisgyerekek pszichés, mentális és kognitív fejlődésére. Az érzelmi kiégéssel folytatjuk majd hamarosan.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

0: Alright. Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Okos eszköz használat gyerekkorban, erről beszélgetek mai vendégemmel, Csajmoni szociálpedagógussal, és ugye bár nagyon sokszor hallani, hogy érzelmi kiégést okoz a vége érhetetlen folyamatos információ áradata, mini gyors videók, amiket láthatunk ezeken a különböző felületeken, amiket használnak a felnőttek is, és most már látni buszmegállóban, villamosmegállóban, orvosi rendelőben, mindenhol, hogyha egy pici idő van, akkor már görgetik, simogatják a telefon előlapját, látni, hogy soha véget nem érő láncba ugranak bele, vagy egy folyamba ugranak bele, ami valóban soha nem ér véget, és erről már tudjuk, hogy érzelmi kiégést okozhat, sőt, okoz is. Egy idő után ezt okozhatja gyerekeknél is?
2: Abszolút. Pláne, hogyha számára feldolgozhatatlan tartalmakat talál. Egyszerűen még nem tartott a fejlődésében, mert ugye 23 éves korig állnak össze az idegrendszeri pályák, akkor az utolsó a felelősségérzetért felelős idegpálya kialakulása, de hogy egy folyamatos fejlődésben lévő szervezet bizonyos tartalmakat nem tud feldolgozni, és akkor egy idő után immunissá válik rá. Tehát most mondok egy szélsőséges példát, lát egy szörnyű balesetet, meg még egyet, meg még egyet. És ami először még ledöbbentette, és feldolgozhatatlan volt, és rémálmokat okozott, arra egy idő után teljesen immunis lesz, és empátiavesztéssel jár. Aha. Tehát nem fog tudni már úgy együtt érezni, és hát igen, ezt nevezik kiégésnek, hogy már csak úgy tovább görgető, hogy na, még egy, vagy esetleg röhög rajta, hogy egy kicsit oldja magában a feszültséget, de az a döbbenet, amit az első ilyen élmény ad, az szép lassan elmúlik, és egy ilyen rezignált, egy ilyen teljesen semleges attitűd lép a helyébe, amikor már nem hagyja meg, hogy mi történik. Egyébként meg ebből ered a bullying is a fiatalok körében, hogy rengeteg ilyen videót látnak, és akkor nem érzékelik azt, hogy a valóságban ez mennyivel durvább bántani a másikat. És akkor, hogy ő feldolgozza a saját kis átélt traumáit, amit a neten látott, ezért elkezdi bántani a másikat. Így levezetve a saját frusztrációját. És akkor a bullyingnak gyönyörűen megágyaztunk, és elkezdik bántani és szekálni egymást, fel sem mérve, hogy mit okoz a másiknak ezzel, mert egyszerűen elégettük azokat az idegpályákat ezekkel a rövid videókkal, amik ezért felelősek lennének, és az empátiát erősítenék. Ezek így eltompulnak a sok videó hatására.
1: Azért ez számomra még most is félelmetes, pedig mi nagyon sokszor beszélgetünk erről, szó volt erről korábban a lélekszörfben is, de mégis mindig megállok azon, hogy oké, tételezzük fel, hogy most kapom fel a fejem, most kapok észbe. Mit tudunk csinálni, hogy ezt megpróbáljuk egyre lejjebb, kisebb térbe szorítani és lefaragni?
2: Hát, hogyha már belefutottunk egy függőségbe, akkor azt úgy kell kezelni, mint más függőségeket, és elvonó kell. Ami egy furán hangzik egy család életében, de kütyűmentes nap, közös megállapodás, közös célkitűzések, egy napi rend átalakítás nehéz lesz. Sokkal nehezebb helyrehozni egy ilyen állapotot, mint el se jutni idáig. Meg vannak egyébként olyan szervezetek, akik már ezzel foglalkoznak, hogy segítenek a fiataloknak az ilyen addikciók gyógyításában, mert igenis létezik már ilyen, hogy például játékfüggőség, ami egy nagyon komoly, tehát egy szinten lehet említeni az alkohol és a drogfüggőséggel, ugyanúgy biokémiai folyamatokat indít el az agyban, ugyanolyan függőséget okoz, és amikor eljutott idáig egy fiatal, akkor segítségre van szüksége, és lehet kérni segítséget, és rendes elvonóra kell mennie, hogyha már ennyire súlyos a helyzet, mondjuk 17-18 éves korára, és ott segítenek neki. Hogy ezt megelőzzük, már eleve ne jussunk el idáig, ezért a napirend, a korlátozás a megoldás, de ha már baj van, akkor kérhetünk pszichológustól segítséget, szakembertől segítséget, és lépésről lépésre elvonó ez a megoldás.
1: Moni, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm szépen ezt a sok mindent, és kérem a szülőket, a felnőtteket a gyerekek mellett, hogy próbálják meg legalább egy kicsi részét megfogadni, próbáljunk megváltoztatni, nem csak a gyerekek, gyerekekkel kapcsolatban, és nem csak a gyerekeknél, magunknál is, hiszen ők minket látnak. Csai Móni szociálpedagógus volt a mai szakértő vendégen. Nagyon szépen köszönjük, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítsuk.

0: hallgassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
4: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. Folytatódik a kissé szeles, nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a dublini uniós külügyminiszteri találkozó kapcsán a magyar tárca vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, hazánk szolidaritásról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni, augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Belgium továbbra is elutasítja a befagyasztott orosz vagyon hasznosítását. Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot arra, hogy a letétbe helyezett orosz értékeket jóvátételi kölcsönként Ukrajna támogatására fordítsák. A felhasználásához a belga kormány garanciákat kért az uniós tagállamoktól, de mivel ezt több ország elutasította, a terv kudarcba fulladt. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai energiaügyi miniszter. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan, a héten már két tankerhajót is megtámadtak. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai tegnap utaztak el a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csaknem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány.baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor, többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Szeptember 18-a és 20-a között ismét színes papírsárkányok, különleges repülő szerkezetek és lebegő szobrok népesítik be Zamárdi égboltját. Ez a Zamárdi égenjáró fesztivál immáron a második, úgyhogy erről is ennek kapcsán beszélgetek Glázer Kati animációs filmrendezővel, a fesztivál megálmodójával és főszervezőjével. Szia Kati, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, sziasztok!
1: Na kérlek, akkor mesélj arról, hogy hogyan indult el ez az egész, mert már a neve is tök cuki, és az összes program is az, és közben ez egy óriási nagyszabású mesevilág több napon keresztül, és ez nyilván valamilyen helyes saját történetet sejtett maga mögött.
2: Hát ez így van, az úgy indult, hogy amikor én kicsi voltam, akkor nekem volt egy mesterem, festőszakon tanultam középiskolában, és az én mesterem volt a magyar papírsárkányozásnak a letéteményese, és a saját idejében egy ilyen nagy mozgalmat is indított, amit nagyon-nagyon sok ember követett. Nyilván papírsárkányt csinálni az egy ilyen otthoni elfoglaltság, mint a Mary Poppinsban tudjuk, hogy aput ki kell csalni sárkányozni, és hogy ez egy nagyon kevés pénzből, kevés ráfordítással nagy öröm. Na hát nekem ezt a tanár úr nem tanította, viszont amikor sok-sok év után elvesztettük őt, akkor néztünk tanítványok egymásra, hogy mi a fenét lehetne csinálni ebben a fájdalomban, hogy ő már nincsen. És akkor én azt gondoltam, hogy hát csináljunk egy fesztivált az ő ünneplésére. Uh-huh. És akkor ez nehezen ment, először csak mondtam mindenkinek, hogy fú, csináljuk meg ezt a fesztivált, mert hát felnézni közösen az égre sokkal jobb, mint közösen sírni. Ez így nem hangzik annyira jól, de mégiscsak sokkal, sokkal épületesebbnek tűnt. És akkor mindenkinek elmondtam, és Zamárdi adott lehetőséget, illetve hát szájról szájra járt az ötlet, és akkor kiderült, hogy itt nyitott fülekre talál ez a dolog, és akkor csináltunk először egy gyereknapi rendezvényt, ami jól sikerült, és aztán tavaly csináltuk az első ilyen többnapos fesztivált, még akkor a tanár úr tiszteletére, ami szintén nagyon jól sikerült, mert hogy az edukációs rész mindig ilyen kiemelt szempont volt nálunk, hogy hát nem csak, hogy ugye őrizgetni akarjuk a hamut, hanem továbbadni a parazsattát. Rengeteg gyereket vártunk, sárkányt készíteni ingyenes programokkal, kiállítást, gyerekrajzpályázatot és minden ilyesmit szerveztünk hozzá, és hát megtelt gyerekekkel ott a Zamárdinak ez a szabadszönd része, és csodálatos két napot töltöttünk együtt, és ennek a folyamánya az idei fesztivál.
1: Azt hiszem, hogy a papírsárkánynak és ennek az egész történetnek van egy különleges szakralitása. Nekem valahogy a papírsárkány mindig olyan, mint a születésnapi gyertyák, amiket elfújunk, hogy fölküldjük valahova a magasba a kívánságunkat. Valahogy nekem a papírsárkányok is ilyenek.
2: Szerintem mindenkinek van valamiféle viszonya ezzel, mert van egy ilyen csodafaktor a dolognak. Hogy valakinek úgy érzem, hogy olyan, mint a kutyát sétáltatna, hogy így fölengedi, és akkor ott nézi, hogy futkos, meg a többi sárkánnyal ott együtt repked. De pontosan ezt a meditatív ilyen transzcendens állapotot is látom sokakon, hogy szinte olyan, igen, mintha kapcsolatunk lenne valamivel, ami nem a világi. Az én viszonyom meg olyan, mint hogyha valami David Attenborough-os filmet néznék, és akkor és én szinte hallom, ahogy a narrátor mondja, hogy hogyan viselkedik a természetes környezetében a papírsárkány. Mm-hmm. És akkor persze vannak a sárkányos mesterek, akik pedig egészen elképesztő konstrukciókat gyártanak, amit fölküldenek, és azok még elképesztőbb konstrukciókat húznak maguk után, meg óriás posztereket, meg hatalmas figurákat, meg mindenfélét, tehát ők pedig egy ilyen óriás kihívást láthatnak ebben, és közben meg ez egy csodálatos közösség is. Tehát világszinten a sárkányosok, azok nem is tudom minek nevezzem, olyan, mint a hippik lennének, de közben meg mégsem annyira szabad ez, mert hát hiszen itt van a kis kötél összeköti őket az éggel, de közben itt ülnek a földön, és petángoznak, meg eszik a pizzát közöttünk. De ez egy nagyon szuper, elképesztően ilyen kellemes emberekből álló ilyen nagy közösség a világban már.
1: Lázár Kati animációs filmrendező vendégem, akivel a második Zamárdi égenjáró fesztiválról is annak kapcsán beszélgetünk. A fesztivál szeptember 18-19-20-án lesz majd Zamárdiban, ahogy ezt már többször mondtuk, és hogy milyen volt a tavalyi, és milyen az idei, vagyis hogy milyen volt az első, és milyen lesz most a második, erről beszélgetünk a továbbiakban, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Glázer Kati, animációs filmrendező, a megálmodója és a főrendezője, főszervezője a második Zamárdi Égenjáró Fesztiválnak, ami szeptember 18-a és 20-a között lesz a Balatonparton égigérő élményekkel. Kati, meséltél már sok mindent a történetéről, a papírsárkányokról, az eredő ötletről. Milyen volt az első fesztivál?
2: Az első fesztivál az nagyon forgalmas volt. Sokan voltak, tehát nem voltunk felkészülve valójában arra, hogy milyen az, amikor ennyi program van, és ezt párhuzamosan kell szervezni. Ez a ZAMART kultúrbuborék terében van. Itt van egy kiállítás, amit mi tavaly megcsináltunk. Tavaly pedagógia konferenciával volt kiegészítve, és közben mentek a sárkányépítő workshopok folyamatosan. Rengeteg ember volt, és kevés szél. Ennek ellenére, miután nagyon sok gyerek nagyon sok sárkányt csinált, és ők csak ott rohangáltak a térben, ezért nagyon jól működött az egész, és jó visszajelzéseket kaptunk. Idén egy nagyon kicsit több szelet kérünk, szóval mindenki hozzon magával szelet, aki érkezik, ez egy fontos szempont.
1: Oké, a fellépők a műsor tekintetében hogyan fejlődött a fesztivál?
2: A fellépők ugye a sárkányosok, tehát itt most ez egy kifejezett, hát nem kérés, de egy ilyen deal Zamárdival, hogy egy nagy balatonszándos, hangos, szemetes, poros ünnep fesztivál után, vagy helyett, legyen valami természetközelibb, családbarátabb, egyszerűbb dolog, és úgy is képzeld el, hogy megérkezel erre a helyre, és itt nincsen kifejezetten nagy hangzavar, vagy bármi, azt látod, hogy repülnek fenn a sárkányok, anyukák isszák a frappét, gyerekek gyártják a sárkányt, nagymamák izzadva követik a futkosó gyerekeket, és mindenki remekül érzi magát. Időnként megnyitunk egy kiállítást, kiosztunk egy csomó oklevelet a gyerekrajzpályázatra, és az egész le van hozva ilyen nagyon emberközelire, lehető leglassabb és szebb módon, ahogyan ezt meg lehet élni.
1: Az is érdekes azért, hogy ahogy írjátok a sajtóanyagban, az első fesztivál híre nagyon gyorsan eljutott a nemzetközi sárkányos közösséghez. Nekem ez már önmagában is olyan kedves, olyan szépen hangzik, hogy sárkányos közösség, tehát akár ezek szerint a világban, szerte a világban mindenhol vannak sárkányröptető közösségek, és gondolom, hogy itt sok felnőtt is van.
2: Hát jellemzően felnőttek vannak, akiket mi is meghívunk, illetve akiket mi meghívtunk, ezek olyan sárkánykészítők, illetve sok-sok sárkánybirtoklók, akik a nemzetközi sárkányfesztiválokon részt szoktak venni, és szeretik az új dolgokat kipróbálni. Ez részben ugye a már említett tanár úrnak az emlékéből is adódik, az ő sárkányos könyvét azt sok-sok nyelven olvashatták, és nagyon szerették az emberek, és aztán nagyon-nagyon sok házi sárkány készült, házi sárkány jó értelembe véve.
1: Mi volt a könyvének a címe? Mi a könyvének a címe?
2: Sárkánykészítés, de volt ebből kiadvány is, ami ilyen újságformájú volt, és annak a közepén volt sárkány. Bodóczky Istvánról beszélünk, tehát rá tud az ember keresni, és ha nagyon nagy szerencséje van, akkor antikvárból meg tudja kapni ezt a sárkányépítés című könyvet. Nekem több példányban is van, nem adom senkinek. És tehát, hogy nem volt nehéz dolgunk, mert az ő neve olyan hívószó volt, hogy aki tudta, hogy miről van szó, az szinte kérte, hogy jöhessen. És így is most lesznek szlovének, osztrákok, szlovákok, olasz vendégeink is jönnek, és minden igaz, talán indiaiak is. Talán az valószínű, tehát jobban valószínű, mint nem. Tehát várunk több nációból vendégeket, akik rengeteg szuper sárkányt fognak hozni. Az idei évnek a nagy különlegességei lesznek esti világító sárkányaink is, és a 18-án péntek este így indul a fesztivál, hogyha lesz szelünk. A fesztivál központ fölött lesz egy ilyen világító sárkányeregetés a sötétben, és így indul meg az egész.
1: Mi történik egyébként egy ilyen sárkányos közösséggel évközben? Tehát az év bármelyik szakában lehet sárkányt eregetni, vagy vannak klubok, vannak összejövetelek az év bármelyik szakában, meg hát vannak a világon nagyon jó kis szeles részek, és nem is kell olyan nagyon messzire menni, mondjuk elég elmenni Skóciába, vagy Írországba, vagy Észak-Angliába.
2: Most már Igen, igen. Most már, hogy így az internet révén összezáródott a föld, ezek a közösségek, ezek ilyen szuperdinamikában tudnak működni, mert amint belép mondjuk egy új konstruktor, létrehoz egy új formát, vagy valami izgalmas dolgot kitalál, akkor meghívják azokra a fesztiválokra, amik már léteznek. Tehát ez a mi fesztiválunk, ez nem egy egyedülálló dolog. Magyarországon is van, most is lesz Szent Király Szabadján, volt Pákozdon régebben ennek hagyománya. Tehát vannak fesztiválok, amik évről évre működnek. A miénk az azért van pont most, mert most a világban nincsen másik olyan nagy fesztivál, ami a miénket így a háttérbe szorítaná, és így tud egy kis prioritása lenni, és így meghívni mi is embereket. A sárkányos közösség az igaziból egy ilyen folyamatosan érő, ilyen telítődő kis gombóc, amiben mindenféle náció van, és minden alkotónak különböző sajátos viszonya van ebben a lebegtetéssel, másféle konstrukciókat csinál, tanár úr például egészen extra aszimmetrikus sárkányokat csinált régen, erről volt híres a világban, de van, aki figurákat csinál, az osztrák meghívott vendégünk például óriás macikat gyárt, de van egy kínai lány, ő nem jön hozzánk, aki csak világító sárkányokat csinál, óriási világítós ilyen ledes szörnyeket, amik így éjszaka láthatóak. És rengetegféle, ezek ilyen, tehát ahány ember van, meg ahány alkotói stílus, annyiféle sárkányos világ van, és úgy gyűlnek össze ezek a találkozók, ezek a fesztiválok, hogy a szervezők megpróbálnak meríteni minél többféle alkotóból, olyanból, aki, mit tudom én, 20 sárkányt ereget egyszerre, olyanból, aki óriás dolgokat hoz, olyanból, aki installációkat készít, az csak a széllel foglalkozik, és a földön csinál olyan játékokat, ami az embereknek nagyon tetszik. Nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy szórakoztassák magukat, egymást és a közönséget, és ebből mi is próbálunk minél jobban meríteni.
1: Glázer Katti a vendégem, animációs filmrendező, az Égenjáró Fesztivál főszervezője és megálmodója, ez most már a második lesz Zamárdiban, ahol égigérő élmények lesznek a Balatonparton szeptember 18-a és 20-a között, és akkor most konkrétan beszélünk majd a következőkben a mostani programokról, hogy mi mindennel várják a kicsiket és nagyokat, milyen köztes és kapcsolódó programok lehetnek, mi mindent tanulhatnak meg a sárkányokról, a papírsárkányokról, a gyerekek és a felnőttek, mindent elmesél majd Kati, hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója. Rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Manna FM. Élet öröm zene. Ez a

0: segíts már!
1: Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól
2: a 98.6 Manna FM-en.
3: Szeptember 18-a és 20-a között ismét színes papírsárkányok, különleges repülőszerkezetek és lebegő szobrok népesítik be Zamárdi égboltját. Ez az égigérő élmény sorozat 3 napban a második Zamárdi égen járó fesztiválon. A fesztivál főszervezőjével és megálmodójával, Glaser Katival, animációs filmrendezővel beszélgettünk eddig is, és folytatjuk is a beszélgetést most konkrétan a mostani, a második fesztiválról, mert hogy fontos például ezzel kapcsolatban Janikovszki Éva születésének 100. évfordulójához is kapcsolódik ez a mostani 26-os fesztivál, és beszéljünk még egy kicsit többet az esti világító sárkányokról, a délutáni programokról, a vasárnapi égi kavalkádról, mindenre kíváncsiak vagyunk.
4: Nagyon jó, hogy említetted Janikovszki Évát, az idei fesztiválunk az neki van dedikálva. Ennek a fényében ebben a Zamárd Kultúrbuborék nevű térben, amit mindenki megtalál a térképen, a Szabadstrandon, ott lesz egy kiállítás Réber László és Janikovszki Éva tiszteletére, aminek az egyik kulcsfontosságú része, azon kívül, hogy ez a két sztáralkotóról lesz egy csodás kiállításunk, hogy emellé egy gyerekrajzpályázat is íródott, és azok a munkák is megtekinthetőek lesznek ott, amit a gyerekek készítenek. Tehát az érkező gyerekek már is láthatnak egy csomó munkát, amit kortársai készítettek ebben a témában. Az idei fesztiválnak az égigérő fű a kabalája, úgymond, és az égigérő fű a pályázati témánk is, ezért lesz egy csodálatos, reményeink szerint, ha elég szél lesz, 30 méteres égigérő fű installációnk is, amit sárkányokkal fognak felhúzni. Ez az egyik ilyen szuper látványosságunk, ami napközben lesz elérhető.
3: Az ugye a Mána Szörpe Szalmaszál című Janikovszki könyvből született, a filmnek volt a címe az égigérő fű, de így az égben járó fesztivállal ez az égigérő fű, az különösen kedves. Mondjuk én óriási Janikovszki és Réber László rajongó vagyok, úgyhogy pont azt akartam mondani még az elején, mikor elkezdtünk beszélgetni, hogy az egésznek van egy ilyen mesekönyv illusztráció hangulata, tehát mint amire gyerekkorban vágytunk, hogy bárcsak ott szerepelhetnék én is azokban a rajzokban, és ez most ilyennek tűnik nekem.
4: Nagyon remélem, hogy ilyen is lesz. Én is hasonlóan vagyok, mint te, hogy amikor a Móra kiadóval sikerült ezt a dílt megkötnünk, és ők is örömmel adták ehhez a nevüket, erejüket, hogy csináljuk együtt idén, akkor én is nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy ez lehetőség. Pontosan ilyen érzésem volt nekem is, hogy bár én is azoknak a könyveknek a részese lehettem volna. Szóval lesz ez a csodálatos égigérő füvünk, és lesznek hatalmas Réber rajzaink is, amik először a kiállítási tárgyak lesznek, ilyen több méteres printek, és utána fölhúzzák őket sárkánnyal, és azok is lebegni fognak majd az égen, ezek már vasárnap. Viszont szombaton és vasárnap, mindkét nap reggeltől ebédig, és aztán ebéd utáni időszakban egész végig ingyen építhetnek a gyerekek bármennyi sárkányt, amennyit csak szeretnének, és ehhez a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszaka fogja adni nekünk a segítő tanárokat, akik ott türelemmel és szeretettel tanítják majd a gyerekeket a sárkányépítésre. Ezek nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni. A szombati napon lesz a Janikovszki Réber kiállítás megnyitója 2-kor, és akkor lesz a kiállítás megnyitó és az értékelés a gyerek pályázattal kapcsolatban is. A vasárnapi napon van egy flow yoga edzés, ami szintén ingyen van. Ez a unatkozó nagymamák és a rátermett apukák és anyukák részére egy nagyon jó lehetőség, de bárki csatlakozhat. Teljesen mindegy, hogy ő teknős vagy papírsárkány. Ez a flow yoga R nevű edzés, ez mindenki számára nyitva áll. Szombaton és vasárnap is megpróbáljuk föltenni ezt az égigérő füvet az égre, amennyiben lehetséges, és a záró esemény, amit remélünk, és ez picit céltől függ, az egy olyan parádé, ahol a megjelent sárkányos alkotók megpróbálnak mindent felrakni az égre, ami csak velünk van, és mindenki azt, amit épített, még pluszban fölteheti melléjük, és akkor ott készítünk mindenféle csodálatos videókat és képeket. Ez lesz a vasárnap délután.
3: Hát ez messze a legcukibb esemény az elmúlt, nem is tudom, pár évben, amiről valaha hallottam. Nyilván azért, mert ott van benne Janikowski és Réver, tehát hogy ez különösen megemeli az ember szívében az örömöt, de hogy annyira kedves maga az ötlet is. És akkor nyilván helyén való a kérdés is, hogy nyilván lezajlik az idei, de hogy a következőt tervezitek-e már?
4: Hát én egy titkot elárulhatok, de csak azoknak, akik most hallgatják ezt a rádióban, hogy a jövő évet megpróbáljuk a Teszveszváros és Richard Carey az ifjabb jelenlétében megoldani. Erre kaptunk egy szóbeli lehetőséget.
3: Hát az a legcukibb a világon.
4: Ugye?
3: Igen.
4: Hát én is egy kicsit a levegőbe ülök a fotelem fölött ilyenkor, amikor ilyeneket merek kimondani a számon. Bár a Janikowski és Réber is hasonló effekteket gyakorol rám. Szóval a jövőt ezt így tervezzük, de minden attól függ, hogy mennyi szelünk lesz, és nagyon remélem, hogy idén sok.
3: Én is nagyon remélem, és akkor jó szelet nektek. Legyen sok szél, és legyen sok csoda, ahogyan az egyébként most már úgy tűnik, hogy meg is lesz, készülőben vannak. Égigérő élmények, tehát a Balatonparton jön a második Zamárdi Égenjáró Fesztivál szeptember 18-a és 20-a között. A fesztivál főszervezőjével és megálmodójával Glázer Kati animációs filmrendezővel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm az idődet.
4: Én is köszönöm, mindenkit várunk szeretettel. We'll be right back.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene és a strand szezon, a fesztivál szezon, az nyári időszak nőgyógyászati veszélyei, erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Holló Balázs szülész nőgyógyász szakorvossal a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, éjjel már elérhető lesz a kórházi fertőzésekről tájékoztató honlap. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartását, tartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Sumer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatás. Ma éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. A szakemberek azt várják, hogy a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt mai vendége dr. Holló Balázs, szülész, nőgyógyász, szakorvos, akivel a strandszezon, a nyáridő, a fesztivál szezon nőgyógyászati problémáiról, veszélyeiről beszélgetünk. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: 98.6.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznőgyógyász szakorvos, akivel a nyáridőben megtörténő, vagy esetleg előforduló problémákra fogunk beszélgetni. Fesztivál szezon, nyári fürdőzés, strand, medence, stb. Milyen veszélyek leselkednek a nőkre? Ezzel kezdjük majd. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
3: Üdvözlöm, köszönöm is a meghívást.
2: Na, kezdjük azzal, hogy igaz-e az, hogy körültekintőnek kell lennünk, és igazán óvatosnak akkor, hogyha nőként ugye nyáridőben strandra megyünk, természetes vízben megyünk, fesztiválra megyünk, ráülünk a mobil WC-re, esetleg már aki ráül, szerintem én nem ismerek olyat, aki ezt megtenné, de mondjuk a strandon, a vízben, mire kell odafigyelnünk, milyen veszélyek leskelődnek, mi mindent kaphatunk el esetleg?
3: Hát igen, valóban ez egy állandóan vissza és visszatérő témakör, hogy a nyári szezon milyen veszélyeket rejteget. Ugye alapvetően itt azt kell tudni, hogy nőként nyilván egy egészen speciális helyzettel állunk szembe, hogy olyan problémákkal küzdenek a hölgyek, amelyek utána nyilván egy ilyen fesztiválos, strandos időszak után hosszabb távra is kihathatnak. Uh-huh. Mert hogy ugye a hüvely az egy speciális közeg, és nyilván, ahogy most ez egy nagyon felkapott téma, hogy azt is egy mikrobiális flóra borítja, úgy, ahogy a bőrfelszínünket is, de mivel az egy egészen más közeg, mint a bőrfelszínünk, amit folyamatosan ugye zuhanyzással, fürdéssel folyamatosan tisztítunk, így egészen más szabályok vonatkoznak a hüvely tisztán tartására, és alapvetően azt kell tudni erről, hogy nyilván normál helyzetben a hüvelyt egy olyan laktobacillus flóra borítja belülről, ami ilyen teljesen termelő baktériumokból áll, és ez a flóra, ez az, ami gyakorlatilag ezzel a savas közeggel meggátolja az egyéb korókozóknak a megtelepedését. És nyilván egy ilyen időszakban, amikor alapból egy kedvezőbb közeg van a baktériumok és az egyéb fertőzések számára, és még mellé jön az, hogy egy állóvízben, egy olyan közegben, ahol a baktériumok könnyebben feljúznak a hüvelybe, ott tartózkodnak a hölgyek hosszabb ideig, ez nyilván nagyobb kockázatot rejt így a fertőzések szempontjából. Úgyhogy hát igen, itt különösen fontos a higiénia, ami egészen mást jelent, mint mondjuk a normál esetben, hogy az ember lefürdik, lezuhanyzik. Itt sokkal inkább beszélünk arról, hogy helyre kell állítani azt a normál egyensúlyt, ami a hüvelyben van. És itt törekedni kell arra, hogy folyamatosan megmaradjon ez a normális bakteriális összetétele a hüvelynek, és ez amikor azt mondjuk, hogy pótolni kell ezt a laktobacillus flórát, tehát ilyen probiotikum, most prodép laktobacillus tartalmú hüvelykúpokat kell alkalmazni.
2: Uh-huh. Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a strandra megyünk, medencébe megyünk, fesztiválon mondjuk medencés közegben vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok ember fordul meg, használjunk esetleg egy olyan tampont felhelyezve védelemként, ami esetleg be van kenve valamilyen fertőzés gátló krémmel például. Na, ez igaz-e vagy sem? Működik-e vagy sem? Hasznos-e vagy sem?
3: Igen, én szoktam javasolni, de mondjuk egészen másképp kezelem mondjuk a várandós pácienseimet, mint azokat, akiknek nincs várandóság, mert nyilván ott egy fokozottabb rizikó áll fenn.
2: Persze, erről majd beszélünk majd a továbbiakban részletesebben, hogy velük mi a helyzet, mert azért ők egy sokkal inkább veszélynek kitett réteg azért a nők között is.
3: Tehát én azt gondolom, hogy működik, szoktam javasolni, hogy egy tampont, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen antibakteriális jellegű krémmel felhelyezve ez egy jó megoldás lehet, hogy mechanikusan is elzárjuk ezt a ezt a területet, és egyben legyen egy ilyen védekező mechanizmusa is.
2: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülész nőgyógyász szakorvos, vele beszélgetünk a nyári női védelemről, tehát arról, hogy hogyan tudunk mi nők vigyázni magunkra ebben az időszakban, amikor megyünk strandra, élővízhez, medencéhez, vagy a fesztivál szezonban például, és most a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudnak a várandósok különösen odafigyelni ezzel kapcsolatban, vagy ebből az aspektusból önmagukra. Már is folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos, fesztivál szezon, nyári időszak, fürdőzés, medencézés, élővíz és a strandolás. Hogyan tudnak vigyázni magukra ebből a szempontból, nőgyógyászati szempontból a várandósok? Mire kell odafigyelniük? Hogyan tudnak vigyázni magukra?
2: Köszönöm szépen. Igazából a várandósok, mivel egy veszélyeztetettebb csoport, náluk ugye nyilván védenünk kell minden szempontból a felszálló fertőzésekkel szemben a terhességet, a magzatot. Itt is törekednünk kell nyilván arra, hogy megmaradjon a hüvelynek a normál flórája, amiről az előzőekben is beszélgettünk, illetve itt azért azt is meg kell említeni, hogy maga a terhesség, a várandóság az okoz egy olyan hormonális változást, ami sokkal fogékonyabbá teszi a fertőzésekkel szemben a várandósokat, könnyebben felborul az a normális egyensúly, és elszaporodhatnak a gombás fertőzést okozó, tehát a kandida a hüvelyben, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy például a várandósok esetében sokkal gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy kialakul egy gombás fertőzés, vagy egyéb kórokozók bejutnak a hüvelybe, úgyhogy itt kifejezetten figyelni kell arra, hogy a normál állapotot helyreállítsuk. És ugye az előzőekben is beszéltük, hogy itt az állóvizek, fürdők esetében érdemes alkalmazni tampont, illetve egy ilyen fertőzés meggátló krémet rákenve, akár egy megelőzhetjük azt, hogy feljusson valami egyéb kórokozó.
1: Hogyan tudnak még magukra vigyázni, mondjuk a fehér neműt illetően, a fürdőruhát illetően? Van valami olyan jó tanácsa a doktor úrnak, ami esetleg nem is gondolna az ember, de mégis hasznos tud lenni?
2: Hát igazából a higiénés szabályok azok itt is érvényesek, tehát nyilván egy ilyen fesztivál szezonban figyelni kell arra, hogy egy ilyen folyamatosan tisztán tartott területről beszéljünk, ne az legyen, hogy adunk lehetőséget kívülről bejutni olyan kórokozóknak, amik megmaradnak a fürdőruhán, a fehér neműn, tehát magyarul frissen mosott ruházattal, de el tudjuk kerülni azt, hogy bekerüljön olyan dolog, ami már ott megtelepedett. Úgyhogy igazából ennél többet szerintem nem érdemes erről beszélni, de mindenképpen erre is figyelni kell.
1: Mire kell még ügyelnünk? Mi igaz azokból a hírekből, amiket hallunk, hogyha valaki egy ilyen nagyobb befogadó képességű medencében hosszabb ideig tartózkodik, vagy rendszeresen jár strandra? Milyen fertőzések azok, amiket elkaphatunk, és melyeket hogyan lehet kezelni orvosilag, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelentheti?
2: Ugye a hüvelynek a fertőzései közül ilyen nagy csoportok szerint megkülönböztetjük ugye a gombás fertőzéseket, ez az, amikor ez a kandidának nevezett gomba elszaporodik a hüvelyben. Ezt fontos itt megjegyezni, hogy ez normál állapotában is jelen van a hüvelyben, csak egy gombás fertőzés esetén elszaporodik és túlsúlyba kerül. Itt ilyen gombaellenes készítményekkel ez viszonylag könnyen elpusztítható kvázi, és akkor utána a normál állapot helyreállítható. Másik nagy csoport ugye ez a bakteriális vaginózisnak nevezett történet, amikor a hüvelynek az egyensúly állapota fölborul, és olyan baktériumok szaporodnak el, ami antibiotikumos kúppal, antibiotikumos kezeléssel állítható helyre. És akkor vannak egyéb ritkábban előforduló ilyen fertőzés csoportok, de ez a leggyakoribb és a leginkább előforduló. Úgyhogy a leggyakrabban ezzel jönnek a páciensek.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. A megelőzésről, a védekezésről beszélgetünk, fesztivál szezon, nyári szezon, strand szezon szempontból. Azzal folytatjuk majd, hogy mit érdemes magunkkal vinni nyaralásra, hogy vigyázzunk magunkra, már minőgyógyászati aspektusból. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, strand szezon, nyáridő. Hogyan tudunk nőgyógyászati szempontból ilyenkor ügyesen vigyázni magunkra? Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban, nagyon sok jó tanácsot hallottunk a doktor úrtól. Van-e esetleg arra praktika és gyakorlat, hogy mit érdemes nőgyógyászati aspektusból, ugye védekezés szempontjából magunkkal vinni mondjuk nyaralásra?
2: Igen, köszönöm a lehetőséget. Igazából itt ugye az előzőkben is beszéltünk róla, hogy milyen védekezési módszerek vannak az ilyen fertőzésekkel és egyéb dolgokkal szemben, ami veszélyezteti itt a hölgyeket. Itt érdemes akkor újra megemlíteni, hogy tampon használata a fürdővizekben, olyan krémek, amik van egy olyan hüvelytisztító hatásuk, hogy ilyen ezüstkoloid tartalommal gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeknek a fertőzéseknek a kialakulását. Nyilván a fokozott higiénirára törekedni kell, és mondjuk itt a fesztivál szezonnál ugye felmerül az egyéb ilyen szexuális úton terjedő betegségeknek a bejutása a hüvelybe, és itt pedig nyilván a szószerrel történő védekezés, az kifejezetten fontos, úgyhogy itt azt is megemlíteném.
1: Beszéljünk egy picit még a fiatalabb korosztályról, nekik hogy tudunk védelmet biztosítani?
2: Hát a fiatalabb korosztálynál ugye, tehát főként itt akkor a gyermekekről beszélünk, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, hogyha őnáluk valamilyen fertőzés kialakul, az azért nagyon ritka, és ott azért mindig felmerül a gyerekeknél valamilyen, főleg ha kisgyerekekről beszélünk, akkor valamilyen idegen testnek a jelenléte a hüvelyben, vagy egy felrakott kis tárgy okozza a fertőzést, mert azért egyéb esetben nagyon ritkán látjuk azt, hogy feljutnának a kórokozók. Van egy természetes védekező mechanizmus még, ami jelen van. És amit szintén szeretnék hangsúlyozni, hogy nem szabad a hüvelyt semmilyen fajta készítménnyel mosni, belülről kimosni, mert itt sokkal inkább törekedni kell arra, hogy helyreállítjuk azt a természetes közeget, ami ott jelen van, és ezzel csak ártani tudunk, és nem használunk.
1: Létezik akkor bármilyen megelőző stratégia? Ugye vannak ezek a bizonyos teljesabb baktériumok, ilyen kúpok, ilyen öblítések, ezek működhetnek-e?
2: A teljesabb baktérium tartalmú, tehát az alaptobacillus tartalmú kúpok, azok igen, tehát azt kifejezetten tudom ajánlani, szájon át is lehet szedni. Ezek közül is a Lactobacillus crispatus a legjobb, ami szájon át szedhető, és ez a leghatékonyabban véd az ilyen fertőzésekkel szemben. A teljsavas öblítés, az kifejezetten, tehát azt a szakma most már abszolút elutasítja, és kifejezetten kérjük a pácienseket, hogy ne alkalmazzák, mert ez sokkal többet árt, mint használ.
1: Uh-huh. Jó, tehát tulajdonképpen összefoglalva, hogyha ezeket a jó tanácsokat az ember jegyzi, és elkezdi gyakorolni, és odafigyel a higiéniára, a fehérneművel, fürdőruhával kapcsolatban, ezekkel a védekező metódusokkal, amiket doktor elmondott, akkor jó eséllyel egészségesen túl tudunk vészelni, sőt örömtelin egy ilyen nyári fesztivál és strand szezont. Így van?
2: Így van, reméljük, hogy ez mindenki számára több öröm lesz, mint sem, hogy ilyen panaszokkal térjem vissza.
1: Még egy kérdés, okozhat-e egyébként egy rendszeres visszatérő fertőzés, mondjuk reprodukciós problémákat?
2: Igen, és köszönöm is a kérdést, mert azért vannak olyan területek, amik még így kutatás alatt vannak, de az biztos, hogy a hüvelyflórának, tehát a hüvelyben normálisan jelenlévő baktériumoknak a feljutása a méhüregbe az egyik részről megkönnyíti a teherbeesést, hogyha az egy laktobacillus flóra, tehát egy normál flóra, hogyha pedig olyan kórokozók kerülnek a hüvelybe, amik máshol ugyan jelen lehetnek, tehát egy bélrendszerben, a bőrön és más területeken, de a hüvelyben azok kórokozóként funkcionálnak, akkor nyilván azok, ha följutnak a méhüregbe, ahol amúgy ugyanúgy egy laktobacillus lóra dominál, az okozhat a méhen belül egy méhnyálkártya gyulladást, és így problémát okozhat mondjuk a teherbeesésnél is.
1: Na, hölgyek, hát akkor ezért is kell nagyon vigyázni magunkra és odafigyelni erre. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ránk ért, a műsor vendége volt dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász szakorvos. Köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen, én is.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek

0: hírek az alli.hu-n. Reklám hangzott el.
1: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, felülvizsgálja a kormány a hulladékgazdálkodási rendszert. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartását, tartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést. Az ott élő 12 és 17 év közöttiek közül 15 millióan találkoztak kéretlen szexuális tartalommal. 9 millió gyereket vettek rá szexuális jellegű beszélgetésre, és 4 millió kiskorúról osztottak meg szexuális tartalmú képet. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakemberhiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Felkavarhatják a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Csegergő Bende Góza a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forrás kritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait.
2: Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk. Több felé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ezt a regi stílusban az ember el is képzeli, amikor regi zenét hall. Egyébként a Zeppelinnek, a Led Zeppelinnek furcsa története volt a kislemez kiadások során Amerikában, és az is nagyon érdekes, hogy ezt soha nem énekelte el a Led Zeppelin élőben, nem úgy, mint Sean Kingston, aki előszeretettel játszotta ezt, és nagyon sokszor bulikban is elénekelte, ahogyan ezt a Szóbeszéd tartja. Nagyon szeretnek vele együtt dolgozni a kollégák, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy ez a stílus, ami neki nagyon fekszik, a regi stílus, ez mégis olyan szépen épül bele az összes többi stílusba, azoknak az embereknek, előadóknak a stílusába, akikkel ő együtt dolgozott. Az énekhangja az egy egészen elképesztően különleges énekhang a maga egyszerűségében, és ezt most a legkedvesebb értelemben mondom. Egyébként zenei producerként és színészként is működik Sean Kingston, és a mai napig legalábbis úgy tudjuk, hogy főként Miami-ban, Floridában él, de hát nyilván a fellépései és a közös munkák, a kollaborációk, azok viszik máshová, és jön egy nagyon vidám dal, amitől az ember tényleg úgy érzi, hogy jó, akkor most leveszem a pulóverem, mert melegen van, nem érdekel a fogyókúra, megeszek egy darab csokit, nem érdekel, hogy most megsértődött XY, fölhívom, hogy ne butáskodjunk már. Szóval, hogy ez úgy könnyít az emberen, ez a dal. Sean Kingston és a Me Love itt a Zenei Finomságok között a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most itt van a Foster the People nevű formáció, az amerikai indie pop együttes, akik 2009 óta léteznek, Los Angeles-iek, Mark Foster, Cubby Fink és Mark Pontius, akik alkotják három nagyon helyes srácok egyébként a Foster the People-t. Tőlük fogjuk meghallgatni a Coming of Age című dalukat, ami önmagában is már a Supermodel című nagyalbumról egyébként igazából egy nagyon izgalmas dalnak számít, nagyon érdekes mondani valóval. Természetesen egy párkapcsolatról szól, természetesen egy szakításról szól, és természetesen arról a szakításon belül is, hogy hát nem volt túl jó döntés. Térjünk vissza egy kicsit a zenekarhoz. Az indie pop önmagában is már egy nagyon érdekes műfaj, egy nagyon szerethető műfaj, egy olyan alternatív zenei műfajt jelent, ami 1980 óta létezik, egyébként nagyjából akkor fedezték fel, hogy ez létezik, pontosabban akkor kezdett ez olyan nagyobb volumenű, nagyobb ívűen jelen lenni az Egyesült Királyságban, a 80-as évek derekán egészen pontosan. A gyökerei több irányba nyúlnak vissza, a közvetlen előzmények között ott van az alternatív rock, a Postcard Records, a skót postpunk együttes által megjelenített irányzatok. Aztán ott van még itt dominánsként a The Smiths által játszott stílusok, és hogyha még messzebbre megyünk az indie popban, mint independent pop, vagyis független popzene, ami nagyon megengedően engedte be magába a többi zenei stílus, tehát hogyha jobban

visszamegyünk, akkor a 60-as évektől kezdve létrejött lánycsapatok, illetve az általuk játszott zenék is, részint a brit beat zene, részint a beat és más hatások nyomán kialakult európai kontinentális irányzat a jé-jé mentén álltak össze. Ez pedig egy alapvetően európai popzenei stílus, ami különösen a 60-as évek elején és kisebb mértékben aztán később is népszerű volt, leginkább Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban, és a jé-jé elnevezés az a je-je kifejezésből ered. Tehát a jé-jé zene a 60-as évekből, a 80-as, 90-es évekből, de inkább a 80 és 90-es évek közötti időszakból az indie pop stílus, és aztán erre minden más vel és rá rétegződve alakította ki a Foster the People, és egyébként mellettük még sok másik zenekarnak is a zenei stílusát, ami pedig őket illeti, amellett, hogy ők indie popként jelentek meg, azért nagyon sok dance és pop és rock kategóriájú daluk van, de leginkább szerintem ez mind összemosódva jellemzi őket. A tényleges alapító Mark Foster, akivel több interjút lehet találni a neten, egy nagyon helyes, kedves pasi, aki több éven keresztül próbálkozott zenei karrierrel, hogy azt beindítsa Los Angelesben, illetve pontosan emiatt reklámzenéket is írt, és aztán végül a Pumped Up Kicks című sikerdala után 2010-ben le is szerződött a Startime International-el, mert hogy ők felajánlottak a zenekarnak egy szerződést, a rajongó bázisukat kisebb klubkoncertek során és fesztiválokon dagasztották egészen nagyra. Ugye ez kicsit olyan, mint a grunge korszak, amikor elindultak azok a zseniális zenekarok, kicsi klubokban játszottak, és aztán ott volt a megfelelő ember, vagy az az ember, aki tovább tudta adni a megfelelő embernek, hogy hello, léteznek ezek, és milyen zseniálisak. Így volt a Foster the People-lel is. És aztán mikor már ott voltak a Coachellán, vagy a South by the Southwestern, akkor szerintem már nem volt kérdéses, hogy ők egyébként egy nagyon népszerű zenekar, vagy zenekar lesznek. És természetesen a gyökerek itt is a középiskolához nyúlnak vissza. Elkezdte építeni a zenei karrierjét, miután befejezte a főiskolát Mark Foster, a zenekar alapítója és vezetője. Nagyon sok helyen dolgozott, de közben éjszakánként Hollywood buliait járta, hogy kapcsolatokat építhessen, és megtalálja magának azt az embert, aki segíteni fog az ő zenekarát berobbantani. Úgyhogy most ettől a nagyon helyes zenekartól egy rendkívül jó sikerű dal, ez a Coming of Age, a Foster the People-től itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Zenei finomságok között most egy igazi vérbő szenvedélyes latin hangulatú dal következik. Ez nyilván a hangulatából is adódik, a mondani valójából is adódik, meg hát abból is, hogy spanyolul énekelnek benne. Az előadó Bad Bunny és Drake, ők közösen hozták össze a Mia című dalt, ami ugye nagyjából annyit tesz, hogy az enyém, nem nagyjából konkrétan, angolul mine, de hát sokkal jobban hangzik spanyolul, amikor azt énekli egy férfi a nőre, hogy az enyém vagy. Mondd meg mindenkinek, hogy csak az enyém vagy. Na hát ebben az a pikantéria, hogy két férfi is azt akarja, hogy csak az övé legyen ez a hölgy, akkora nagy a szerelem. Bad Bunny, vagyis a Ross Nyuszi, ő Benito Antonio Martinez Ocasio, 1994-es születésű zenész, portorikai rapper, énekes, és hát alkalmi profi bunyós, tehát ő boxoló is volt, most már inkább csak zenél, és a zenei stílusa a már általam említett úgynevezett latin trap és a reggaeton. A latin trap az az, ami egy olyan ritmusos muzsika, ami a klasszikus spanyol vagy mediterrán latin zenéhez is hasonlít, de igazából a trap műfajnak az egyik alműfaja, és ez konkrétan Puerto Ricóból származik, ahonnan Bad Bunny is. A trap pedig a hip-hopnak az egyik alműfaja, tehát szépen megyünk vissza fölfelé, a piramison, a zene piramison, hogyha úgy tetszik. Ez az Egyesült Államok déli részéből származik, és a 90-es években alakult ki már, mint maga a trap, a műfaj nevét pedig az atlantai slang, a csapdaszóról kapta, ami egy ház, ami kizárólag foglalt háznak számított, és tulajdonképpen ami fontos a trappel kapcsolatban az az, hogy mennyire hangsúlyos benne a doboknak a hangja, és ezek az összetett hangminták, amiket úgynevezett loopokban, tehát újra és újra játszva használnak föl minden dalban. Úgyhogy így alakult ki szépen a latin trap a trapből. A déli hip-hop közvetlen leszármazottjaként, a reggaeton hatására pedig olyan 2007 környékén lett igazán népszerű. A reggaeton, vagy más néven reggaeton, és a reggaeton az így szokták nevezni, ez a három kifejezés van, amit használnak rá, attól függően, hogy a világ melyik részén beszélnek róla. Szóval ez egy olyan zenei stílus, ami Panamából származik, és már a 80-as években megjelent, és aztán később Puerto Ricóban népszerűsítették ezt is, úgyhogy nyilván Bad Bunnynek ez volt a kényelmes és a teljesen sajátnak érezhető zenei stílus, amivel ő elkezdett dolgozni, amivel elkezdett ő működni. Tulajdonképpen a trap az egy olyan helynek a szlengje, ami foglalt ház, ahogy már mondtam, és ahol tulajdonképpen csupa szabályon és törvényen kívüli ember, aki nemet mond a rendszere, inkább így mondom, ők élnek ott, muzsikálnak együtt, és próbálnak meg visszafordulva a természethez ezekből a dolgokból megélni. A 2000-es években járunk, hogyha Bad Bunnyt nézzük, mármint az ő életét és a karrierjét. Latin Amerikában és Puerto Ricóban lett először népszerű érthető módon. A pontos származási dátuma, amikor őt megismerték, és amikor igazán ismert és elismert lett, az nem is igazán tisztázott, tehát nyilvánvalóan itt is az internet volt a legjelentősebb az ő népszerűsödésében. Ami a dalt illeti, a Miát, ugye azt jelenti enyém, mondom még egyszer, itt Drake és Bad Bunny közösen éneklik azt egy hölgynek, hogy ezt már mondtam, hogy mondd mindenkinek, hogy az enyém vagy, engem kell, hogy válasz, óriási szerelem van, és igazából egy ilyen nagyon szép versenyzés és a férfiak között. Sok hölgyet látunk a klipben táncolni, és megy ez a klasszikus, kicsi dirty dancinges hangulat, amikor tudjuk, hogy ki kihez tartozik, de azért mégis látjuk, hogy a szerelmi sokszögek hogyan alakulnak, és ki kihez, ahogyan Molnár Ferenc Ibolyájában mondják, sullódik jó szívvel, ugye? Hogyha emlékszünk erre, szóval nagyon szépen mutatkozik meg a klasszikus latin temperamentum egy teljesen modern zeneiségbe ágyazva, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek a dalt, főleg, hogyha valaki most dugóban ül, hangosítsa föl a rádiót, és hagyja, hogy átúszon rajta ez a muzsika. Bad Bunny és Drake közös dala jön a zenei finomságok között, ez a Mia.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy legendás dal következik, amit sajnos ritkán hallani, de hát ezen most javítani és változtatni fogunk, hiszen a zenei finomságok órája pontosan erre hivatott. Szerintem nagyon sokan emlékszünk a 90-es évek végén arra a dalra, aminek a klipjében egy nő őrült módon kergetett egy porszívóval lebegő tükörtojásokat. Ez a Touch and Go és a Would You című daluk. A Touch and Go nevű formáció egyébként önmagában is egy nagyon érdekes formáció, főleg abban is a tekintetben, ahogyan ahogy hangsúlyt fektet különböző dalaiban egyébként az I Find You Very Attractive című albumról beszélünk 1998-ról, amikor is ez a dal, a Would You, az világhíres lett, szóval, hogy nagyon jól használják különböző ritmus és fúvós szekciókat különböző képpen társítva bizonyos dalokhoz, és azoknak a daloknak azokhoz a részeihez, amit ki szeretnének hangsúlyozni. De vissza egy kicsit még a Touch and Go-hoz. Egy brit zenekarról van szó, és ez lett a leghíresebb albumuk egyébként, nem egy egylevetű zenekar, de mégiscsak ez a daluk lett a legeslegismertebb. Ez az I Found You Very Attractive című album, amiről a Would You világhírű lett, de aztán ott van még a Straight to Number One, amit kiválasztott az Apple annak idején, amikor elindította az iTunes-t például, de ott volt még a So Hot vagy a Tango in Harlem, de most a Would You-ról beszélünk, ami az ikonikus dala a Touch and Go-nak, és amivel azonosítják is a zenekart. 1998-ban indult az együttes pályafutása pontosan ezzel a dallal egy időben. Amikor megjött a dalnak a sikere, akkor megjött a zenekarnak is a sikere gyakorlatilag, és igazából onnantól kezdve már több dalukat is használták, nem csak az Apple használta a Straight to Number One-t, hanem például a Would You-t használta a G-String Divas is, vagy ez As If című televíziós sorozatnak volt a fő címdala. Ha pedig erről a dalról beszélünk konkrétan, akkor ennek a bizonyos Bridges Pop együttesnek a daláról, a koronadaláról van szó, amit, mármint magát a zenekart és így aztán a dalt is, David Love televíziós zeneszerző, Charlie Gillet veterán rádiós műsorvezető, tehát ex-rádiós és zenei újságíró, valamint az Over Music társalapítója Gordon Nelke hoztak össze. A többi bandatag Vanessa Lancaster, ő az énekesnő, ő a hölgy, aki kergeti a repülő tükörtojásokat a porszívóval a videoklipben, és James Lynch, aki pedig egy viszonylag, zenei körökben viszonylag híres és egyébként zseniális multi-instrumentalista. A zenekar megalakulását követő néhány napon belül már össze is állította David Love a Would You című dalnak igazából a klipjét is, ami szintén egy ilyen, egy mintát követett, tehát van egy nagyon szép mintázata a dalnak is, meg van egy nagyon szép mintázata a ritmusa, a dal mintázatát követve a videóklipnek is. Nagyon fontosak benne a trombita jazz részek, ezek az ikonikus részei ennek a dalnak, amiből egyébként, hogyha az ember bárhol meghallana egy részt, amikor betrombitál a dal elején is, meg mielőtt a Would You mondat bejön a dalban újra és újra és újra a refrénben, azelőtt mindig megszólal a trombita. Egyébként 98-ban a dal megjelenésekor már a top 3-ba bekerült az Egyesült Királyságban, aztán onnantól kezdve Dániában, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Új-Zélandon, Spanyolországban és Svájcban is a top 10 között volt, és egyébként ami nagyon érdekeség ezzel kapcsolatban, hogy a dal egy női hangmintát használ, ami egy 1978-as pszichológiai tanulmányban szerepel, hogy hogyan képviseli a vonzalmat és a vágyat, hogyan függ össze a női hang a vonzalommal és a vágyal, ami egyébként már mint a tanulmány maga, ez 1978-as pszichológiai tanulmány, amire ez a dal épül, az a nemek közötti különbség a szexuális szívesség iránti fogékonyságban, tehát a szexuális adni kívánás, de ez inkább a szenvedélyre vagy a vonzálódásra vonatkozik, ne a testiségre gondoljunk ebben az esetben, és ez a pszichológiai tanulmány az, ami alapjául szolgált egy zseniális világhírű és egyébként zeneileg is csodálatos dalnak, úgyhogy ettől ilyen különleges. Én amúgy is nagyon-nagyon szeretem, de azt hiszem, hogy hát mondjuk a 75 és a 80 között született korosztály pontosan jól tudja, hogy miről beszélek, úgyhogy most meg is hallgatjuk, föl lehet hangosítani a rádiót, érdemes lesz, ez a Would You a Touch and Go-tól, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, felülvizsgálja a kormány a hulladékgazdálkodási rendszert. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.

0: 90.6 Manna FM. Hírek.
1: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartását, tartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést. Az ott élő 12 és 17 év közöttiek közül 15 millióan találkoztak kéretlen szexuális tartalommal, 9 millió gyereket vettek rá szexuális jellegű beszélgetésre, és 4 millió kiskorúról osztottak meg szexuális tartalmú képet. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Felkavarhatják a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Csegergő Bendegúza a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forrás kritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Mai témánk, mivel lassan közeledik az iskola kezdés, egy picit a gyerekekről fogunk beszélni, a szülőknek igyekszünk segíteni, és a téma, amit választottunk, az nem más, mint az egyensúlyozó rendszer, ennek a működése, és hogy miért fontos erre figyelni, ugye a mozgásunkat, testtartásunkat, nyilván ez mind-mind befolyásolja, és hát pici gyerekkorban erre még talán lehet figyelni, de majd mindjárt kijavít az Ita, hogyha ez nem így van. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Jól mondtam, tehát hogyha azért figyelünk akár a testtartásra, akár a mozgásra még pici gyerekkorban, akkor nem lehetnek nagy problémák.
2: Itt ez nagyon lényeges, hogy az egyensúlyozó rendszer, ez egy mérföldkő a fejlődésben, és az idegrendszeri fejlődésnek az egyik legnagyobb mérföldköve. Ugye mondtad, hogy az egyensúlyozó rendszer, én azt mondom, hogy mindenki kiegyensúlyozott gyermeket szeretne, hát így hogyan van. Lesz kiegyensúlyozott egy gyermek, hogyha kiegyensúlyozzuk. És hogyha belegondolunk, ugye a magzat már az anyaméhben úszkál, ott is a gravitációval nem kell neki szembenéznie, de az egyensúly az fontos, és amikor megszületik egy kisbaba, hogyan tudjuk megnyugtatni a gyermeket, hogy ringatjuk.
1: Igen.
2: Aztán utána, amikor nagyobb egy gyermek, akkor elkezd gurgulázni, gurulgatni a földön, és nagyon lényegesek ezek a mérföldkövek, amikor hát én szoktam mondani a szülőknek, hogy a gyerkőc nem azért ugrál a kanapén, hogy téged bosszantson, hanem ő így fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. Tehát ez egy nagyon fontos, ösztönös dolog a gyerekeknél, hogy ő ugrál a kanapén, és akkor örüljünk, amikor ugrál a gyermek a kanapén, tehát hogyha valaki még itt most gyermekvállalás és lakásfelújítás előtt van, akkor szerintem ne kis gyerekek mellett cseréljük le méregdrága kanapéra a kanapét, hanem hagyjuk őket ugrálni, mászni. Minden, ami az egyensúlyozó rendszert fejleszti, ugye mi van itt, akár a pocsolyázás, a homokban tapicskolás, a hinta, ugye nagyobb gyerekeknél szoktuk látni, hogy így bepörgetik magukat, és aztán pörögnek így nagyon lefelé. A mérleghinta, ezek a pici ilyen gumijátékok, a labda, játszóházakban lehet látni ugye a labdatengert, a szivacsot, igen, a légvárat, minden, ami ugrálásra készteti a gyerekeket. Aztán az újabb játszótereken ugye ezeket az imbolygó ilyen hidakat, igen, ahol igen, megint csak egyensúlyozni kell. Később a nagyobbaknál a görkorcsolya, a roller, a korcsolya, a kerékpár, a lovaglás, ezek mind-mind az egyensúlyozó rendszert fejlesztik, és hogy miért nagyon fontos, az egyensúlyozó rendszer az egy alap. Egy picit olyan ez a tanulási folyamatokban, mint amikor autót vezetünk és rutint szerzünk. Én úgy szoktam mondani, hogy ez az egyensúlyozó rendszer az idegrendszer rutinja. Uh-huh. Amikor valaki autót vezet, tanul autót vezetni, beül az autóba, és azon gondolkodik, hogy most merre van az előre, merre van, most melyik a gáz, melyik a fék, hogy kapcsolom be az ablaktörlőt, melyik az irányjelző, akkor nem tudok a forgalomra figyelni, nem vagyok benne, nem látom a piros lámpát, a gyalogost, a rendőrt, egyebeket. Attól a pillanattól kezdve, hogy ez rutinból megy, nem kell gondolkodnom rajta, onnantól kezdve benne vagyok a forgalomban. És a gyerekeknél azért olyan nagyon nagy mérföldkő, mert 6-7 éves korra, amikor ők iskolába mennek, addigra nekik tökéletesre kell fejleszteni az egyensúlyozó rendszerüket, ahhoz, hogy szürke állományból ők tanulni tudjanak. És ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy leültetjük a gyermeket a tablet vagy a tévé elé, vagy hagyjuk ugrálni, visszük a játszótérre, de a későbbiekben, hogy ő tudjon tanulni, tudjon figyelni, ahhoz az kell, hogy neki az egyensúlyozó rendszere tökéletes legyen.
1: Azt mondod, hogy tökéletesre fejleszteni, addigra lehet ez, felmerül a kérdés, hogy utána ezzel már, ezt már nem lehet tökéletesíteni? Tehát ott véget ér ennek a tökéletesítése?
2: Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy a főnöknek az irodájában miért van forgószék,
1: akkor nem.
2: Akkor tudjuk azt, hogy a felnőtteknél is ez önkéntelen, hogyha idegesek vagyunk, akkor elkezdünk pörögni vagy forogni, tehát megnézzük, hogy az irodákban, azt gondolom egyébként, hogy ez nem tudatosan van így, hogy az irodákban forgószéket csinálnak, de amikor nagyon ideges a főnök, akkor hát nem csak az egyensúlyozó rendszer, hanem ezek a primitív reflexek, ugye a szopómarkoló reflex, mindenféle rossz indulat nélkül,
1: igen,
2: mondom,
1: igen,
2: ezt.
1: Persze.
2: Ugye elkezdi a tollat rágni, és forog a forgószékben. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy egy-egy kibillent állapotba vissza tudunk jutni, vagy vissza tudunk esni az idegrendszeri fejlődésben. De a gyerekeknél ez például nagyon fontos, hogy mire iskolába mennek, hogy ők le tudjanak ülni, tudjanak tanulni, ahhoz az kell, hogy nagyon jó szintre fejlesszük.
1: Na akkor itt ennél a nagyon jó szintnél, ennél a pontnál hozunk egy kis életörömzenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Témánk pedig ez az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgetünk, hogy ez miért fontos ugye kisgyerekkorban erre figyelni, ennek a, hát hogy mondjam pontosan, ennek a karbantartására, vagy picit...
2: Igazából ez fejlődik magától, csak szerintem a jelenlegi életvitelünk, a civilizáció...
1: Nem alkalmas arra, hogy igen.
2: Tehát amikor elmegyünk egy rendezvényre, és azt lát, vagy egy játszótérre, és azt látjuk, hogy a szülők az nem állsz fel, ne ugrálj, ne csináld ezt, ne csináld, pedig a gyerek önkéntelenül fejleszti az egyensúlyozó rendszerét, tehát biztonságos keretek között, szerintem ez fontos. Uh-huh. Vagy hogyha van otthon egy forgószék, vagy elvisszük a gyermekünket a munkahelyre, és beül a forgószékbe, akkor hagyjuk, hogy pörögjön abban a forgószékben, vagy tényleg, ha elmegyünk valahova, akkor legyen ennek tere lehetősége. A trambulin például, ugye nagyon megosztó a trambulin, hogy veszélyes, de ha ezt jól csináljuk, és itt tényleg fontos, hogy én azt látom sok esetben, hogy túl féltik a szülők a gyerekeket, és emiatt nem tud fejlődni, de ha azt nézzük, hogy az élethez hosszú távon az, hogy az egyensúlyozó rendszere jó legyen, az elengedhetetlen, akkor szerintem ez nagyon fontos, hogy engedjük őket fejlődni.
1: Nem hát főleg, hogy ösztönösen csinálja a gyerek. Tehát
2: igen,
1: hogy
2: nem baj az, hogyha egyszer-egyszer leesik, nyilván ne 2 méter magasból lógjon le fejjel lefelé, de hogy ezek nagyon fontosak.
1: Mi történik, hogyha ezt nem hagyjuk a gyereknek, sőt, teljesen úgymond kiiktatjuk, mert ismerek olyan családot, láttam már olyat életem során, hogy tényleg mindent megtiltottak a gyereknek, amilyen természetes, meg ösztönös mozgás lett volna.
2: Amikor bekerül ugye az óvodában, 6 éves kor alatt utánozva tanulnak a gyerekek, és ösztönösen játszanak. Amikor bekerülnek az iskolába, ott elkezdődik a tanulás, a konkrét tanulás, ugye ez a szürke állománynak a használata csúnya szóval élve, és ahhoz, hogy a szürke állománnyal tudjon tanulni egy kisgyermek, ahhoz kell, hogy az egyensúlyozó rendszere tökéletes legyen. Annak a kisgyereknek, aki nem fejlesztette ezt tökéletesre, koncentrációs problémái lesznek. Itt egyébként ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek bekerülnek általános iskola első osztályba, és rögtön 45 perces tanórát végig kell ülni. Mindig van egy átmenet. De az a gyermek, akinek nem fejlődött jól az egyensúlyozó rendszere, ő figyelemzavaros lesz, és hiperaktív. Ugye mi fog történni? Elkezd izegni,
1: ezért van
2: mozogni.
1: Most több hiperaktív akkor.
2: Elkezd izegni, mozogni, mert ezáltal fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. Ugye, ha megnéz a gyerekeket, akik mennek az iskolába, az, aki az útpatkán felleugrál, ő még fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. De nagyon jó például, hogyha tanórák között így pörgetik a gyerekeket, ugye voltak erre különböző kutatások, hogy egy ilyen félperces pörgés után 45 percig tudtak koncentrálni a gyerekek. Hogyha van egy olyan gyermekünk, aki figyelemzavaros, és az iskolával meg lehet ezt beszélni, például nagyon jók ezek az ülőpárnák, ami egy picit ilyen levegős vagy folyadék van benne, mert ez egy picit folyamatosan egyensúlyoztatja a gyermeket, és ahogy egyensúlyoztatja a gyermeket, úgy jobban tud odafigyelni a tanulásra is, vagy ugyanígy tényleg bármilyen olyan mozgás ugye a szünetekben, amikor kivisszük a gyerekeket az udvarra, és ott tudnak hintázni, ugye van nagyon sok iskola, aminek, vagy például, hogy a gyerekek hintáznak a széken, ugye mindig azt mondjuk, hogy ne hintázz a széken, mert baleset veszélyes, és ő ugye magától ösztönösen fog hintázni a széken.
1: Van olyan esetleg, akinek nem jön ez ösztönösen? Tehát előfordul ilyen, hogy valakinek ez mondjuk teljesen hiányzik? Lehet, hogy ez egy buta kérdés, de így eszembe jutott.
2: Én azt gondolom, hogy vannak olyannyira elmaradott vagy sérült helyzetek, vagy lehetnek, ott ilyen komplexen kell az összes primitív reflexet támogatni, segíteni bizonyos mozgás programokkal, én azt gondolom, de mindenképpen szakember segítségével. Az, hogy a gyermekünket hintáztatjuk, hagyjuk ugrálni, meg ezt az egyensúlyozó rendszerét fejleszteni, ez szerintem mindenkinél kötelező lenne, hogy tudjunk erről. És egyébként még egy gondolat jutott eszembe, hogy nagyon sokszor van az, hogy a gyerekek ülnek a tévé, vagy a tablet, vagy a számítógép előtt, és azt mondja a szülő, hogy tehát az én gyerekem órákat képes ott ülni, és az iskolában mi az, hogy nem ül 45 percig. És ez azért van, mert a tévé, a számítógép az nem igényli az ő agytevékenységét. Uh-huh. Tehát, hogyha ő néz egy mesét, kész képet lát, hallja a hangot, nem, semmi nem történik az agyban, legalábbis olyan értelemben, hogy a kapcsolódások igen. nem alakul, tanulási folyamat nem alakul ki, viszont az iskolában teljesen más agyterületeket akarunk használni, és ezért van az, hogy ha hiába ül a gyermek otthon a tévé előtt órákon keresztül, ha nem fejlődött ki, nem mozgattuk eleget, akkor nem fog tudni tanulni az iskolában. Tehát itt tényleg a figyelemzavaros, tanulási nehézséges gyerekeknél ez nagyon fontos a mozgás, mert hogy az fogja fejleszteni az ő idegrendszerét.
1: Tehát itt fokozottabban érdemes figyelni. Most életörömzene jön, legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. És ugye nem sokára itt van az iskola kezdés, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy egy picit foglalkozunk most a legfiatalabb korosztállyal, a gyerekekkel, picit idősebbekkel is természetesen, hiszen minden téma mindenkit érint valahol. Ugye az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgetünk, hogy ez milyen fontos pici gyerekkorban ugye odafigyelni arra, hogy vagy engedni a gyereket úgymond ugrálni, és a minden olyan mozgás, ami ösztönösen jön, azt hadd csinálja, és nem leállítani és letiltani. És az jutott eszembe egyébként az előző blokk végén, hogy ez összefüggésbe lehet-e avval, hogy valaki például felnőtt korban mondjuk sokkal, hát most ezt nem tudom, hogy fogalmazza, meg többet szédül, vagy nem tudom, hogyha ez nem alakult neki jól ki, tehát hogy ez, van-e bármilyen kapcsolat ezen a kérdés a szédüléssel?
2: Az egyensúlyozó ideg végződései ugye a fülben találhatók, ott vannak ezek a kis félkörös ívjáratok, és vannak olyan állapotok, helyzetek a fülben, illetve az egyensúlyozó rendszerben, amik okozhatnak felnőttkori szédülést. Ez lehet keringés, lehet idegrendszeri, lehet akár krónikus vírusfertőzéshez kapcsolható, de itt is lehet, ahogy mondtam, hogy a stressz az nagyon sok mindent így vissza tud vetni a fejlődésben, és felnőtteknél is megfigyelhető ez. Egyébként nagyon sokszor akkor szédül valaki, hogyha úgymond kibillen az egyensúlyából, ugye lelkileg is, igen, tehát hogy nagyon stresszes, olyan élethelyzetbe kerül, és ez a felnőtteket is abszolút megviseli. Felnőtteknél is nagyon jó. Hát, hogyha megnézzük akár a fitness termeknek a kínálatát, ugye most a kengura gondolunk, vagy a Fanatic Jumpra, tehát hogy van nagyon sok olyan, de a felnőttek is szeretnek akár az óriás trambulinokon ugrálni.
1: Hogy ne, hintázni is.
2: Hintázni,
1: tehát, hogy
2: igen. Én egyébként mindig azt mondom, hogy annyira jó volna így gyereknek maradni, igen, lélekben legalábbis, és hogy ezeket az örömforrásokat, vagy tényleg a hintát, ugye, hogyha csak a kertünkbe veszünk egy hintát, igen, és azt kihasználjuk, ez szerintem óriásit lendítene egyébként nagyon sok embernek az életén.
1: Visszatérve még akkor a gyerekkorra, a beszédfejlődést is akadályozhatja, vagy van-e összefüggés a kettő között?
2: Igen, a beszédfejlődésben is nagyon lényeges. Ugye az fontos, hogy a beszéd is számtalan tényezőnek az összetevőjéből fog kialakulni. Itt vannak különböző primitív reflexek, itt is egyébként például a stressz nagyon fontos, hiszen egy nagyobb stressz alatt lévő gyermek, és itt ne arra gondoljunk, hogy most a munkahelyi stressz, ami a gyereken van, de a szorongás, a megfelelési kényszer, ezek nagyon nagy stresszek a gyerekeknek, vagy akár a testvérféltékenység, vagy az elhanyagoltság érzése, tehát sok olyan dolog van gyerekeknél is, amire érdemes odafigyelni, például, hogyha egy kisgyerek csikorgatja a fogát éjszaka, akkor biztos, hogy valami stressz hatás alatt van. Ugye ezt a fogorvos látja és mondja is. Ott nem elegendő az, hogy adunk neki egy ilyen fogvédőt, hanem valahogy ezeket a stresszeket. Nagyon sok esetben én azt látom a gyerekeknél, hogy a megfelelési kényszer az ott van. Tehát ezek mind akadályozhatják magát a beszédfejlődést. A másik, ugye sok esetben a logopédusok is úgy dolgoznak, hogy nagy mozgás, finom motorika. Igen. Mert hogy a nagy mozgások ugyanúgy kellenek a finom motorikához, tehát nem elég az, hogy csak utánzunk, hanem a nagy mozgások ugyanúgy nagyon fontosak. És hát itt megint az, hogy mi beszéljünk a gyerekekhez. Hát ha a gyermek nem hall rendszeresen beszédet, nem beszélünk hozzá, mert mindenki a telefonját nyomkodja otthon, akkor hogy várjuk, hogy ő beszéljen? És még hogyha csak egy gondolatnyi idő van arra, hogy a mesékről beszéljünk, ez nagyon lényeges, hogy a gyerekeknek természetesen a nekik megfelelő, az életkoruknak megfelelő meséket, hogyha meséljük, akkor nem csak a lelki fejlődést támogatja, de például nagyon fontos lesz az írás-olvasás képességekben, a szövegértésben. Ugye látjuk ezeket a borzalmas statisztikákat, hogy mennyi gyermek van, aki nem teljesít jól a szövegértésben, hogy ezek a funkcionális analfabéták, hogy ő el tudja olvasni, de nem érti, hogy mi van a szövegben, és amikor mesét olvasunk egy gyermeknek, akkor ő elképzeli azt a képet, és ez az alapja annak, hogy ő a későbbiekben meg tudja érteni azt, amit olvas, és hogy egyáltalán olvasson. Azok a gyerekek, akik nem hallanak mesét, és itt nagyon fontos, hogy a kép nélküli mese, tehát amikor mi mesélünk, igen, a gyermeknek, és nem a tévét bekapcsoljuk, hanem neki kell ezeket a kapcsolódásokat kialakítani a kis agyában. Akiknek nem olvasnak, őket később fárasztja az olvasás, és nem lesznek olvasók. Tehát az, hogy egy gyermek felnőtt korban vesz a könyvet a kezébe, vagy nem, az azon múlik, hogy egész pici kortól kezdve hallott-e mesét, olvastunk-e neki. Én azt látom, hogy ez elég síralmas jelenleg, nagyon sok helyen ilyen 10%-ra teszik azoknak a szülőknek a számát, akik rendszeresen olvasnak mesét, pedig ez nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Na most tartunk újra egy rövid szünetet, és életöröm zene után jövünk vissza, innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Picit a gyerekekkel foglalkozunk mai adásunkban, ugye az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgettünk, hogy milyen fontos a mozgás. Picikorban és főleg, vagy gyerekkorban, egészen picikorban, tehát születésünktől kezdve, ahogy mondtad, sőt, ugye az anyamébe is, ahogy ugye a magzat, ahogy mozog, ahogy mi mozgunk, és tehát már ott elkezdődik valójában ez, és ugye onnantól kezdve egyfajta ösztönös mozgás, akár az ugrálás, ezek a pörgések, szóval nem véletlenül csinálják a gyerekek, és ugye arról beszéltünk itt az adás folyamán, hogy ne tiltsuk őket, sőt, sokkal inkább hagyjuk, hogy csinálják. Ezt be lehet-e építeni egyébként valahogyan, amennyiben mondjuk az is lehet, hogy esetleg nincs lehetőség arra, hogy a gyerek olyan helyen legyen, bár ahogy mondtad, akár egy kanapén is ugrálhat otthon, de be lehet építeni valahogy, vagy beépítik-e ma, te hogy látod, akár óvodába, nem tudom, bölcsödébe, vagy akár a kisiskolások esetében?
2: Én azt látom, hogy az óvodák esetében a legtöbb helyen megvalósul ez a szabad játék, szabad program, ugye kimennek az udvarra a gyerekek, és ott tényleg vannak erre alkalmas eszközök, hogy tudják az egyensúlyozó rendszert fejleszteni. Az iskolákban is sok esetben, sok helyen van játszótér még az udvaron, de
1: mondjuk a tornaórák talán ott azért az is.
2: Igen, a tornaórákon is azért nem véletlen, hogy vannak ilyen egyensúlygyakorlatok, mérlegállás például.
1: Igen, hú.
2: Vagy egy lábon ugrálás, vagy váltott lábon ugrálás, tehát nagyon sok olyan gyakorlat van, amivel tudjuk ezt fejleszteni. De szerintem itt nagyon lényeges, hogy már az egész, tehát hogy mire egyáltalán óvodába, iskolába megy ez a gyermek, hogy az otthoni környezet, és itt megint arról van szó, hogyha kimegyünk a természetbe, elmegyünk kirándulni, a gyermek felmászik ide-oda. Most nem azt mondom, hogy a legmagasabb fára kell, hogy felmásszon, de hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor óhatatlan, hogy felugrál a kidőlt farönkre, felmászik valamire, vagy elmegyünk egy játszótérre, ezek 0 forintba kerülnek, tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy anyagi kérdés, igen, hogy tudjuk-e fejleszteni a gyermekünknek az egyensúlyozó rendszerét. Tényleg azt gondolom, hogy egy görkorcsolyát, vagy egy rollert, hogyha használtan vesz valaki, akkor ez is fillérekért beszerezhető, de higgyük el, hogy egyszerűen enélkül nagyon nehéz dolga lesz a gyerekeknek, és én azt látom, hogy a
1: mai... És nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtt korban is nyilván, tehát hogy ez nem ér véget, ugye, hogyha...
2: Igen, mert hogy azt várjuk a gyerekektől, hogy jól teljesítsenek, de az alapok, ugye mindig ezt szokták mondani, még amikor én is gyerek voltam, hogy ha a háznak az alapja nincs meg, akkor össze fog dőlni, igen, az egész, és nagyon sok hátránnyal indulnak a mai gyerekek, ugye gondoljunk bele abba, hogy rengeteg gyerek születik császármetszéssel. Nagyon sok olyan dolog van a környezetben, ami magát ezt a mozgásfejlődést hátráltatja, pont ezek a kényelmi dolgok, és én nem azt mondom, mert nyilván álszentség lenne, hogyha azt mondanám, hogy soha ne legyen a gyereknek a látóterében egy televízió, vagy egy számítógép, de hogy nagyon fontos itt is az egyensúly, hogy többet mozogjon a gyerek, mint amennyit a tévé előtt ül. Próbáljuk meg család szinten ezeket az aktivitásokat visszatenni. Én elhiszem, hogy fárasztó, meg tényleg mindenki dolgozik, de ugye ez, amit szoktunk mindig mondani, hogy mindennek olyan lesz az eredménye, amit beleteszünk.
1: Ez a befektetés a gyereknek a jövőjébe valójában.
2: Igen. És érdemes tényleg akkor olyan sportokat választani, amiben valóban tudjuk fejleszteni. A lovaglás egyébként még egy ilyen tökéletes sport erre, hiszen a lónak a mozgás dinamikája, nem csak az egyensúlyozó rendszert, a keresztező mozgásokat is nagyon jól tudja fejleszteni. A keresztező mozgások akkor kapcsolnak be, amikor a gyermek elkezd mászni. Ugye, hogyha megnézzünk egy kisgyermeknek a mozgásfejlődését, akkor először ilyen össze-vissza mozog, aztán az azonos oldalit, mint egy ilyen krokodil, igen, és akkor utána jönnek be a keresztező, az ellentétes karláb, és ez például nagyon fontos megint az írás-olvasásban, a diszlexiánál, hogyha téveszt valaki, akkor sok esetben, ha megkérdezzük a szülőket, kiderül, hogy ja, nem, ő rögtön felállt és ment, és hiányzott ez a keresztmozgás. Ezt például megint csak ezekkel a gyakorlatokkal nagyon jól lehet fejleszteni, vagy a néptánc. Uh-huh. Ugye sok óvodában van néptánc, azzal nagyon remekül tudjuk
1: csak fejleszteni. Csak a néptánc, vagy bármilyen tánc igazából, csak főként ez van gyerek.
2: Én azt gondolom, hogy bármilyen tánc, de a néptáncban rengeteg keresztező mozgás uh-huh. van, tehát ott kifejezetten, vagy egyáltalán, hogyha állatokat utánzunk a gyerekekkel, ugye a lónak, a kutyának a mozgását, hogyha utánozzuk, és ő is elkezdi ezeket utánozni, és ugyanígy, hogyha lovagol egy gyermek, akkor ösztönösen megvan ez a keresztmozgás.
1: Erre vonatkozóan van bármilyen szűrővizsgálat? Tehát, hogy ki tudják szűrni, hogyha a gyereknek nem fejlődött mondjuk jól?
2: Vannak olyan terápiák, illetve vannak olyan vizsgálatok, amik vizsgálják részben a primitív reflexeket, részben a keresztmozgásokat, az egyensúlyozó rendszert, különböző terápiák vannak erre. Itt én azt gondolom, hogy mindig az nagyon lényeges, hogy a szülő látja a legtöbbet a saját gyermekét, és fontos, hogy ne másokhoz hasonlítgassuk, hanem nyilván látjuk azt, hogy neki milyen erősségei, milyen eltérései vannak, de hogy mindenképpen a szabad mozgás, hogy mennyire megnézzük, ahogy futnak, ahogy sétálnak egy egyenes vonalon, hogy lendíti a karját, hogyan mászik, hogyan kap el egy labdát például. Vannak ilyen primitív reflexek, amik akadályozzák mondjuk a labdajátékokat, és vagy például, hogyha egy kisgyermek fekszik a padon, és úgy ír, vagy ilyen nagyon nyújtott karral, az is egy reflex maradványnak a következménye lehet, vagy nagyon ügyetlen a testnevelésben, akkor ott is lehet egy ilyen reflex maradvány, de erre vannak speciális terápiák.
1: Tehát lehet, akkor ezt még egyrészt a vizsgálják is, és lehet ezt még javítani, fejleszteni. Tehát felnőtt korban is lehet akár javítani még?
2: A primitív reflexek tekintetében igen, mozgásfejlesztés tekintetében igen. Hát ja, én azt gondolom, igen. hogy abban is igen, uh-huh. igen.
1: Tehát akkor azért nincs még veszve minden, hogy... De azért mennyivel egyszerűbb lehet az élet, ugye, hogyha nem felnőtt korba kell, nem ezzel kell foglalkozni felnőtt korban, mert van olyan sok minden más is.
2: Igen, meg talán tényleg az, hogy mire a gyerekek iskolába mennek. Most ugye, hát már nagyon kevés idő van az iskola kezdésig, de azért egy leendő elsősnél azért az első egy-két hónap arról szól, hogy tényleg így hozzájönnek, vagy hozzászoknak igazából az iskolához, és ott szerintem még, hogyha bevetünk mindent, akkor nagyon szépen lehet sok mindent korrigálni. Érdemes figyelni a gyermekünket, hogy ugrál-e, hogy ösztönösen miket csinál, rágja a tollat, vagy így behajlítja a kis lábújacskáit, és mindenféle egyéb dolgot csinál, ami esetleg nekünk természetes lehet, de nem biztos, hogy az.
1: Szinte nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk erről a témáról, és szerintem nagyon-nagyon fontos volt, és bízom benne, hogy a hallgatóink is megfogadják ezeket a jó tanácsokat, vagy ötleteket, amik itt most elhangoztak. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, 40 éves a Diákolimpia versenysorozat. Napos gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek, becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. A támadásban 1 ember megsérült. Közben az ukránok is folytatták a dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen. A légvédelem több mint 400 eszközt semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószer csempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főleg azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal. Itthon folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, a már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Boteműke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. A kormány mindent megtesz azért, hogy minél több fiatal sportoljon, erről beszélt a belügyminiszter a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. Pósfai Gábor hangsúlyozta, itthon kevesen mozognak, ezért a versenysport mellett az iskolai és a szabadidő sportot is támogatni kell. A Magyar Diáksport Szövetség az új tanévben többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet az ország legnagyobb diáksport mozgalmára.
0: Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A napokban ért véget a téli olimpia, a 2026-os téli olimpia, és nem tudjuk kikerülni, és nem is szeretnénk kikerülni azt a témát, ami szorosan kapcsolódik a digitális hétköznapjaink podcasthoz, mégpedig az, hogy hogyan forradalmasítja, és forradalmasíthatja még a jövőben az AI, vagyis a mesterséges intelligencia a profi sportot, amire egy gyönyörű ékes bizonyítékok voltak most a téli olimpián. Szia, Deszi!
1: Szia, Petra! Igen, a mesterséges intelligencia képes hatalmas adathalmazokat nagyon gyorsan elemezni, és hogyha ott be vannak téve azok a mintak, vagy kiugró értékek, amelyeket szeretnénk látni, és döntés hozni, akkor arra tud nekünk segíteni, valós idejű előrejelzéseket adni, meg egyebek. Én azért néztem két sportot, és nagyon meglepődtem azon, amikor mondjuk a műkorcsolyázókat, akik művészien korcsolyáznak, csinálják a különböző elemeket, ugranak, meg egyebek, hogy mi nekünk nézőknek is már olyan felvételeket tudnak mutatni, nem csak a szokásos lassított felvételeket, hanem a lassított felvételen belül még egyesével minden egyes elemet egy adott ugrásnak tudjuk látni, és akkor ez alapján eldönteni, hogy ez most jobban teljesített ez a sportoló az egyik, meg a másik húsz, meg ha jól tudom, azért voltak ilyen kisebb botrányok is ebből.
0: De nem csodálom, mert hogyha belegondolunk, ugye itt most arról van szó, hogyha valaki nem látta esetleg ezeket a jégtánc bírálási jeleneteket, ugye régen annyi történt, hogy lement a jégtánc, akár a szabad gyakorlat, akár a meghatározott kötött gyakorlat, akár egyes, akár páros, és akkor a műkor csajázók, a jégtáncosok letáncolták, megcsinálták a kürjüket, leültek, és akkor láttuk, ugye őket mutatta a kamera, és láttuk, hogy ki hogyan pontoz. Na most nem ez történik már, hanem az történik, hogy mint a Matrixban egy ugrásnak, mondjuk egy tripla lucnak, vagy egy leszúrt Rydbergernek, azt hiszem ezeket, amiket mindannyian ismerjük, ezt a kettőt. Igen, tehát nem vagyunk szakértők, de ugye ezeket mind hallottunk már gyerekkorunktól, én imádom nézni egyébként a jégtáncot. A legapróbb mozzanatait, de ezred vagy milliomod másodpercet is képesek kimereviteni a mesterséges intelligencia és a technológia segítségével, ami azt jelenti, hogy szanaszét van boncolva.
1: Hát igen.
0: Ami azért nem fair szerintem, mert az, hogy mosolyogja az illető abban a milliomod vagy ezred másodpercben, annak szerintem nincs relevancia. Nyilván ezzel nem pontozzák le, de hogyha mondjuk gyorsan akartam mondani, holt verseny van, akkor lehet, hogy egy ilyen mondjuk számítani fog. Miközben én azt gondolom, hogyha nézek egy nagy játékfilmet, vagy egy sorozatot, egy epizódot, és megállítom hirtelen, mert mondjuk kimegyek egy pohár vízért, vagy a popcornomért például, behozom a kis kukoricámat, és egy olyan pillanatba állítom meg a színész az arcát, ahol úgy néz ki, mint egy gyenge elmélyű, akkor azt fogom mondani, hogy ő nem jó színész, mert szerintem itt béna volt az arc kifejezése, amit egyébként nem is látnék, hogyha nézem a filmet, mert ugye a real time-ban, abban a tempóban ezt nem érzékeli a szemünk, maximum az agyunk, mint azokat a bizonyos rejtett reklámokat, amit aztán egy idő után be is tiltottak.
1: Igen, így van, pont ezek a rejtett reklámok jutottak eszembe, igen. Amikor ugye régebben
0: gyakorlatilag mentális befolyásolás.
1: Filmet nézni, igen. A moziba, és akkor valahogy hirtelen kívántuk a popcornt, vagy a kolat, vagy egyebek.
0: Igen,
1: és akkor nem értettük, hogy mi történik. Viszont itt pedig valahogy nekem olyan érzésem van, mintha a sportolók annyira keresztre vannak feszítve, hogy egyszerűen emberi oldalon ez rettentően nehéz megcsinálni, úgy, hogy utána még azt is fogják elemezni, hogy megfelelően mosolygott-e, úgy állt te a kezel, hogy kell.
0: Igen. És holott ez lehet, hogy nem is szabályozható, vagy inkább úgy mondom, hogy nem uralható fiziológiailag, hiszen mondjuk egy ilyen ugrásnál, vagy egy ilyen fordulásnál, amikor mondjuk hármat pörög valaki a levegőben, ott van egy gravitáció, van egy húzóerő, van egy centrifugális, vagy egy centripetális erő, attól függ, hogy éppen milyen mozdulatsort, tehát milyen forgást végez, hát az hat az arcomra, hát most próbálja meg valaki mondjuk szabályozni, fékezni, fegyelmezni az arcát egy ejtőernyős ugrásnál. Nem tudod. Hát nyom a levegő. Szóval, hogy vannak olyan dolgok, amik Szerintem nem szabadnának. Meg ez, inkább azt mondom, és akkor ennek a romantikus oldalát is villancsuk meg, vagy az emberi oldalát, hogy ezeket nem kéne felfedni. Ez nem való. Nem kell azt látnunk, hogy neki egy forgásnak elment a szája éppen, mert akkora lendülettel forgott. Érted, mire gondolok?
1: Igen, értem, és nekem nagyon szomorú volt azt látni ezt az amerikai versenyzőt, a Malinin, aki tényleg zseniálisan versenyzett, mint igen jégtáncos, és azt aztán a végén lehet azt mondani, nem annyira bírtak az idegei, és a legutolsó számnál, amikor...
0: Ő volt az, aki tragédia
1: igen,
0: után.
1: Igen, uh-huh. tragédia Marapulja után, igen, és akkor volt egy-két dolog, hogy másképp nem megfelelően csinálta azt az ugrást, kicsit elesett, meg egyebek, és akkor értelemszerűen a kazaksztáni versenyző lett a nyertes, és akkor, amikor néztem ezt a számot, láttam, hogy úgy meglepődött a másik, aki eredetileg várta, hogy majd ő lesz a második, és ebből...
0: Ő maga is csodálkozott.
1: Igen, hogy valóban, amikor ennyire hatalmas nagyító alatt, vagy úgymond a mesterséges intelligencia a könyörtelen elemzésének igen. vannak kitéve ezek a igen. versenyzők, hogy akkor tényleg valaki már nem bírja szussza, és akkor hibázik.
0: De hogy egy helyen írják ezzel kapcsolatban, hogy a mesterség és intelligencia rendszerek játék stratégiai ajánlásokat is adnak, a játék felvételek és teljesítménymérések elemzésével az AI, vagyis a mesterség és intelligencia képes olyan mintákat és trendeket azonosítani, amelyek emberi szemmel nem feltétlenül láthatók, és ajánlásokat is adni az ellenfél legyőzéséhez szükséges legjobb megközelítésekre, így aztán a mesterség és intelligencia valós időben is képes értékelni a játékmenetet. A kiterjesztett intelligencia eszközként működő mesterséges intelligencia pedig segíti az edzőket és a játékosokat a stratégiai döntések meghozatalában, valamint a játék és a stratégia kiigazításában a játék során. Ez egy edzési módszer, és ez így rendben is van. Hiszen ugyanígy elemeznek mintázatokat mondjuk egy bűnügyben, ugyanígy elemeznek mintázatokat mondjuk vásárlási szokásokban, vagy abban például, hogy valaki, aki bejön egy nagy bevásárlóközpontba, vagy egy hipermarketbe, merre indul el, hova érdemes tenni a kenyeret, stb. Alapvető élelmiszerek, vagy a non-food, hol legyen, merre megyünk, stb. Na de egy sportolónál, mondjuk, akit te is említettél, jégtáncnál, szerintem ez így nincsen rendjén. Úgyhogy ez megint egy olyan része a mesterség és intelligenciának, ami szerintem egy nagyon-nagyon vékony mesdjén táncol, hogy ez így oké-e.
1: Hát igen, mert...
0: Vagy ez csak az én romantikus lelkem érzi így?
1: Szerintem mi emberek szeretnénk egy hasonszörűvel versenyezni, mert azért a technológiával versenyezni, pláne, hogy hatalmas számítási kapacitások, adatok állnak rendelkezésére, már sajnos nem versenytárs, ugyanúgy, ahogy egy mondjuk olimpikon se fog versenyt futni egy gépkocsival, igen. hogy akkor ki nyeri meg.
0: Vagy hát például ezért vannak súlycsoportok a boxban.
1: Így van, meg ha jól tudom, sakkba már az AI tuti megnyeri a versenyt, míg a világ
0: klasszissal szembe,
1: és nekem eszembe jut, ez nem mostanság volt, lehet, hogy 10-15 éve ezelőtt az egyik sportegyesület keresett nálunk olyan videó megfigyelő kamerát, amely ugye felveszi, és akkor utána tud elemezni, viszont most már azt olvastam, hogy például a Fujitsu, a Nemzetközi Torna Szövetsége együttműködésbe olyan mesterséges intelligencián alapuló bíráskodási támogató rendszert dolgozott ki nagy felbontású kamerákkal, melyek a tornászoknak a 3D-s rögzítésére és elemzésére képesek, és végsőképpen, amit te is említettél most a olimpián táncosoknál, mi maguk nézők is meg voltunk kínálva egy ilyen típusú megoldással, ahol kvázi jobban tudjuk meghozni a döntést, hogy a kettő versenyző között ki volt a jobb, viszont...
0: Így akkor nincs is szükség bírákra. Tehát, hogy ott van
1: egy
0: az
1: idő
0: AI...
1: után lehet, hogy nem lesz szükség.
0: Igen. Végül is, hogyha azt mondjuk, hogy ennyire pontosan ki akarjuk elemezni, akkor nem az emberi szem számít, pedig szerintem ez pont az, ez olyan, mint egy festménynél, egy kiállításnál, tehát ez nem az a kategória, amit érzelmek nélkül lehet.
1: Igen, mert ugye mi emberek szeretjük nézni a dolgokat, gyönyörködni mondjuk az esztetikába.
0: Meg mi látjuk azt az érzelmet, ami átjön, kijön a sportolóból, hogyha egy olyan kürt ad elő valaki, ami érzelmes, ami egy soha be nem teljesült szerelemről szól, mondjuk egy Róma és Júliát, a végjelenetet eltáncol egy műkocsás jégtáncos páros, akkor ott érzelmek vannak, ott ismerni kell hozzá a sztorit, mindannyian tudjuk, hogy mi a Róma és Júlia vége, hogy hogyan szól a történet, hogy ott milyen érzések vannak, hogy ez hogy mutatkozik meg az arcon, azt az ilyen értékelti úgy, hogy görcsbe van a feje.
1: Hát igen.
0: Érted? Tehát, hogy itt nem lehet kihagyni az érzelmeket, lehet a technikát, mondjuk egy forgás technikát asszanaszét elemezni, szerintem az sincs rendjén, de hogyha ilyen is közre játszik, azt nem tudja az AI szerintem.
1: Igen, ezt nagyon jól mondtad, mert ugye mi emberek, amikor nézünk egy ilyen alkotást, mi szeretjük...
0: Hát ez a lényeg.
1: Azokat az
0: hát
1: érzéseket,
0: különben nem táncolna azt ilyen kürt, nem?
1: Igen. Elkapni, és azon
0: akarok vele
1: rezegni. Igen. A másik, és akkor kicsit magunkat is beleélünk ebbe, és
0: kicsit elszomorodni, kicsit megkönnyezni, igen.
1: És akkor mi szeretjük végsőképpen a egymás közötti affinitás, egymás közötti ilyen emberi,
0: ez a kapcsolódás, még egy vadidegennel, még a tévén keresztül is. Igen.
1: Mint hogy minden rideg-hideg, és akkor gépies legyen.
0: Tehát ezért azért mégiscsak itt van mindig az emberi tényező, amit Nagy Feri biztonságtechnikai szakértővel, aki gyakori vendég itt a podcastban, vele is szoktunk beszélni, hogy erre szükség van. És van, amit nem lehet felülírni. Lehet, hogy ez most nagy újdonság, és aztán ez is lecseng, vagy erre is talán tudnak hozni egy szabályozást, hogy mit lehet az AI-jel elemezni, és mit nem.
1: Igen, ahogy szoktak mondani, amikor hallgatsz egy olyan zenét, amelyet az AI generált, valahogy ugye az emberi mi voltat, kevésbé rezek rá, igen. És akkor jobban átérzed, hogy itt most valamivel be akarnak etetni.
0: Igen, hogy akkor jó, ez... jó, de hiányzik belőle valami. Tudod, mint amikor látsz egy szép cipőt, és csak nézed, hú, ez tetszik, de valami nem stimmel, és akkor vagy az orra béna, vagy a sarka béna, vagy nem tudom én, béna helyen van a pántja, szóval, hogy valami mindig el van rajta, úgy rontva egy kicsit.
1: Igen.
0: Szóval, hogy valami nem stimmel, csak azt érzed, hogy valami nem stimmel.
1: Igen, igen, pont a napokban beszélgettem ismerősökkel, hogy az emberek, a szakértők, azok a kétkező művészek, amelyek létrehoznak dolgokat, legyen az akár egy pékség, egy kenyér, vagy egy cipő, vagy egy ruha, az szerintem egyre jobban fog felértékelődni, és egyre jobban az ilyen művészi, és akkor emberi pozitív energiát, élményt generáló dolgokat fogjuk.
0: Az ez a kuriózum.
1: Igen, keresni, mint az, hogy akkor egy olyat megkapni, mint a Louis de Funès abban a filmben, emlékszel?
0: A csendőrös, melyik?
1: Nem, ahol elvesztite a szaglásat, meg a...
0: Ja, igen, az éttermes.
1: Igen, az éttermes. Igen.
0: Zseniális film, mindenki igen. Nézze meg, aki teheti. Igen. Szóval, hogy van olyan, ami nem helyettesíthető. Mert az érzelmek, az érzések és az érzékek, azokat nem lehet produkálni. Tehát biztos ki tudnak fejleszteni olyasmit, hogy majd valaki mesterséges intelligenciával, vagy annak a segítségével összeállít egy parfümöt. Persze, lehet bőrről mintát venni, lehet a szokásokat leírni, és a bőrről mintát venni. El lehet mondani, hogy hány kiló vagyok, milyen magas vagyok, mi mindent szoktam enni. Milyen filmeket szeretek, milyen zenéket szeretek, és akkor össze lehet állítani egy fej, szív és alap illatokból összeállított parfümöt, de az nem ugyanaz.
1: Így van, ez kb. Egy kicsit olyan, mint léteznek a 3D nyomtatók, uh-huh. És ez szerintem egy 5-6-7 éve ezelőtti adat, amelyet egyszer láttam, hallottam, hogy akkor kifejlesztették egy olyan megoldást, ahol a 3D nyomtatóval bizonyos alapanyagok vannak betáplálva, és akkor a nyomtató előkészíti neked az ételt. De viszont egy ilyen étel, az szerintem egyből megérzett, és és ha megnézed, mennyire felkapottak lettek a fine dining éttermek. Uh-huh. Nem csak Magyarországon, de más kelet-európai igen. országokban is, mert ugye egyszer az élmény, ez a művészi dolog, azok az ízek, amelyek ott vannak a tányérba, gyönyörkedtették a szemet, igen. akkor más érzékeket, persze mindenki azonnal lefényképezés, akkor felteszi az Instára, na, de nem emiatt megynek csak az emberek, hogy akkor jó kis Insta képeik legyenek, hanem amiatt, hogy akkor annak a szakácsnak az érzéseit, annak a tudását, a szakmaiságát tudjak átérezni, és akkor lássanak az, hogy ilyen alapvető alapanyagokból hogy lehet olyat megcsinálni, amelyről utána hónapokon keresztül fognak beszélni.
0: Na ez egy jó vonal, meg ez jó ötlet, de most az jutott eszembe még, hogy vajon a sportolók hogyan tudnak ehhez igazodni, visszatérve még egy kicsit.
1: Szerintem nekik egyre nehezebb, legalábbis én úgy gondolom, vagy hogyha én az ő helyükbe lennék, mert tudod, emlékszel, hogy arról is volt itt szó, amikor mondjuk a célvonalat elérték, és akkor egyszerűen az AI vagy a technológia segítségével el se tudtak volna dönteni, hogy ki az első, ki a második. Ezt még jobban megértem, mint
0: ez
1: az,
0: így,
1: hogy
0: igen, ez
1: akkor mondjuk
0: van,
1: egy siógrásnál, hogy akkor most az egyik silic egy centivel lejjebb volt, mint a másik, és akkor emiatt van lepontozva, holott mindent tökéletesen megcsinálta.
0: Arra volnék kíváncsi, hogy a sportolók maguk föl tudnak erre készülni lelkileg is, tehát amikor valaki éveken keresztül készül egy téli olimpiára, vagy az olimpiára, a nyári olimpiai játékokra akár, tehát egyáltalán egy ilyen megmérettetés, és ezeknek a sportolóknak ez az élete. Reggeltől estig ebben élnek, és ez a minden, jelenti nekik az egész világot, és egy ilyen szétszállazós rendszer belenyúl.
1: Igen.
0: Erre föl lehet egyáltalán készülni? Vagy fölkészítik őket, hogy most már ilyen rendszerrel működik? Hát nem tudom az arcomat akkor se fegyelmezni.
1: Hát valószínűleg, amikor készülnek, és akkor csinálják a...
0: Ja, már eleve akkor ők is, vagy az edző is elemez.
1: Igen, igen, uh-huh. lehet, hogy az edző is elemez. Igen.
0: Hogyha ez eljutott idáig, vajon hová tud ez még fejlődni?
1: Hát, még akár oda...
0: Miket hallottál akár kint
1: Amerikában? Nekem most az jutott eszembe, hogy ezt már egy jó ideje használják, úgy játszanak a futbolistak, amikor mondjuk készülnek a meccsekre, hogy ilyen melltartószerű érzik kellőkkel teljesen telerakott eszköz van rajtuk, amely méri a púzóst, akkor méri az energiaszintet, meg más adatokat, és akkor a háttérben van olyan tréner, akinek meg ott van a gépe, és akkor ő
0: és
1: folyamatosan
0: nézi a mozgást,
1: nézi
0: a
1: ezeket, aha. igen, és akkor ez alapján eldönti, hogy akkor most a versenybe, vagy abba a meccsbe, a döntőbe, amelyet fognak játszani, hogy akkor kiket küld, és
0: ki milyen állapotban
1: igen,
0: van.
1: Igen, hogy akkor ki milyen állapotban van. Egyfelől érthető, mondjuk tényleg abból a szempontból, mert hogyha valakinél voltak sérülései, akkor lehet, hogy nem annyira bírja, és akkor jobb, hogyha a következő fél évben játszik az illető, hogy akkor jobban megóvják a testét. Viszont az olyan művisziebb sportokban ez tényleg azt kívánja, szerintem egy idő után a sportolótól, hogy jobban legyen gépies, és akkor próbáljon úgy mozgatni a kezét, arcát, hogy akkor, mint amikor az ember felvesz egy maszkot,
0: igen.
1: és akkor folyamatosan azzal a maszkkal próbálja tartani az arcát, mert nehogy lepontozzak.
0: Érdekes, nyilván ez most, ahogy beindult, és ahogy ez láthatóvá vált számunkra, hétköznapi emberek számára is, nagyon sok más területén az életünknek meg fog jelenni, hogy milyen különleges módon használják a mesterséges intelligenciát, és majd mi be is fogunk számolni erről. Köszönjük szépen, Deszi!
1: Köszönöm, Petra!
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek. meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Virág Budapest járt utána az Andrássy útnak. Vannak járatalat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerű Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, azért

0: ezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villágat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
1: Programajánlót hallottak! Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával! Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akarat erőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Megszűnnek a politikai döntések a kulturális diplomáciában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Az orosz elnök lát esélyt az ukrajnai háború rendezésére. Vlagyimir Putyin ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak és Ukrajnának egymással kell megállapodnia. Vlagyivosztokban a keleti gazdasági fórum ülésén beszélt arról is, hogy ha civil létesítményeket ér támadás, akkor arra Oroszország hasonló választ ad. Közölte azt is, hogy nem terveznek újabb mozgósítást. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus,

0: valamint a berlini oroszház bezárását. Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. A berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen, éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. A nap további részében napos, gomoly felhős idő várható, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. Éjszaka 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagyon mindenkinek, már is indítom a Manna délutánt, a mikrofonnál István Dániel. Szokás szerint minden óra másképp alakul majd, ez lesz a változatosság kulcsa. Egy jó kis időutazással startolunk, megyünk 2000-be és 2010-be, az akkor is lágerista vezetőkért jön majd Adél, de itt lesz az Outcast, aztán majd az óra sztárjai közül Sting és Rácz Gergő muzsikálnak háromszor, és a hétvégén startolnak mindkét nagy csatornán a tehetségkutatók, indul az X-Faktor és a Megasztár, már lélekben erre készülünk egy picit, a mai délutánon a Megasztár egykori győztesei szereplői muzsikálnak majd az utolsó órában. Egyelőre Kylie Minog indít, már is szól a Padám Padám, ami egyébként Grammy díjat ért.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, SMS-ünk már fix működik, csütörtök is van, úgyhogy közelít a hétvége, én azt gondolom, hogy szuper híreim vannak az időjárás tekintetében, és hiszen nagyszerű pompás nyári időre készületünk, mérsékelt meleggel most úgy tűnik. Viszont, hogyha valaki autóban hallgatja a kedvenc rádióját, akkor küldje el nekünk a közlekedési információját, hogy én is továbbadom a többieknek. 0-77-98-at. Közben szépen kopik az első iskolai hét, szerintem a gyerekek jól vették az akadályt. Időutazunk, megyünk 2000-be és 2010-be. Már is onnét érkeznek az akkori slágerista vezetők, Outkast, Uncle Cracker és Crystal, első körben a hazai vizekről. Hát ugye 2000-ben január 1-én sokan világméretű számítógépes összeomlásra számítottak, viszont a 2000. év problémája végül nem okozott komoly bajokat. Éjfélkor simán átálltunk. December 15-én kapcsolták le ebben az évben végleg a csernobili atomerőmű 4-es blokkját, ezzel teljesen leállt az erőmű termelése. Tehát érdekes, hogy a robbanás után 2000-ig még ott volt energiatermelés, és november 18-án Michael Douglas feleségül vette Catherine Zeta-Jones színésznőt, akkor ez a korkülönbség miatt is némi neműleg felháborította a közönséget, illetőleg azt hiszem, hogy a sztárvilágban elsőként felvállaltan ők kötöttek házassági szerződést, még mielőtt oltár elé léptek volna, de hát azóta is együtt vannak, úgyhogy az idő abszolút őket igazolja. 2000-ben egyébként a Miss Jackson ment óriásit az Outkast-től, ők érkeznek elsőként, de jó majd Uncle Cracker és a Crystal formáció is. Hát az Outkast egyébként annak idején tulajdonképpen utcazenészekből tevődött össze, nem értették eredetileg a stílusokat, aztán elég sokat kellett fejlődniük nekik is, meg a hip-hop világnak is, amíg végül is elég komoly elismerésre tettek szert, ez már a 2000. év volt, eredetileg ugye André és Big Boy alapította a formációt. A Source Awards díjátadón léptek először színpadra, ahol ki is fütyülték őket, ott a legjobb új előadónak járó kitüntetés díját ennek ellenére átvették, most viszont már mindenki a hip-hop történet egyik nagy fordulópontját jelentő klasszikusként emlékszik erre az albumra, és nem egy hallgató az Outkast legjobb kiadványaként gondol rá. Én is erről hozom mindjárt a Miss Jackson, de egyébként a hip-hop mint műfaj az ő kezeik alatt újult meg, formálódott meg, és tulajdonképpen vált a nagy közönség számára ilyen módon, ilyen köntösben emészhetővé, elérhetővé. Aztán majd Matthew Schaefer érkezik, aki ha így nem ugrik be, hogy kicsoda, akkor az nem a véletlen műve, hiszen művész néven mászta meg a slágerlistákat 2000-ben. Uncle Cracker az első nagy sláger érkezik, a Follow Me. Ezzel csak elindult a karrierje, utána rögtön jött a Drift Away, mindkét kislemez a Billboard Hot 100 legjobb 10 slágerei között szerepelt. Amit talán kevesen tudnak róla, hogy karrierje kezdetén lemezlovas volt Kid Rock mellett, aztán később ő is úgy döntött, hogy önálló jogon kilép a reflektorfénybe és úgy muzsikál tovább. A végére pedig majd egy korszakalkotó csapat érkezik, a Crystal formáció és a Két utazó, ami a hazai közönséget abszolút levette a lábáról a 2000-es évben, és a slágeristák élén is tanyázott, hogyha a Maha szakkori kiadványait nézzük. Ők nyilvánvalóan egy magyar zenekar. 98-ban alakultak és 2010-ben szűntek meg. Nagyon érdekes módon az ír zenei hangzásokat tudták ötvözni Kassa Tiborék a testvérével, illetőleg Lajtai Katival, a hazai könnyű zene műfajaival, és ez egy valami bomba lett így az ezred fordulón, hogy abszolút uralták a slágerlistákat. Sok albumuk megjelent, ez volt az első nagy sikerük, a Két utazó, amit hozok majd 2000-ből. Itt a 98.6 Manna FM-en az időutazásban.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Szépen kopik a szeptemberi első hét, már csütörtök van, holnap hétvége, és ragyogó idővel vágunk majd annak neki. 28 fok lesz még holnap, egy picit majd frissül az idő 25-24 fokkal a hétvégén, vasárnap ragyogó napsütéssel. Szerintem a bátrabbak vagy az elszántabbak még akár egy jó kis strandolást is betervezhetnek, de programajánlatból nálunk sincsen hiány. Minden órában hozok egy jó nagy csomaggal. Miközben egyébként időutazunk, 2000 után 2010 a célállomásunk. Onnét is három slágerista vezető érkezik. Bruno Mars és az első nagy sikere a Just the Way You Are, aztán Adele és az első igazi nagy sikere a Rolling in the Deep, és aztán jön majd Katy Perry is azzal a Fireworks-el, aminek a videoklipje itt forgott Budapesten. De mi minden történt akkor? Hát 2010-ben mutatták be az iPad-et. Az Apple iPad ugye az Apple cég által gyártott táblagép volt, nagyon sokáig sok nevet bejegyeztettek, ilyen volt az iSlate vagy a Magic Slate, az iTablet név is közszájon forgott, de végül is aztán az Apple iPad néven futott óriásit ez a készülék Ausztráliában, Kanadában, Franciaországban és szinte az egész világban. Aztán az országgyűlés ebben az évben 263 szavazattal Schmidt Pált választotta a Magyar Köztársaság elnökévé, és sajnos ez volt az az év, amikor az ajkai vörös iszap katasztrófa megtörtént, 10 ember életet követelő ipari szerencsétlenségről és környezetkárosító katasztrófáról van szó. Annak idején ugye ezt szinte élőben követtük a híradóban, borzasztó volt, a mai napig nyökögi ezt a bizonyos katasztrófát az ottani környék. Na de jöjjenek vidámabb dolgok, Bruno Mars érkezik, és a Just the Way You Are, ez volt az első debütáló nagy sláger, de hát mire ezzel kijött egyébként Bruno Mars a könnyűzenében, már rengeteg mindenkivel együtt dolgozott, Travis McCoy-ja, nagyon sok eredeti dalban, ahol nem tüntették fel a nevét, abszolút kiismerető az ő vokája, de ezzel a dallal indult be a nagybetűs karrierje. Aztán majd Adele érkezik, aki szintén ismert volt már jó néhány évvel azelőttről, hogy megjelent volna ez a bomba sikere a Rolling in the Deep 2010-ben, a Hometown Glory-val például azért elég nagyot ment az Egyesült Királyságban, de valahogy úgy világhírnévre ezzel a dallal tett szert, és ezzel kialakított egy egészen új Adele stílust, ami aztán három albumban is rengeteg Grammy-díjjal jutalmazta az énekesnőt, közben ugye már elénekelt egy James Bond betétdalt is, azért Oscart is kapott, úgyhogy szerintem nagyjából mindent elért Adele, amit lehetett a könnyű zenében. Több hónapon át adott Las Vegasban egyestés koncerteket, ahová csillagászati áron lehetett csak eljutni, most pedig éppen pihen újból menyasszony, úgyhogy rákészül az esküvőjére. A végére pedig majd Katy Perry érkezik hozzánk, akinek kétség kívül az egyik legnagyobb sikere volt ez a bizonyos Fireworks, ami nekünk is kedves lehet, hiszen Budapesten forgatták a klipjét. Katy Perry is nagyon szereti a dalt, hiszen tulajdonképpen a muzsikái közül ez a leginkább mély mondani valóval bíró szám, ugye arról beszél, hogy el kell fogadni a másságot, tök mindegy, hogy ki milyen, nem szabad különbséget tenni emberek között, hiszen a legfontosabb a szeretet. És egyébként turisztikai hatással is volt Budapestre, hiszen nagyon sokan megnézték a dal videoklipjét, és nagyon sokan így kaptak kedvet arra, hogy felderítsék, hogy hol is készült a videoklip. Hát, ahogy mondtam, itt nálunk, Budapesten. Szóval ők érkeznek már is 2010-ből, Bruno Mars és a Just the Way You Are, Adele és a Rolling in the Deep, és aztán Katy Perry és a Fireworks. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manna FM-en az ausztrálok egy büszkesége érkezik, mindjárt Vance Joy, aki nagyon sokáig versenyszerűen szörfözött, de különböző sportokat űzött, úgyhogy gyerekkorában még nem igazán tudta, hogy mi legyen a szitu az életével, aztán kapott a sorstól egy irányítást, volt egy sérülése, és akkor elkezdett pengetni otthon a gitárján, onnantól fogva pedig megállíthatatlanul tudta, hogy nagy valószínűség szerint a zenevilág lesz majd az ő útja. A Missing Piece érkezik, ami egyébként a Grace Klinika egy záró jelenetéből is ismerős lett.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy, és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi Buda hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt délután 3, itt vagyunk a hétvége kapujában. Érdemes figyelni a friss információkat, hiszen a végén majd szólunk az időjárásról is, hogy milyen időre kell készülni a hétvégén, nem sokára kiderül. Aztán majd két előadó ad minikoncertet, ők lesznek az óra sztárjai. Sting egyébként nemrégiben járt nálunk Magyarországon, úgyhogy ebből élményeinket idézzük majd fel 3 klasszikussal, és aztán jön majd Rácz Gergő is, szintén 3 dallal többek között a díjnyertes muzsikájával. De egyelőre Nicky Jor egy hamisítatlan nyári dallal indítja az újabb 60 percet, ez lesz a Sunroof.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
5: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Reklám hangzott el.
6: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Politikai motiváció lehet a müncheni gyújtogatási kísérlet hátterében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni

0: hulladékgazdálkodási rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a Mohumol ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását. Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. A berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Gyújtószerkezeteket dobtak Münchenben több épületre, védelmi ipari vállalatok közelében. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgár gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Időjárás. A nap további részében napos, gomoly felhős idő várható, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. Többfelé megélénkül a szél, éjszaka 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: És akkor indul az újabb óra. Hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Már is az óra sztárjain a reflektorfény. Sting nemrégiben járt már sokadszor a Magyarországra. Ismét óriási turnét nyomott le nálunk egy állomással. A Stereo 3.0 érkezett Magyarországra, és utána még arra is volt ideje, hogy meglátogasson egy olasz pizzázót a fővárosban. Ő érkezik majd három klasszikussal. Itt lesz a Feel So Good, a Shape of My Heart, és aztán majd Rácz Gergő is a három nagy sikerével. Mostantól vagy az első igazi átütő szólódala Bennünk a virág is érkezik. De egyelőre Nicky Jorral indulunk. Az ő dala a Sunroof. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, fokozódik már a közlekedési helyzet, a gyerekek is elkezdtek klasszikus értelembe véve jönni-menni a suliból, lassan lazul ez a bizonyos évkezdeti léhaság, úgyhogy már szerintem a 0-77-98-6-ra jöhetnek a közlekedési információk, a hasznosak, miközben valaki hazafelé vezet és ott hallgatja a kedvenc rádióját, mondja el, hogy mit látott, továbbadom az infót a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, ez annyit tesz, hogy egy-egy előadó 3-3 dallal érkezik. Sting jön elsőként, aki ugye nemrégiben Budapesten adott újból koncertet, meg sem tudnám számolni, hogy hányszor járt nálunk. Már is 3 klasszikusa érkezik, majd a Fields of Gold-dal indulunk, de itt lesz a Will Be Together vagy a Shape of My Heart. Szóló karrierének kezdeték legfontosabb dalszövegírója, vezető énekese és basszusgitárosa volt a Police együttesnek. Mint szóló énekes és a Police énekese több mint 100 millió lemezt adott el. Első Grammy-díját 1984-ben kapta. Wolsonben született 1951. október 2-án. Ernest Summer és Audrey Cover gyermekeként, akiknek Gordon után még 3 gyermekük született, Philip, Angela és Anita. Édesapja naplójában arról írt, hogy Gordon gyakran segített neki már 7 éves korától a munkában. Kora reggelenként tejet szállítottak. A Sumner gyerekek római katolikus vallás szerint nevelkedtek, ír nagymamájuknak köszönhetően. Gordonnak volt egy öreg spanyol gitárja szakatúrokkal, ami egyik nagybácsikája után maradt rá, aki Kanadába emigrált. A St. Cuthbert gimnáziumban járt Newcastle-upon-Tyne-ban. Ezután a Warwicki egyetemre járt, amit egy év után ott hagyott. A zene ugyanis sokkal jobban érdekelte a tanulásnál. Mindig úgy érezte, egyszer majd itt tud elmenekülni a szegénységből. Ebben az időszakban gyakran besurrant olyan éjszakai szórakozó helyekre, mint például a Club Agogo. Itt olyan zenészeket hallott játszani, mint Jack Bruce és Jimi Hendrix, akik későbbi pályáját befolyásolták. Közben dolgozott kalauzként, építőmunkásként, volt adóhivatali dolgozó és mirelütüzemben is dolgozott. Később 1971-ben beiratkozott az észak-angliai tanítóképző főiskolára. Tanítói képesítést szerzett 74-ben. Ezután 2 évig a Szent Pál iskolában tanított, Cramlingtonban, egy kis bányászfaluban. Az itteni tapasztalatok inspirálták 2 polis sláger, a Don't Stand So Close to Me és a Roxanne megírására. A 2 dal kedvenc könyveihez, a Lolitához és a Cyranohoz is kötődik. Már nagyon fiatalon tudta, hogy zenész akar lenni. Estéit, hétvégét és vakációit azzal töltötte, hogy képezze magát zenei téren. Olyan hegyi jazzbandákban játszott, mint a Phoenix Jazzman, a Newcastle Big Band és a Last Exit. 1977. januárjában Sting Newcastle-ből Londonba költözött, és nem sokkal később Stuart Copeland-del és Henry Padovanival, őt később Andy Summers váltotta fel, közösen megalapították a legendás The Police nevű új hullámos zenekart. 78 és 83 között 5 toplistás albumuk jelent meg, és 6 Grammy-díjat nyertek el. Bár a zenéjüket eleinte a punk hangzás jellemezte, a The Police hamar átváltotta a regis rockra és a minimalista rock zenére. Utolsó albumuk a Synchronicity a legsikeresebb számaikat tartalmazza, mint például az Every Breath You Take-et, amely 1983-ban jelent meg. Ugyan igazán sohasem váltak szét, a Synchronicity után megegyeztek abban, hogy mindannyian a szóló karrierjükre koncentrálnak. Ahogy teltek az évek, a bandatagok, különösen Sting egyre inkább elutasította az újjáalakulás lehetőségét. 2007-ben aztán a The Police mégis újra összeállt, és világkörüli turnét jelentett be. Először a Police zenekarra, majd szólózenészként vált híressé, valamint debütált a New York-i Broadway-n is. Sting, aki a Stereo 3.0 koncertturnéjával volt itt nálunk Budapesten még néhány hónappal ezelőtt, és arra is volt ideje, hogy még a koncert után beüljön egy jó kis olasz vacsorára az egyik legnevesebb olasz étterembe, akik ezt természetesen közzé is adták a Facebook oldalunkon, úgyhogy jól érzi magát nálunk, hál' Istennek. Már is a Fields of Gold elkezdik, aztán majd a We'll Be Together, a végére pedig a Shape of My Heart, Sting 3-asában, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenéke, Stinget mindjárt Rácz Gergő váltja majd, ő az óra újabb sztárja. Lassan egyébként a csütörtök délután pipa, holnap megint jön a hétvége, elmúlt az első tanév, első hete nagyjából, és egyébként ragyogó idővel vágunk majd neki a hétvégének, bármit lehet tervezni, szabad terült, még akár strandolást is, visszafogottabb lesz a meleg, frissebb lesz a levegő, de 25-26 fokos maximummal, úgyhogy ezt lehet majd kalkulálni. De jöjjön most Rácz Gergő, akiről összeszedtem néhány érdekes infót, azt talán kevesen tudják, hogy gyerekkorában még bűvésztrükkökkel próbálta szórakoztatni a környezetét. 86-ban 10 évesen kapta meg első klasszikus gitárját, 87-ben pedig megkezdte zenei tanulmányait klasszikus gitározással a 18. kerületi zeneiskolában. 90-től 14 éves korától tagja volt a Park zenekarnak, amelyet Fenyő Miklós segített, Szandi koncertjén is fellépett az együttessel. Egy évvel később megnyerte az országos klasszikus gitárversenyt Vácott, ekkoriban kezdett el énekórákra járni Kovács Magdához, majd Kővári Judithoz. 95-ben érettségi után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola klasszikus gitárszakára került, de felsőfokú végzettséget szerzett marketingből is. Gergő már a VIP együttes megalakulása előtt írt dalokat, és azokat elküldte a BMG kiadónak. A számok megtetszettek a lemezkiadónak, de ők egy fiú csapatban gondolkodtak. Környei Attila menedzser néhány hét múlva felhívta, és bemutatták Rakoncai Viktornak, aki kettőjük mellé elhívta Rakoncai Imrét és Józsa Alexet. 97-ben alakult meg a VIP együttes. A formációval eljutottak az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójába. 97 május 3-án a dublini döntőn a 12. helyet érték el a Miért kell, hogy elmenj című dallal. 97 és 2001 között 5 albumuk jelent meg. Április 13-án 2001-ben egy koncerttel búcsúztak a rajongóiktól. A csapat feloszlása után Gergő saját stúdiót készített és különböző produkcióban vett részt, mint zeneszerző, hangszerelő és gitáros. Neki köszönhetjük például Zsédaniány dalát, Lolának is dolgozott, Dokai Reginának és az Airportnak is. 2004-ben a Full Moon nevű a kapella együttes tagja lett. A formáció Szegeden alakult meg, ebben az évben rendezték meg először Szegeden a Full Moon nemzetközi a kapella fesztivált. 2005-ben Grazban megnyerték a Warszfingöl nemzetközi a kapella verseny első díját, 2006-ban pedig a 6. tajvani nemzetközi a kapella versenyen értek el első helyezést és 2 külön díjat. 2010-től szerzőtársként együtt dolgozott Rakoncai Viktorral, Major Eszterrel, közös daluk például a Viva All Stars, ha a zene szól, ami a Viva Comet hivatalos dala lett. 2011-ben egy új dallal tért vissza a popzene világába, 2011-ben Wolf Kati képviselte Magyarországot a Szerelem Miért Most című dallal Düsseldorfban az 56. Eurovíziós Dalfesztiválon. Rakoncai Viktor és Rácz Gergő írta a dalt, a magyar szöveget Geszti Péter, az angol verziót pedig Johnny K. Palmer szerezte. 2012 év végén a Full Moon Takács Nikolász Adventi Gospel turnéjára indult nagy sikerrel, a szolnoki Szigligeti Színház évbúcsúztató műsorában is felléptek. Aztán a 13-as Eurovízión a szereplésért a döntőig jutottak a Csak állj mellém című dallal. A Full Moon akapella együttesen együtt elindultak a 2014-es dal döntőjében is. Közben egyébként Gergő szerepelt a TV2 Sztárban Sztár műsorában, a 7. élőadásban ő kapta a legkevesebb szavazatot, így búcsúzott, és a 16 óta pedig saját zenéivel hódít. Orsovai Renivel pedig tavaly megnyerték a Dal című műsort, aminek a tétje ezúttal nem a külföldre jutás volt, hanem a hatalmas pénzgyeremény, ami már az övék. Tőle is, ahogy az lenni szokott, az óra sztárjainál 3 dal érkezik. Bennünk a világ, Bolondod voltam, és a mostantól mindjárt Rácz Gergő ármasában, itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Úgy tűnik marad ez a kotta, hogy borús időre ébredünk, aztán utána láthatjuk a napot is, ez lesz a hétvégén is jellemző. Ha valakinek esetleg nem lenne még megfelelő programötlete, akkor mindjárt hozok egy csomaggal, aztán egy megállás nélküli zenei folyam érkezik majd itt a 98.6-on. A Luminersen indulunk, az ő dalunk lesz a Hohei.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember elején 3 napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a 3 napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi könyvtár és a budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a Zentai Jazz and Roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A halászó gyerekek teraszon felállított MBM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

szerintjük abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegent

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Munkaegyeztetésen fogadta a köztársasági elnök a kormányfőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagyon Ikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat, a kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. Banki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tisztás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Banki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Minden 5. tizenéves tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást az ENSZ gyermekalapjának jelentése szerint. Az UNICEF éveken át több földrészen, összesen 21 országban végzett felmérés több ezer 12 és 17 év közötti fiatal körében. Becslések

0: szerint globálisan több 10 millió lehet az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Már is indul az újabb óra, én István Dániel vagyok. Jönnek a megasztárosok, hiszen a hétvégén startol majd a megasztár is, de egyébként az X-faktor is, csak ebben az órában most az egykori nyertesek, felfedezettek érkeznek, holnap pedig majd előszedjük az X-faktorosokat is. De egyelőre hat remek mű érkezik többek között Karamellel, Ruzsa Magdival, Király Viktorral, de itt lesz Lengyel Johanna, a legfrissebb nyertes is, miközben Tom Gregory indítja az órát. Jön a Never Look Back. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel jutott hazafelé, most már elmúlt délután 4. Mi a helyzet a kifelé vezető utakon? Ha valakinek van infója, tolja el nekem, én is nézem egyébként az útinfót, meg a BKK-t, de hát a hallgatóink mindig többet tudnak, hiszen több helyre jutnak el, úgyhogy várom az infokat a 0677-1986-ra. Hát itt az ősz, ugyan az időjárás még nem azt az oldalát mutatja, de hát elindult a suli, és elindul az őszi struktúra is a televíziókban, ez pedig Magyarországon évek óta a tehetségkutatók újbóli folytatását jelenti. Hát egy időben sajnos, mert hogy nagyon sokan mindkettőre kíváncsiak lennénk, indul el az X-faktor, meg a Megasztár is, de hát ez nekünk egy remek dobbantó arra, hogy olyan előadók érkezzenek, akik annak idején szerepeltek a műsorban, vagy meg is nyerték azt. Ma a Megasztárosok jönnek, holnap viszont majd az X-faktorosok. 6 remek mű érkezik, az egykori győztes Karamell, Ruzsa Magdi és Király Viktor is benéz hozzánk pillanatokon belül. Karamell és Ruzsa Magdi egyébként a visszatérő Megasztárban még zsűriztek is 3 éve. Karamell Molnár Ferenc néven látott napvilágot, és egyébként nem tudom, ki mennyire emlékszik, a TV2 Megasztár című tehetségkutatójának második szériáját nyerte meg. Karamell azután már többször nyilatkozott arról, hogy igazából már az elsőbe szeretett volna jelentkezni, csak akkor nem volt tudomás arról, hogy mi is ez egészen pontosan, hogy oly sokunknak sem. Ő attól félt, hogy egy ilyen csapatverbúváló tehetségkutató lesz, abban pedig egyáltalán nem szeretett volna részt venni. Ráadásul az egészségével is gyengélkedett, úgyhogy azt hiszem derék vagy gerinc problémák miatt annak idén az első szériát szinte a kórházból nézte végig, de már tudta, hogy ez neki való dolog, úgyhogy a második körben jelentkezett is, és szinte nyílegyenesen nyerte meg aztán egészen a döntőig menetelve ezt a bizonyos műsort. Mindjárt érkezik a várt váratlan. Aztán majd Ruzsa Magdi jön hozzánk, aki nemrégiben kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy neki sem volt egyszerű jelentkezni a Vajdaságból a Megasztárba, hiszen megfelelő cipője sem volt arra annak idején, hogy bemenjen a zsűri elé, úgyhogy elment talán egy kínai üzletbe és megvette azt a bizonyos pacskert, amivel elmondása szerint oda mert volna állni a zsűri elé, hiszen tisztán emlékszem, hogy már az első válogató mezítláb önfeletten Mende Magdi és nyűgöztele az akkor többek között Presser Gáborból vagy Soma Mama Gésából álló zsűrit. Hát azóta elég sok minden történt Magdival, ugye Kossuth díjjal jutalmazták, de az igazi nagy jutalom talán a 3 gyermeke volt, 3 sikereknek adott életet néhány éve, és csúran cseppent egyébként a magánéletéből nyilván, vigyázva a gyerekek inkognitójára, nagyon boldog családanya, amellett, hogy remek üzletasszony és fantasztikus előadó, több koncertet is adott a nyáron, gondoljunk csak Aréna Nagyságra, vagy akár Budapest Parkra is. És aztán majd Király Viktor érkezik hozzánk, aki a legizgalmasabb szereplő szerintem a Megasztár győztesek közül, a Fire érkezik tőle. Azért mondom ezt, mert ő ugye nem elégelte meg azt, hogy megnyerte a Megasztárt Magyarországon, nemzetközi karrierre vágyott, úgyhogy 2015-ben jelentkezett az amerikai Voice-ba, és egészen szépen menetelt a versenyben, ugye Gwen Stefani szárnyai alatt, sajnos a fináléig nem jutott el, de így is nagyon büszkék vagyunk rá. Elmondta Viktor, hogy önbizalmat adott neki a Voice, és úgy érzi, hogy emelt fővel járhat. Adam Levine, a Maroon 5 frontembere akkor úgy konferálta fel, mint egy sztár vendéget, aki tulajdonképpen már megnyert egy tehetségkutatósót. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Ugyan nem nyert Viktor, de megismerte az amerikai közönség is. Ami a legjobb ír, hogy hazajött, és azóta is nekünk énekel leginkább, néha angolul. Már is jön a Fire tőle, de egyelőre Karamell indít. Szól a várt váratlan, a Megasztárosok közül itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ha valaki nem szabad terű tervez a hétvégén, és mondjuk esténként a képernyők elé ül, akkor már láthatja a két nagy tehetségkutatót. Mindkettőnek egyébként most már több tíz év alatt rengeteg sztárt köszönhetünk. A megasztárosok muzsikálnak ebben az órában, de holnap előkerülnek majd az X-faktorosok is. Hát a megasztárból csupa győztes érkezik, itt volt az elővelünk Király Viktor, a folytatásban Radics Gigi, Tolvaj René és Lengyel Johanna erősíti majd a megasztárosok csapatát, ugye Lengyel Johanna a legfrissebb győztes. Radics Gigi pedig a legfiatalabb győztes volt annak idején, hát rengetegszer próbálkozott, hogy bejusson a Megasztárba. Nagyon sokszor egyébként el is utasították. Például a Megasztár 4-ben tűnt fel, ott a 200-ig jutott, majd 2011-ben a Megasztár 5-ben a legjobb 24-ből esett ki. Végül aztán 2012-ben a Megasztár 6-ot meg is nyerte. Egy évvel később pedig már az X-faktor legfiatalabb entora lett 21 évesen, és ott már ő fedezte fel a sztárokat. Részt vett egyébként az Eurovíziós Dalfesztiválok magyarországi előválogatóiban, valamint a Dal 2021 tehetségkutató műsor döntőse is volt. Hát Gigi azóta életünk része, és még mindig nagyon fiatal. Most egyébként újból házasságot kötött, úgyhogy ráköszöntött a boldogság, és egy nagyon cuki kislányt is nevel, akit úgy hívnak, hogy Bella. Egyébként Gigi tehetségét apukája ismerte fel, amikor 6 éves volt, és 8 évesen már zenekart is szervezett neki, amivel ingyen járták az országot. Apukája azóta is nagyon támogató Gigivel. Általában, hogyha hívtuk őket rádióban, mindig ott volt a papa is, és ő is egyébként játszik hangszeren. A vadonatúj érzés, ha létezik, szerintem nagy Gigi sláger, akkor ez volt az a dal. Én is ezt készítettem be. Aztán majd Tolvaj René érkezik, szintén Megasztár győztes, a magyar énekesnő, a Megasztár 5-öt nyerte meg egyébként. 91-es születésű Gigi Nagyváradról érkezett hozzánk, hogy aztán jelentkezzen a Megasztár 5-ös szériájába, és végül meg is nyerte. Ezzel együtt elnyerte az évhangja Magyarországon címet, és hát többszörös nyertese volt a vetélkedőnek René, hiszen nem csak a fődíjat nyerte meg, meg az évhangja címet, ahogy mondtam, hanem még a szerelem is elérkezett az életébe, hiszen ebben a szériában szerepelt Kálai Szandels András, akivel aztán hosszú ideig egy párt alkottak. És aztán majd utoljára Lengyel Johanna érkezik, aki a legfrissebb győztese a Megasztárnak. Hát, hogyha valaki szakavatott a magyar könnyűzenében, akkor nem kizárólagosan a Megasztárból ismerte meg Johannát, hiszen nagyon sok mindenkivel együtt dolgozott egyébként, a Megasztár döntőig Geszti Péterrel többek között. Hát elképesztő profizmussal menetelt a Megasztárban, tényleg jó részt egyébként külföldi dalokat énekelt, de azokat olyan stílusban, mint egy világsztár állt volna előttünk, mint megjelenésileg, mint pedig hangilag. Később aztán Johanna nyilatkozta is, hogy valahogy egyébként ezek az angol nyelvű dalok jobban állnak neki, jobban tudja képezni, de azért természetesen ő is döntögeti a határokat, úgyhogy a legutóbbi nagy slágere az például a hazai nyelven érkezett. Azóta egyébként egyéb tehetségkutatókban is szerepelt, és arról is kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott az egyik bulvárlap hasábjain, hogy bizony meg kellett állni a néhány hétre, mert voltak olyan napok, amikor annyira elkapta a mókuskerék, hogy úgy kelt fel, hogy azt se tudta, hogy hol van, és nem akarott idő előtt kiégni, úgyhogy hosszabb pihenés után jelentette meg ezt a bizonyos magyar dalát. Én most az első sikert hozom a Rise-ot tőle, de Radics Gigivel indulunk, jön a vadonatúj érzés, és aztán majd Tolvaj René is, a Hagylak menni. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Egyébként jó nyári időnk lesz a hétvégén, most már csütörtök van, simán lehet szövegetni a pénteki, szombati, vasárnapi programokat. Vasárnap lesz napsütésesebb időjárás, ilyen 25-26 fok lesz a maximum, ennek megfelelően lehet tervezni, de egyébként programajánlataim nekem is vannak, ezeket hozom, és aztán utána megyünk tovább megállás nélkül. Mező Misi és Lotfi Begi közösével itt lesz az Egy szó miatt.
1: Csak egy szó, neves kis így tovább.
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugár úthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzseje. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Jó kis csütörtök délutánunk volt, itt a 98.6 Manna FM-en segítettek az életöröm zenék is. Holnap már a hétvége egyében találkozunk. Én 2 órától jövök, számítok mindenkire, de addig is jó szórakozás, hiszen jó műsorok érkeznek, és maradnak az életöröm zenék is.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
7: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
3: Reklám hangzott el.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat, a kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaélés.

0: ügyeket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tízes tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a Jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról.
1: Időjárás.
0: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
2: Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

Mikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget. De a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Manna délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat, a kormány és az államfő munkája, a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tisztás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról.
0: Időjárás.
1: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: so often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
2: Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Ismét részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A paksi erőműnél épített fenékű szöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizon Európa kutatási program is. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kálló idős otthon vezetőjét, mert többször is pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról. A vádlott többszöri jogosulatlan tranzakciókkal összesen 1,3 millió forint kárt okozott az örökösöknek. A bíróság a csalás miatt a 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 325 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott. A Kállói idős otthon elbocsátott vezetőjét 2,5 évre eltiltották a szociális gondozástól. Az ítélet nem jogerős.
1: Időjárás.
2: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, ahogy mondtam, ha ősz, akkor Brain Bar, megszokhattátok, hogy ezen mindig ott vagyunk az eseményen. Most viszont arra is gondoltunk, hogy picikét előkommunikáljuk az eseményt, hiszen hamarosan megrendezésre kerül a 12. Brain Bar, és ennek alkalmából a vonal másik végén Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgató nője áll, ül, éppen nem tudom, de ő van a vonal végén. Szervusz Bianca, köszöntelek az adásban. Van egy érdekes matek példa, amivel rögtön kezdeném is. Az idei jelszavatok az, hogy 1 + 1 = 3. Ez miben kapcsolódik az idei tematikához?
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Igen, 1 + 1 = 3, ez az idei témakörünk gyakorlatilag, ez a közösségek erejét szeretné megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy azt vizsgáljuk gyakorlatilag az idei évben, hogy mitől több egy közösség, mint az egyének összessége, miért tudunk közösségben több dolgot elérni, és mi a közösségek jövője.
1: Mert a Brain Bar egyik témája a magány, ugye az is, hogy és nem csak az idős, a magányok, mindig idősekre gondolunk, hogy hű mennyi ember él özvegyen, idősen, egyedül, elhagyatva, rokonok által elfelejtve, de hogy állítólag ez a fiatalabb generációra is igaz lehet.
2: Abszolút így van, az elmagányosodás ez egy nagy félelme is a fiatal generációnak, és egy jelenlévő dolog is. Ez is kapcsolódik a közösségekhez, hogy hogyan lehet megelőzni az elmagányosodást. A mai világban ugye egyre több információ, több lehetőség van arra, hogy kapcsolódjunk, de igazán mégsem kapcsolódunk, mégis soha senki nem érezte. Ennyi ember soha nem érezte magát magányosnak.
1: De ez olyan furcsa, hogy nem a fiatalok, akik közösségbe járnak, iskolába járnak, egyetemre járnak, és hogy mégis magányosak, hogy akkor hol itt a hiba most kicsit, nyilván erről majd lesz ott téma, meg lesz beszélgetése. Az egyénben van a hiba, hogy nem tudnak kapcsolódni, nem tudnak kötődni, nem tudnak kialakítani kapcsolatokat, vagy valahol máshol kell ezt keresni?
2: Én azt gondolom, hogy nincs meg a megfelelő platform igazán mélyen kapcsolódni. Tehát azért online kapcsolódás ez mindig más, mint személyesen találkozni és elmélyülten beszélgetni. Úgyhogy én hiszek abban, és pont azért örülök, hogy a Brain Baron ilyen sok fiatal találkozik és kapcsolódik, hogy egy-egy ilyen esemény az nagyon sokat segít.
1: Állítólag rekord számú regisztráció van, több mint 10 000 felett jártok. Itt az ideje megkérdezni, bár ezzel kellett volna kezdeni, hogy pontosan a Brain Bar, amit 12-jére lesz megrendezve, pontosan mi is ez? Miről szól, mi ez a rendezvény?
2: A Brain Bar egy jövő fesztivál, egyedi, nem nagyon lehet találni a világon még egy olyan fesztivált, ami a jövővel foglalkozik, és ennyi különböző aspektusból vizsgálja meg azt, és ennyi különböző formátumban, tehát a színpadon mi folyamatosan újdonságokat próbálunk, új formátumokat kitalálni, hogy hogyan dolgozzunk föl, hogyan vitassunk meg témákat, és a legfontosabb az az, hogy minél több véleményt és minél több típusú véleményt tudjunk megmutatni egy-egy jövővel kapcsolatos fontos kérdésben.
1: Melyik az a generáció, akinek igazából szól a Brain Bar?
2: Nem szoktunk mondani generációt, azt szoktuk mondani, hogy a kíváncsi embereké a Brain Bar. Alapvetően teljesen nagyon sok fiatal és nagyon sok diák van, hiszen számukra ugye a diákok és a pedagógusok számára ingyenes a rendezvény, úgyhogy ők rengetegen vannak, de emellett szerencsére nagyon vegyes a korosztály, hiszen a jövő az mindenkit érint, úgyhogy ez a téma szerencsére nem szűkíti le egyáltalán a ott lévő közönséget és a hallgató közönséget.
1: Ez jó mondat volt, a jövő mindenkit érint. Én is, hogy ide leszek 56 éves, még nekem is van jövőm, azért remélem, úgyhogy ez tényleg jó duma. Mindenkit érint. Innen folytatjuk a vonal másik, én Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatónője. Az is kiderül, hogy hol a Brain Bar, milyen programok lesznek, bele-bele kapunk egy-két programba, most amit a zenélünk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, ahol a másik végén Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója. Ugye én eddig voltam három Brain Barról, mind a három, vagy kettő a Magyar Zeneházában volt, ott lesz most is idén?
2: Igen, az idei évben is a Magyar Zeneházában leszünk, és a Városligetben.
1: Jó, és akkor egy dátum kell, amit ezentúl minden szegmesben, mondta pontosan mikor is van az idei Brain Bar, ami a 12.
2: Szeptember 17-én és 18-án.
1: Két napos, és ugye erre regisztrálni kell, és ennek lenni. Én azt látom, hogy ugye felfedezni, megérteni, kapcsolódni közösen érdemes, és van itt egy ilyen az én segítő mátkod, és kiemelt speakerek, és hát ott bizony látok azért neveket, amik nem teljesen magyar csengésűek, de rengeteg nemzetközi előadót is vártok, gondolom akkor, mint ahogy eddig is így volt.
2: Igen, minden évben sok nemzetközi előadónk van, és sok magyar előadónk is van, és amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy sok olyan magyar előadónk van, akiket külföldről hozunk haza, hogy a magyar közönséggel megismertessük őket, mert nem itthon dolgoznak. De a nemzetközi nevekből kiemelném Cory Doctorowot, aki sci-fi író, többszörös New York Times bestseller szerző, aha, és technológiai aktivista, aki az AI-ról fog nekünk egy kicsit mesélni. És kérdése, hogy ki irányítja a technológiát, kinek az érdekeit szolgálja, és hogyan lehet visszaszerezni a hatalmat a nagyvállalatoktól, vagy a platformoktól, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legaktuálisabb és legizgalmasabb dolog, amiről lehet. Ő nem AI vagy technológiai ellenes, egyszerűen azt állítja, hogy a technológiának az embereket kellene szolgálnia, és értük kellene dolgoznia, úgyhogy ezt egy kiemelten ajánlom, ezt a beszélgetést például.
1: Tehát Cory Doctorow beszélgetés. Az épeszű ember nem AI ellenes, csak van bennem is egy pici tartás, hogy ez most, hogy milyen kezekbe kerül az AI, ez ilyen furcsán hangzik, de hogy mire használják fel, azt mondom, az AI képes, mert van rengeteg jó tulajdonság. Nyilván ez egy ilyen központi téma lesz idén is a Brain Barról, nem? Mert ha valami, ami jövőnket, legyek én akárhány éves, fiatalabb, idősebb, középkorú, az AI azért jelentősen befolyásolja, nem?
2: Igen, abszolút fogunk beszélni az AI-ról, ez egy fontos része a jövőnek, de szerintem nagyon fontos, hogy nem csak erről beszélünk, tehát annyira sokan központi kérdésnek gondolják a jövőnkkel kapcsolatban az AI-t, hogy nagyon fontos kérdések, amik szintén az életünknek, ezért mostanában kicsit így eltörpülnek, például, hogy létezhet-e civilizáció alkohol nélkül, vagy hogy újra menő az elköteleződés, házasságban fog-e élni a következő, aha, generáció, vagy sem. Tehát nagyon sok olyan téma van még az AI-on kívül, amit körbe fogunk járni.
1: Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Brain Bar az igazából egy ilyen multifesztivál, tehát minden témában. Én érdekes, amit mondtál, én a szakmám, maradkozok egy gyakorlati példát például, szakmámban kifejezőleg rengeteg borásszal forgattam kisfilmet, és ők panaszkodnak, vagy hát nem olyan jó helyzet, mondják, hogy mostanság a fiatalok kerülik az alkoholfogyasztást, és itt igazából a kultúrát borfogyasztásról van szó, de manapság tényleg van ez a trend, hogy sik nem inni valahol, vagy igen, a házasság, ugye, hogy egyre, én is azt látom, hogy egyre fiatalabban mennek házasságba az emberek. Azért ezek érdekes témák, tényleg.
2: Igen, és ezek ugye abszolút érintik a kerettémát, a közösségek jövőjét, hogy akkor hogyan tudunk közösségben élni, hogyha nincsen házasság, vagy esetlegesen tudunk-e könnyedén közösségben társas kapcsolatokat teremteni, ha egyáltalán nem iszunk alkoholt, tehát ezek a kérdések természetesen mind összefüggenek.
1: Kedves hallgatók, ebből a néhány rövid példából már látszik, hogy mennyire érdekes a 12. Brain Bar bérben tartalma, és ugye a tartalmi összetevői, hát mik vannak, az egész világunkat érintik, AI, alkohol, házasság, és amiről még beszélünk hamarosan, most abban zenélünk, de hamarosan jövünk vissza, és Bújdosó Nagy Bianca segít nekünk eligazodni a programokban, mi lesz még a 12. Brain Baron.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Megszokhattátok, hogy zenei szerkesztők meg remeket, remek zenék után vagyunk, és folytatjuk ezt az igazán érdekes, és ez nem csak szófordulat, hanem tényleg érdekes témát, a Brain Bar 12. alkalommal kerül megrendezésre. Hallhattátok már Bújdoson egy Biancától, hogy szó lesz az AI-ról, de szó lesz a fiatalok alkoholfogyasztásáról, vagy arról, hogy elköteleződni, tehát, hogy házasságban élni, mert házasságban élni jó. Zárójel, ide leszek 28 éves házas, zárójel bezártam, és tényleg jó. No, de beszéljünk még, Brian, hogy milyen más egyéb programok vagy témák merülnek itt fel a Brain Bar 12. alkalmából.
2: Két nagyon különböző speakert emelnék még ki nektek. Az egyik Carlo Rovelli, aki elméleti fizikus, és ő gyakorlatilag a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője. Azért is van ez így, mert teljesen közérthetően, szinte költőien tud beszélni olyan dolgokról, mint a világegyetem legbonyolultabb kérdései. Úgyhogy a tér, az idő, a fekete lyukak és a valóság természetét kutatja. Nagyon-nagyon izgalmas karakter, és lehet az előzőekhez képest teljesen más típusú dolgokról fog nekünk mesélni. Vagy hogy egy újabbat mondjak, az Ricky Forbes, aki Amerika legismertebb tornádóvadásza, aki érkezik hozzánk, és arról fog mesélni, hogy milyen úgy élni az életedet, hogy gyakorlatilag, amikor mindenki menekül, akkor te pont az ellenkező irányba mész. és követed a tornádót, és próbálod lefotózni, levideózni, és megvizsgálni.
1: Nagyon fontos, hogy mondtál Carlo Rovellivel kapcsolatban, hogy közérthetően próbál beszélni, hogy mindenki értse, és akinek köze nincs ezekhez, mert pont az ő témája az, ami aztán lehetne egy olyan unalmas, száraz előadást tartani, amiről szivárognának el az emberek. Tehát fontos itt az, hogy nem professzorok ülnek a nézőtéren, hanem nagyobb rész fiatalok, nyitott fiatalok, tehát nem érthetünk mindenhez, könyörgöm. Éppen ezekkel ez a hang, nem, ami a Brain Bar eddigiek sorozatában is megszokható volt, hogy közérthetően beszél mindenki.
2: Abszolút, és hogy minden vendég azt érezze, hogy nyugodtan kérdezhet. Nálunk ez ugye nagyon fontos, és nekünk olyan speakereink és előadóink vannak, akik nagyon nyitottak arra, hogy bárki a közönségből kérdést tegyen fel, akár egy vitát elindítson, ez a Brain Bar-nak igazán a lényege.
1: Ugye nézve a kiemelt speakereket, ugye több a külföldi, mint a magyar, legalábbis ebben a sorban, ezek ugye angol nyelven folynak ezek az előadások.
2: Igen, a kiemelt angol speakerek, ők igen, angol nyelven történnek a nemzetközi előadások, de nagyon sok színpadunk van, úgyhogy mindenki talál magyar megfelelőket is az adott témákban, és ami szerintem idén nagyon fontos, hogy említettem, hogy több színpadunk van, hogy idén még több színpaddal rendelkezünk, mert elindítottunk egy új kezdeményezést, ez az idei év legnagyobb újdonsága, ez a co-creator koncepció, ami azt jelenti, hogy aktív tartalomgyártókkal, közösségépítőkkel közösen készítünk színpadokat, akiknek a külső helyszínen és a belső helyszínen is lesznek idősávjaik, amikor ők gyakorlatilag a házigazdák.
1: A mondasz néhány példát, hogy kik lesznek a co-kreatorok? Esetleg ott előtted van némi segítség?
2: Várjuk, igen, akkor figyelek. Igen, ilyen csapat például a Rapid Edu, aki az oktatás jövőjéről fog két napon át jövőjéről beszélni, a Mindenségit podcast, vagy a Zsuga Zsonglőrök, vagy a Polip Egyesület, és itt lesz velünk a Beaton és a Sexplicit is.
1: Mennyire nagy munka van-e mögött azért ezeket a nemzetközi neveket idehozni, plusz még a magyarokkal egyeztetni? Mikor indult el ennek az egész Brain Bar-nak, aminek a programja most már pipa, tehát kész van, a szervezése mikor indult el?
2: Hát én azt tudom mondani, hogy azt szoktuk mondani, hogy másnap, mikor vége van a Brain Bar-nak, elkezdik szervezni a következő éveset, és ez nem túlzás. Tehát egy év minimum kell egy ilyen fesztivál leszervezéséhez, de néha még több is.
1: Mennyire népszerű program ez? Idén már ugye gondolom ilyen emelkedő tendenciát mutatott, már 10 000 jelentkeztek, több mint 10 000 jelentkeztek, hogy mennyire könnyű ide behívni az embereket, mennyire lett, van akit visszatérő vendégek, figyelitek ezt, hogy ki volt tavaly előtt, meg tavaly is, meg is itt van, és figyeli, és érdekli.
2: Igen, rengeteg visszatérő vendégünk van, alapvetően vannak szerencsére Brain Bar függők, aminek nagyon örülünk.
1: Az jó.
2: És pontosan az ilyen visszajelzések miatt indult el, hogy most már két havonta van egy eseménysorozatunk, ami egy sokkal kisebb, de ismeretterjesztő panelbeszélgetés eseménysorozatunk, a Brain Bar Night Vibes, azért, mert a közönségünk igényli azt, hogy ne csak egy évben egyszer találkozzunk, kapcsolódjunk és vitassunk meg fontos témákat, hanem ha lehetőség van rá, akkor gyakrabban.
1: Na, ezt kifejtjük akkor még az utolsó szegmensben. Kedves hallgatók, most megint elmegyünk, zenélünk, aki pedig velünk beszélget, Bújdos Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója. Egyet még beszélünk, és megnézzük, hogy mit telik el két Brain Bar között. Hogyan halad akkor az élet. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk ezt a tényleg remek témát, és ez nem csak egy szófordulat, hiszen a Brain Bar-on részt venni. Én például tavaly ott voltam, mondom, egy kert, vagy tavaly előtt, és beültem az Ásványvíz király előadására, és tök jó volt hallgatni. És itt, amiket már Bianca elmondott, hiszen volna a másik végén, Bújdoson, hogy Bianca ügyvezető igazgató van, már találtam magamnak olyan témát, amire be kellene ülni. No, akkor még egyszer, Bianca kedves, hogy pontosan mikor, hol, és hogy hol, honnan lehet megtapasztalni, megismerni a programot. Tehát van-e honlap, Facebook, Insta, stb. Most jöhet aztán minden ömlesztve.
2: Szuper! Idén szeptember 17-én, 18-án várunk mindenkit a Magyar Zeneházába és a Városligetbe. A diákoknak és a pedagógusoknak ingyenes a Brain Bar, még nyitva van a regisztráció, úgyhogy a weboldalunkon, a brainbar.com-on lehet regisztrálni, és a jegyek is elérhetőek, napi jegyek és a két napra bérletek is elérhetőek, úgyhogy még senki nem maradt le ilyen szempontból. Nagyon sok programmal készülünk, és nagyon várjuk, hogy sokan legyetek.
1: És ez nekem újdonság, mint az előbb mondtál, hogy ugye két havonta van egy esemény, erről picikét beszéltünk bővebben, mert ugye azt mondottad volt, hogy a közönségetek ki van éhezve arra, hogy ha már egy ilyen remek program, egy ilyen remek találkozol, sok okos és érdeklődő nyitott koponya összejön, akkor ne kelljen egy évet várni. Mik ezek a köztes események, és ezek hol találhatók meg?
2: A köztes eseményünk az a Brain Bar Night Vibes, amiről a Facebook oldalunkban, a Brain Bar Facebook oldalán lehet találni mindig információkat, hogy az adott hónapban vagy a következő hónapban, ez két havonta van, milyen témában fogunk beszélgetni. Próbáltunk arra figyelni, hogy akkor is, hogyha egy témát dolgozunk föl, hogyan tud ez igazán brainbáros lenni, és az pedig az, hogy egy olyan panelbeszélgetést szervezünk, ami azt az adott témát nagyon sok nézőpontból járja körül, nagyon sok különböző véleménnyel rendelkező ember ül be egy panelbeszélgetésben. Arról beszélgetni esetleg, hogy a Z-generáció és a pénzügyek hogyan jönnek egymáshoz, milyen lehetőségei vannak a befektetésre, vagy az előre gondolásra egy világválságokkal teli időszakban mondjuk ennek a generációnak, de beszéltünk már ugyanúgy az elmagányosodásról is, és itt is lehetősége van ségnek kérdezni, ahogy a Brain Bar-on is, az már híres piros mikrofonunk itt is kint áll, amihez ki lehet fáradni, és fel lehet tenni azokat a kérdéseket, ami igazán izgatja a közönséget.
1: És akkor a végén picikét személyes kérdés, hogy nyilván te, mint ügyvezető igazgató, felpörgött állapotban leszel 17-én, 18-án, de lesz arra a lehetőséged, valamint kinéztél te magadnak, amely picikét kikapcsolod a telefont, és mondjuk beülsz egy órára egy előadásra. Van, ami téged különösen érdekel, és mondjuk ott leszel a nézők sorában.
2: Nagyon jó lenne, ha ott lehetnék a nézők sorában. Valószínű, hogy nagyon sok mindenbe bele fogok tudni hallgatni. Amit igazán én várok, az mindenképpen Carlo Rovelli. Szerintem ő egy nagyon különleges karakter, és egy nagyon-nagyon tényleg izgalmas az, hogy egy ilyen mély témát mennyire érthetően tud elmondani. Ezen kívül például, ami nagyon izgalmas lehet, van egy panelbeszélgetésünk arról, hogy mit érz és mit gondol az Z-generáció a halálról. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit szinte sehol nem hallottunk még megvitatni, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha erre is oda tudnék kérni, és vannak olyan nemzetközi előadók mellett olyan fiatal magyar tehetségek, akiknek helyt adunk a színpadon, akik nekem különös öröm, hogy itt vannak, és hogy ezt a lehetőséget átadhatjuk nekik, ilyen például Novák Blanka, kutató és tudománykommunikátor, ő például moderátorként is bemutatkozik idén, de például Frejdo Monkos orvostanhallgató és író, vagy Elek Anna, biztos, hogy nem találkoztak még nagyon máshol.
1: Kedves hallgatók, ez a mézes madzak, amelyet most itt Bújdoson egy Bianca elhúzott nekünk, nektek, azt hiszem igen csábító, úgyhogy mondok egy címet, a brainbar.com, a dátum pedig ugye szeptember 17 és 18 a Magyar Zeneházán. Aki már volt, az tudja milyen jó, aki pedig nem volt és kedve van, az joggal érez kedvet, mert egy igazán felpörgő, aktuális fesztivál érdekesebb témákkal. Aki a vonal másik végén, ami rendelkezésünk rá, pedig Bújdoson egy Bianca volt ügyvezető igazgató. Mit mit kell kívánni, Bianca, az, hogy ez a pár nap, ez a egy-két hét még teljesen úgy el, hogy te szeretnéd, és hogy legyen egy igazán pörgős fesztivál, hogy aztán 19-én egy nap pihenőd után 20-án el tudjátok kezdeni szervezni a következőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és
2: köszönöm,
1: remek fesztivált, és találkozunk a fesztiválon. Köszönöm, Bianca.
2: Így van, köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kálló idős otthon vezetőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köbön Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott, szakszerű segítséget. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizon Európa kutatási program is. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kálló idős otthon vezetőjét, mert többször is pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról. A vádlott többszöri jogosulatlan tranzakciókkal összesen 1,3 millió forint kárt okozott az örökösöknek. A bíróság a csalás miatt a 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 325 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott. A Kálló idős otthon elbocsátott vezetőjét 2,5 évre eltiltották a szociális gondozástól. Az ítélet nem jogerős.
0: Időjárás.
4: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén.

0: előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, az atmoszférából hallhatjátok, hogy nem a stúdió magányában, hanem a csendjében ülünk. Igen érdekes helyen vagyunk, egy svájci magyar állampolgárral ülünk egy újlipótvárosi csesörözőben. Most össze teljesen nemzetközi vélett a világ, illetve az adás. Vincent Baumgartner fotós ül velem szemben. Régóta szerveztem ezt a találkozót, ugyanis felbukkant a Facebookon egy igen érdekes könyv, igen érdekes képek. Budapest rejtett kincsei címre egy fotókönyv jelent meg, talán ez a helyes Budapestet fotózod. Egy picit beszélünk arról, hogy hogyan keveredtél Budapest, hiszen Svájcba születtél, aztán mindjárt megbeszéljük a szenvedélyt is.
2: Sziasztok! Úgy keveredtem Budapesten, hogy anyukám magyar, ő Budapesten született, és a munka meg szerelem miatt kiment Svájcba 70-es évek legvégén. Én ott születtem, de mindig is egy nagyon ilyen mély kapcsolat kötött engem Budapesthez. Minden nyarat itt töltöttük a nagyszüleimnél, akik a 22. kerületben élnek, és rengeteg nagyon szép emlék köt engem Budapesthez. Majd 20 évesen úgy döntöttem 2009-ben, hogy ide költözök alapképzésre, hogy egyetemre járjak. Eleinte a Balassi Intézetbe jártam egy évig, és utána egyetemre, és ebből a 5 év lett, ezután visszaköltöztem Svájcba, mesterképzés, azt gondoltam, hogy lehet, hogy munka szempontjából, anyagi szempontból jobb ott élni. Elkezdtem dolgozni, de úgy éreztem, hogy valami hiányzott nekem, és hogy igazából Budapest az a hely, ahol otthon érzem magam. És mindent így mérlegeltem, és arra jutottam, hogy hát igen, itt kell élnem, itt leszek boldog, és 2018-ban visszaköltöztem Budapestre, és hát azóta itt vagyok, és tényleg boldog vagyok. Úgyhogy...
1: Mi az, ami Budapesthez visszaszívott? Sok magyar mondja, ha jelenik, mint Svájc, úgy élhetnénk, mint Svájcban, ugye, és akkor van egy fiatal ember, akinek megvan a lehetőség, hogy ott is éljen, és mégis Budapestre jön. Erre a kicsit kelet-európai, kicsit közép-európai, kicsit szerethető, kicsit utálható, de mégis egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon stílusos városban.
2: Nagyon szubjektív, szóval ilyen konkrét dolgokat nem tudok így igazából megmondani, gondolom részben a gyökereim, meg van valami, ami Közép-Európában engem vonz, és valahogy akár cseh városokba, vagy Brassóba, vagy Triestbe ez a közös ilyen monarchiabeli hangulat megmúlt, az, ami nekem tetszik, ahol tényleg így jól érzem magam.
1: A Svájcnak akkor azért van múltja, csak kicsit ilyen tisztább, vagy fölülírt múltja, nem tudom értem, mint hogy renovált múltja van, nem? Itt azért ugye házakat fotóztál, ugye házbelsőket, akkor térjünk a tájra. Svájcba például ilyen házbelsőket, ilyen lépcsőházakat nem lehet találni?
2: Mondjuk vannak nagyon szép dolgok Svájcban is, és építészetileg egy gyönyörű ország. Illetve még csak annyi, hogy szerintem nem úgy vagyok, hogy nem áldozat se, szóval jó életem van, itt boldog vagyok, meg nem mártírként jöttem ide. De igen, szóval Svájcban szerintem, hogyha valami funkcióját veszti, az mindjárt eltűnik, és valahogy az egész múlt Svájcban az talán egy kicsit ilyen lélektelen, sterilebb, mint itt. Szóval nekem egy olyan dolog, ami nagyon megfog engem fényképészként, az, hogy Budapest egy olyan hely, ahol egy ilyen közvetlen kapcsolatunk van a múlttal, amikor sétálunk az utcán, látjuk a golyónyomokat, régi feliratokat, vagy akár olyan utcatáblákat, ahol utca még CZ-vel, vagy akár két C-vel van írva. Mindezek számomra érdekessé teszik a várost.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, zenélünk, aztán visszajön Vincent Baumgart ezen a csesörözőbe, és beszélgetünk arról, hogy hogyan fotóz, hogyan vesz észre házakat, mikor fotóz, és hogy mennyit fotózott eddig. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: nincsen. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a partnerem Vincent Baumgartner, még egyszerre mondom, egy svájci magyar fotós állampolgár, és egy cseserőzőbe ülünk éppen a pivóban. No, 20 éves jöttél vissza, ugye, 2009-ben azt mondtad Magyarországra. Mikor jött ez a szenvedélyed elő, hogy fogod a fényképezőgépet, vagy a telefont, majd egyszer is megbeszéljük, mivel fotózol, és hogy elkezdesz fotózni. Mi volt az első olyan budapesti fotód, ez egyáltalán létezik-e én kérés, amilyet úgy tudatosan felvett, hopp, ezt megállok és felveszem. Emlékszem még az első fotódra?
2: Szerintem elég korán kezdődött, de nem mindjárt fotóval. Nekem a legelső képzés, amit végeztem még Svájcba, levéltáros, könyvtáros. És az ilyen régi dokumentumok, meg a múlt mindig nagyon érdekelt engem. És amikor már ilyen egyetemista voltam, volt lehetősége másfél évig az első kerületben, az Ory utcában élni. És ez 2010-es évek eleje volt, és már emlékszem, hogy akkor például nagyon sok ilyen régi archív fotókat kerestem, nyomtattam ki, és elmentem azokra a helyszínekre megnézni, hogy milyen volt, hát főleg az ilyen háború előtt, háború utáni állapotok, meg most, és ez így összehasonlítani, de akkor még nem fotóztam. Utána visszaköltöztem Svájcban 2015-ben, vagy 2014-ben, 2018-ig, és amikor visszajöttem, ugye azt vettem észre, hogy változik a város elég gyorsan, jó, meg rossz irányban. És ennek egyik hatása az volt, hogy azok az apró részletek, amiket én szeretek, több helyen elkezdett eltűnni. Hát az első kerületben például ott sok felújítás van, és akkor úgy döntöttem, hogy elkezdem dokumentálni, mivel nem lehet megállítani ezeket a folyamatokat, én megpróbálom dokumentálni, ami tetszik nekem. És a legelső projektem a Budapest Téglái nevű projekt volt, ahol ilyen régi, ezekben az ilyen sárga klinger téglákban vésett mindenféle ilyen nevek, meg üzenetek voltak, és ezeket kezdtem dokumentálni, megosztani Facebookon viszonylag az elején, és a meglepetésemre nagyon sok embernek tetszett, és elég gyorsan így elég nagy követőtábor lett.
1: A téglák érdekes, hogy egyszer forgattam Csepelművek területén, megvan az a óriási iparterület volt, 65 ezer ember dolgozott ott fénykorában, és egy öreg szaki mutatott nekem egy téglát, ami egy 45-ös orosz cirill betű felirat volt, és akkor ezek szerint sok ilyen tégla van, vagy volt Budapesten, János kórházban, tudom, hogy fotóztál sokat. Ezek is eltűnnek, ezeket is úgy. Van már olyan fotód, aminek az igazi már nincs meg, tehát ha elindulnék, akkor nem találnám meg.
2: Igen, elég sok van. Mert ezek a téglák, ez egy ilyen kis nyom, és persze egy épület felújításon, vagy hogyha például most azért elég sok homlokzatokat szigetelnek, a tulajdonosoknak nincs ennek olyan értéke, hogy ezt most megmentsék. Ami végül is az ő szempontjukból érthető, és ezért kell dokumentálni ezeket.
1: Amikor a könyv készült, a Budapest rejtett kincsei, akkor kimondotta voltak olyan napok, amikor nem dolgoztál, elindultál a fotógépet, telefonnal, vagy most már kérem a választ, hogy telefonnal fotózol, vagy fotógéppel, vagy fotomasinával, és akkor csak fotóztál napról napra.
2: Akkor ugorjunk egyet a jövőbe. Tehát igen, a téglákkal kezdtem, és utána jött a Covid, és hát igen, a téglákat fotózni azért elég korlátozott művészetileg. Sok időm volt a COVID alatt, és hát mint nagyon sok ember kerestem magamnak egy hobbit, és akkor úgy igazából egyre jobban beleástam magam a fotózásba, és elkezdtem nem csak a téglákat, hanem az egész épületeket fotózni, és belógni régi épületekben, és így született igazából ez a projekt, amiből a könyv jelent meg 2025. szeptemberében. És hát igen, ezeket a képeket főleg, vagy csak is fényképezőgéppel, állványjal, mindennel fotózom, illetve hát igen, így munka mellett azért elég sok, ez majdnem egy teljes, mint hogyha két rendes munkám lenne néha. Nekem az a szerencsém, hogy nagyon korán kelek reggel, és a legtöbb kép ilyen a munka előtt készült, hogy gyakran úgy van, hogy 4-kor, 5-kor fent vagyok, 6-kor bent a városba, és 8-fél 9-ig fotózok, de kivettem napokat is, meg hát hétvégén is fotóztam.
1: Egy kis kulisszatítok a könyv mögé, kedves agatok, beszélgetünk még Vincenttel, zene, aztán folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartnertel, aki szenvedélyes fotós. Azt beszéltük meg, hogy nem hobbi, hanem szenvedélyez. Megtudtuk azt, hogy korán reggel készülnek a képek. Előfordult-e, hogy esetleg egy idősebb lakóval találkozol, és szóba tudtál vele elegyedni, tudott valami olyan sztorit mesélni, ami még érdekesebb lett az a kép, vagy annak a története?
2: Igen, rendszeresen történnek ilyenek. A legutóbb a Garai utcában fotóztam, egy olyan házban, ahol az udvaron nagyon sok golyónyom volt, és jött egy idős néni, már nem tudom pontosan, de talán 90 éves volt, szóval tényleg így már nagyon idős volt, de nincs lift a házban, és gyalog felment 4 emeletet, és mesélte nekem, hogy az óvosa is mondta, hogy jó a szívének, és kiderült, hogy az Ofotértnél dolgozott régebben, és ilyen fotótechnikai eszközöket árult, ugye nagyon érdekelte a fotózás, és kérdezte, eleinte kicsit gyanakvóan, de megkérdezte, hogy mit csinálok, elkezdtünk beszélgetni, és utána meghívott kávézni egyet a lakásában.
1: A saját lakásában? Mennyire menő?
2: Igen, és akkor beszélgettünk egy fél órát, vagy egy órát, szóval szerintem így a gyerekei külföldön élnek, úgyhogy kicsit magányos, és nagyon kedves volt, és akkor mesélte, hogy például a golyónyomok a házban, ő 56 elején költözött Budapestre, és már ott voltak, tehát ezek második világháborúi golyónyomok, és rengeteget mesélt így a ház múltjáról, meg anekdotákat, meg hogy a lakóközösség hogyan változik, ami sok budapesti B-házban sajnos van, hogy régen nagyon összetartott, meg mindenki ismerte egymást, sokáig voltak, és most már sajnos nem. A Airbnb-k vannak, vagy csak ilyen rövid távon jönnek emberek, nem mutatkoznak be, úgyhogy ezek kicsit sajnos így elmúlik.
1: Ugye azt mondtad, hogy volt egy kicsi bizalmatlansága a néni részéről. Ugye ma már ezek a házak be vannak zárva. Az én gyerekkoromban, én 70-es vagyok, akkor még kibe lehetett mászkálni, sokkal könnyebb volt bejutni. Okozott néha nehézséget a bejutás, hogyha kiszemelsz egy házat, akkor addig ott állsz és vársz, mint egy jól fésült fiatalember, remekszen, jó indulatú szándékkal. Ma, hogy nem engedtek be elsőre, vagy nehezebb volt bejutni egy ilyen helyre?
2: Volt, de nagyon kevés olyan eset volt, hogy kitessékeltek engem. Illetve most már több éve engedéllyel szoktam fotózni, úgyhogy a több önkormányzat segít nekem, összekötnek engem a társaságkezelőkkel, közös képviselőkkel, és velük felveszem a kapcsolatot, és akkor be tudok menni oda fotózni, és amit így tapasztaltam az évek során, hogy a legelején, amikor fotóztam, próbáltam egy kicsit diszkrét lenni, meg úgy gondoltam, hogy lehet, hogy így el lehet kerülni a konfrontációt, és rájöttem, hogy pont az ellenkezőjét kell csinálni. Bemegyek valahova, az udvar közepére kirakom az állványomat, elkezdek fotózni, és ugye észreveszem, hogy valaki néz engem, akkor nekem kell kezdeményezni a beszélgetést, ami nekem is egy jó gyakorlat, mert egy kicsit introvertált vagyok, és így mindenféle emberrel lehet beszélgetni, és gyakran az van, hogy addig, ameddig nem tudják, gyanakvóak, de hogyha elkezdünk velük beszélni, akkor megörülnek, meg mindenféle érdekes sztorikat mesélnek.
1: Ugye nincs két egyforma lépcsőház, mégis van-e valami olyan jelzve, néhány mondat, amivel, hogy miről mesélnek a budapesti lépcsőházak? Ezek nagyon budapestiek, más Prágában, máshol. Tehát ugye ez nagyon sok olyat fotózol, ami nem éppen a régi fénykorát mutatja. Kicsit lealakott már, de mégis van egy bája ezeknek a dolgoknak. Tehát miről mesél a budapesti lépcsőház?
2: Én azokat a lépcsőházakat szeretem, vagy azokat a házakat, amik nagypolgári házak voltak, de látszik bennük a múltnak a nyoma. Látszik, hogy egy kicsit lepusztultak, meg minden, de és szerintem ez a kontraszt fotós szemmel nagyon érdekes. És hát ilyen sok ilyen jellegű ház van, ami 39-45-ig nagypolgári ház volt, és hát utána jött a háború, a lakókat, igen. Mindenféle dolog történt velük sajnos, és utána meg nem voltak karbantartva sokáig, de alapvetően, és igen, ez a kontraszt az, ami érdekel engem. De amit fotózok, és szerintem az fontos, hogy én nem a pusztulatot fotózom, hanem olyan helyeket fotózok, amik szépek. de a számomra legalább, ez persze megint szubjektív dolog, de minden, ami a könyvemben van, vagy a kiállításomon, az a közös bennük, hogy számomra szép. De közben meglátszik, igen, hogy elmúltak az évek, volt valamennyi pusztulás, rájuk férne egy felújítás, de ez egyfajta dokumentáció is, hogy egy ilyen korkép, hogy most tényleg ez egy ilyen gyakori helyzet itt Budapesten, 20 év múlva talán már nem így lesz.
1: A 20 év ma újra jött a cínó, és tudsz fotózni, hogy így alakul az élet, még fiatal ember vagy. Kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk Vincenttel, azon ma most zenélünk, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartnerrel, aki éppen belekortyol a cseh sörébe. Megbeszéltük, hogy a sör az cseh, és hogy csak beszélgetünk arról, amit ő létrehozott, fantasztikus látásmóddal megmutatja azt, hogy mi igazából élünk budapestiek, és néha elmegyünk mellette. Van-e kedvenc kerületed, ahol mondjuk minden egyes kapuai tud neked mesélni, ahol mondjuk nagyon koncentráltan van, akiben ezek a fajta házak, amiket te szeretsz fotózni?
2: Nekem a 6. kerület a kedvencem, Terézváros, amiben tényleg minden van, csodás bérpalloták, kevésbé jó állapotú, frissen felújított, mindenféle intézmény, villák, kis területen nagyon koncentráltam.
1: Ha nem gondoltál le, hogy esetleg vezetsz túrát, beszélgetést, megmutatod, hiszen nagyon sokat tudhatsz ezekről a házakról, hiszen te már találkoztál lakókkal, van egyfajta tudásod, érdeklődésed, nyilván összeverődne 20-30 ember, aki tök kíváncsi lenne ezekre.
2: Nincs kizárva. Nekem igazából egy nagy nehézség van az életemben, az idő. Túl sok dolgot csinálok, és sajnos igazából fotózása is tudnám az egész minden időmet tölteni, de hát valamiből meg kell élni, van egy főállásom. De hogyha egyszer csak úgy adódik, hogy munkanélküli leszek, akkor lehet, hogy majd bele fogok vágni ebben, igen.
1: Igazából, amikor te fotózol, ez egy picikét neked ilyen más világ, nem? Az egy ilyen, megszűnik a külvilág, és akkor te vagy meg maga a fotózandó tér, nem? Gondolom, az egy ilyen más állapot, na így mondom esetleg, nem? Hogy amikor fotózol, az egy ilyen szeretett állapot. Ebben jön az, hogy ez egy szenvedéllyel való dolog. Hány fotóból válogattad ki a könyved anyagát? Mennyi van benne körülbelül, és ugye nagyon nagy a merítés, tehát nagyon nagy a választék.
2: Igen, szóval nekem a fotózás az egyfajta ilyen meditáció. És direkt úgy szoktam fotózni, hogy az egész folyamat elég hosszú, szóval ilyen nem akarok nagyon ilyen technikai dolgokat mondani, de nagyon, ahhoz, hogy egy kép szülessen, több képet csinálok állványjal, és igazában utómunkával, hogy ebből a szempontból egy kicsit hasonlít az analóg fotózással, hogy a végső kép, az nem látom addig, ameddig nem csinálom meg, dolgozom át Photoshoppal a laptopomon, viszont a fejembe összeáll az, amit szeretnék csinálni.
1: A digitális képpel fotózol, de nem nézed ott vissza az eredményt? Analóg fotózásnál mindig ott láttuk, mit fotóztunk, amikor elmentünk az offotérbe, régen így hívták, ahol előhívták a fotót. De látod a helyszínen, egy nyersanyagot látsz azért a gépen, hogy nem?
2: Látok, igen, de mivel ilyen különböző ilyen fényviszonyok vannak, én úgy szoktam csinálni, hogy több, sok képet csinálok, amik alul meg túl exponálva vannak, és összerakom őket, és így egységesen igazában, szóval például, ami nagyon-nagyon sötét, az valamennyire világosabb lesz, és ami nagyon világos, az valamivel sötétebb lesz, mert amit a gép vissza tud adni, az kevésbé a fénydinamika, az kevésbé tág, mint amit a szem lát.
1: És akkor beszéljünk egy aktuális dologról, ugye a napokban nyílt egy kiállítás az Andrássy 150 projekt keretében. Miről szól, minek kaptál megbízást, és meddig, és hol látható, és miket fotóztál? Három kérdés egyben.
2: Az 5-10 keresett engem áprilisban, azzal, hogy az Andrássy út ünnepli a 150. évfordulóját, és egy dupla kiállításra kértek anyagot tőlem. Van egy kültéri kiállítás a Liszt Ferenc téren a Zeneakadémia előtt, ami szerintem szeptember 6-áig látható, és ott igazából az épületek külseje látszódik, vannak a képeim, és ezeket társítottuk fortepán képekkel. És igazából a koncepció egy ilyen egyfajta virtuális séta, a Bajcsi Zsilinszky úttól a Hősök teréig, és próbáltam egy kicsit mindenféle ilyen érdekes ilyen részletre fókuszálni, és különböző fő csomópontot bemutatni, amik szerintem így jellemzik az Andrássy utat, és a beltéri kiállítás az 5-10-ben van, és ott 28 kép van, és ezek az épületek belseje.
1: Na, kedves hallgatók, ezeket akkor tessék megnézni. Vincent Baumgartnerrel beszélgettem. Szerintem sokan örülünk most már, hogy itt vagy Magyarországon, Budapesten. Maradj itt meg nekünk, Magyarország vagy Budapest nyert veled egy olyan fotó, egy látásmódot, hogy lehet, hogy másnak nincs meg, te pedig megmutatod azt, hogy hol is érünk. Mi köszönöm szépen. Lesz-e a könyvnek folytatása, hiszen ugye azért ez egy olyan projekt, ami nem mondom, hogy végtelen, de mondjuk azért van benne még potenciál talán.
2: Igen, lesz fotózása, de közben meg a tervezek vidéken is fotózni egyre többet.
1: Vidéki városokban vagy a falut?
2: Inkább faluk, és inkább ilyen filmes géppel tervezek fotózni. Ezt most ősszel fogok belevágni, de egy kicsit így az iszonyatosan sok ilyen túlszaturált, meg AI generált képek, amiket látunk online, azoktól egy kicsit megfáradtam, és szeretnék valami lassabb tempóban csinálni valamit.
1: Követendő példa, és ez szívemből beszélsz, ezt kell csinálni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Vincent Baumgartnerrel, hát egy városi krónikással, egy szenvedélyből fotózó svájci magyar állampolgárral beszélgetünk, aki szerintem már inkább magyar. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: szép felállni.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en.

0: kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal, ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Paksi erőműnél épített fenékű szöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köbön Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott, szakszerű segítséget. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható.
1: Időjárás.
2: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
3: Pár percen múlt 11 óra, az a 98.6 Manna FM, és benne a Bőség Kosara Puccatilával. Mindjárt mondok egy nevet, ami arra garancia, hogy a következő egy óra verbálisan igazán gazdag és élménydús lesz, akivel most fogok beszélgetni, Réz András. Zenélünk, aztán jövünk vissza itt a Bőség Kosarával.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval 98.6 Manna FM Bőség kosara a vendégem, illetve hát mi vagyunk az ő vendége, Réza András, és itt vagyunk a Ver Caféban. Már is átadom a szót, az elején picikét én beszélek, aztán úgyis sokkal többet. Kaptunk remek részkávét, ahogy ő iszta. Hogy iszta a mester a kávét?
2: Röviden, erősen, minden nélkül.
1: És ha tegyük tisztába ezt a vízkérdést, előtte vagy utána?
2: Előtte mindenképpen kell egy kis víz, de az ember kiöblíti a száját, mert bármilyen fura, de számomra a kávé az élvezeti cég. Nem drog, hanem élvezni kell minden cseppjét, és ezek a rövid, sűrű kávék. Na, szóval előtte mindenképpen, aztán utána meglátod, hogy vágysz rá. Én nem szoktam, mert az ilyen jó érzés, hogy még percekig a kávé aromája ott van a számban.
1: Na próba, akkor előtte víz, ugye lemosuk az ízelőbibokat. És jön egy kávé, hogy a mester issza.
3: Egy kis szimat.
1: A szim illata az isteni. Új hullámos kávét iszunk, ugye ez egy gyümölcsös pörkölés, vagy hogy hívják ezt pontosan?
2: Igen, nem olyan nagyon új hullámos, mert az amelyik nagyon új hullámos, az ennél még egy pics, hogy mondják egészen, citrusosabb. De savanyúbb.
1: Na, belecsaptunk a közepébe, egy picit a helyszínről, ugye, egy kávéházba vagyunk, ami sokkal-sokkal több, mint kávéház, hogyha az ember benéz és körbe veti tekintetét. Mi ez a Ver Café? Honnan jött az ötlet, és miért vágtatok bele ebbe igazán?
2: Te valójában most a Verk Akadémia termeiben tartózkodsz, mert hogy a hátunk mögött ott vannak a tantermek, sőt most az ilyen vírusterhes időkben arra is volt már példa, hogy itt a kávézóban tartottunk órát. Na, szóval először ugye megszületett a Verk, egy éve költöztünk erre az új helyre, és azt mondtuk, hogy ez tök jó. És aztán körülnéztünk itt a Csanádi utcában, hogy hova menjenek a mi hallgatóink, amikor szünet van. Hol fognak kávézni, hol fognak szendvicsezni. Hát, van ez az, de belefért volna még valami. Aztán a másik gondolat az volt, hogy egy iskola az mindig egy ilyen fura intézmény. A kívülálló úgy gondolja, hogy az iskola az olyan nagyon fegyelmezett, hátratett kézzel ülnek, és a Réz András nevezetű pedellus fegyelmezi őket. De mi soha nem voltunk ilyenek. Ez mindig ilyen dumálós, beszélgetős, vitatkozós hely volt. Kicsit olyan, mint egy kávéház.
1: Na, a kávéház, ez a lényeg, ugye? És ha már, hogy véget ért a tanítás, vagy közben órák között ki lehet ülni, és hát jön egyfajta, nem tudom, létezik egy közösségi kávézás. Miért jó az, hogyha az ember nem maga, hanem társaságba fogyasztja el az amúgy igen remek kávét?
2: Te pontosan tudod a választ erre, csak most eljátszod azt, hogy nem tudod, és engem kérdez.
1: Hát a riporternek ugye tudom a választ, de hát nyilván én a hallgatókat szolgálom, úgyhogy várom a választ.
2: Világos. Hát azért, amiért itt ülünk, hogy beszélgessünk, hogy offline létezzünk, mert ráadásul a világ most beleszorít bennünket egy olyan fajta online létezésbe, amelyet én néha nagyon fenyegetőnek érzek, mert különböző nézetű emberek online iszonyatos dolgokat mernek kimondani egymásról. Online megverik a másikat, online aláznak és gyaláznak. Na most offline meg nagyon ritkán szoktunk verekedni. Offline van esély arra, hogy esetleg meggyőzzük a másikat, vagy hogy mi változtassuk meg a nézeteinket. A kávéház ilyen hely. Félreértés ne essék, pontosan az a lényege, hogy ott vagyunk, képesek vagyunk tiszteletben tartani egymást, nem köpködünk első szóra, és hát a dologban van még egy fura dolog. Kicsit bonyolultabb elmesélni, de megpróbálom. Szóval az, hogy ott vagy, itt vagy. Tehát az online valami olyasmit jelent, hogy egyszerre vagy jelen a világ minden pontján, ahol akarsz. Ez végtelen boldogító érzés. Ez a... Figyelj, éppen most beszélgettem a barátnőmmel, aki Új-Zélandon óper. Fantasztikus. Meg a másik, hogy amikor előveszed a kütyüdet, akkor se vagy ott. Hiszen abban a pillanatban millió emberrel teremtesz kontaktust, híreket fogyasztasz, de a kávéház meg valami ilyesmiről szólna az én felfogásom szerint, hogy ott vagy, azzal az emberrel, akivel egy asztalnál ülsz.
1: Itt folytatjuk, én most egy asztalnál ülök Réz Andrással, és még fogok is vele a műsor hátrajó részében. Most zenélünk, aztán folytatjuk a Bőség kosarát innen a Verk Akadémia és Café Bor.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara, zene után újra itt vagyunk, a helyszín pedig a Verkafé és Akadémia, akivel pedig beszélgetek, Réz András. Nemrégiben, az elmúlt hetekben egy polgári hetilapnak a címlapjáról köszöntél vissza, amit én rendszeresen olvasok, és volt benne egy mondat, amit én szinte sejtettem, hogy rád igaz, és nagyon megörültem neki, valamit te sem tudsz a világon, online tanítani. Ugye online-offline, erről beszélgettünk az elején, mert nem látod a tekinteteket. Nyilván, hogyha ez az interjú korábban készül, akkor nem találkozunk, mert akkor itt úristen mi volt, akkor esetleg Skype-on beszélgetünk, de az nem ugyanaz, itt ül velem szemben a húsfér Réz András, akivel most egy picikét arról beszélgetnék, hogy a kávé, a kávézás hogyan alakult át az utóbbi 5-6-7-8 évben. Amikor az ember azt veszi észre, hogy a legnagyobb gyors étterem lánc is külön kávézókat alakít ki, akkor már valami történt a kávézás világában. Divat lett kávézni? Sik lett kávézni? Megszerették az emberek újra a kávét? Hogyan látod ezt te?
2: Hú, a történt hosszú, mert amikor én gyerek voltam, az apám mindig arról beszélt, hogy a kávéház, ami már nem nagyon volt, bár a Hungária félreértés ne esik, még működött, meg még 2-3 ilyen kávéházra hajazó intézmény. És hát én ugyan elég fiatalon elkezdtem kávézni, de bocsánatot kérek, a 60-as évek kávéi nem voltak feltétlenül magas minőségűek. És akkor úgy mindig rácsodálkoztam az apámra, hogy miért van úgy oda a kávéház, aki. És akkor elmesélt, hogy mert a kávéház az egy hely, oda emberek járnak. Azért járnak oda, hogy nézeteket, véleményeket, gondolatokat cseréljenek. És akkor elkezdte sorolni azokat az írókat, akik kávéházi írók voltak, olyannyira, hogy esetleg ott is írtak ténylegesen, és nem mentek az, hogy papírra vesik hallhatatlan gondolataikat. És akkor teltek múltak az évek, én egyre erősebb kávés lettem, de maga a kávéház az jóval később kezdett megerősödni, és hogy mondjam, valami elindult az 1990-es hatalom újraosztás után, amikor jöttek vállalkozók, akik azt mondják, csinálni kell valamit, amire talán van igény, de a kávé mint élvezeti cikk akkor vált fontossá, amikor kiderült, hogy úristen, hát rengetegféle kávé van. Amikor elkezdték képezni a barisztákat, amikor már kávékritikák jelentek meg, és amikor trendi dolog lett ez a, figyelj öcsém, van egy 16 báros karos cuccosom, és ez, és tudod, én most akkor egy olyan őrlőt vettem hozzá, amelyik, és a kiütőm az nem tudom milyen márkájú. Most lehet, hogy ez sznobériának tűnik így elsőre, csak hogy a sznobéria nem biztos, hogy rossz dolog. Mert ugye a sznobéria azt jelenti, hogy belásod magad valamibe, megpróbálsz bölcsebb lenni, kipróbálod. Ja, és elkezdesz olyan új dolgokkal foglalkozni, amelyek korábban nem fértek bele a világodba. Na, és ez nagyon rendesen meglökte a kávézást. Én ugye egy kicsit ódivatú vagyok, tehát én inkább az olasz típusú eszpresszóknál ragadtam le, de az olasz és az új hullámos kávé közötti zónába bemerészkedem. A kemény új hullámos cuccokkal azért én igazán óvatos vagyok. Nem is beszélve olyan trükkökről, mint a French press, az áztatott kávé. De hát figyelj, ez egy nagyon fontos dolgot mutat. Ez egy kultúra lett. Ez nem egyszerűen egy tétel az árlapon, hogy szimpla dupla, mint az én gyerekkoromban, hanem válasz. Nem is beszélve arról, hogy te esetleg egy latte macchiatót, egy espresso macchiatót szeretnél, egy lattét szeretnél, egy plain white-ot szeretnél. Tehát ebből kinőtt valami, ami nagyon szórakoztató, és néha egészen jó ízű, tegyük hozzá.
1: Remek terep lenne például itt egy ilyen kávébemutató, és azt hiszem az alany meg is van, aki ezt meg tudná tartani. Most zenélünk, aztán beszélgetünk arról, amit most a kolléga letett elém, ez az úgynevezett Réz szendvics, ami vagy titkos, vagy nem tudom, bár a Facebookon azt írta ki valaki, a Facebook felelős, talán pont a kedves feleséged, hogy ma 11 és 1 óra között személyesen Réz András szolgálja fel ezt a szendvicset, a recept titkos, de kiszedhető a mesterből. 98.6 Manna FM, jövünk vissza, van még miről beszélni Réz Andrással.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és a

0: Ez a bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM örömre hangoló zenék alatt addig én elfogyasztottam az elimletett részszendvicset, az egyik részszendvicset, a smokit. Elmondom, mit éreztem én. Minden a részletekben rejlik, és ott derül ki. Arányosan van benne, én tormát éreztem, füstölt hús, tuborkát, de hogy pontosan mi ez, és hogy milyen kenyérben van, hát arról a névadó Réz András meg mesél, hogy milyen is, és honnan jött ez a részféle smoki szendvics.
2: A smoki az tőlem jött, kísérleteztem. Kézbe vonultam a konyhába, kipakoltam 8 féle péksüteményt, kipakoltam 1000 féle hozzávalót, és ugye az volt a kiindulási alapom, hogy én nem vagyok híve a mindenmentes konyhának. Elég rám nézni, hogy én úgy... Szóval én jobban vagyok a hússal, jobban vagyok a sajttal, jobban vagyok a csípőssel is, ha azért nem olyan nagyon brutális, tehát a skorpió paprikát nem merném még megközelíteni se. De ezek mind-mind beleférnek abba, amit én jónak találom, és azt mondtam, hogy mi lenne, ha fejlesztenénk 2 olyan szendvicset, amelyik kilóg ebből a mai nagyon trendi mindenmentességből, viszont egy jó határozott ízei vannak. A smoky, amelyet most kóstoltál, az egy ilyen gyökérkenyérbe töltött íz, és abszolút pontosan azonosítottad a hozzávalókat. Csemege uborka, füstölt hús, a füstölt sajton egy leheletnyi áfonyás torma, és a tetejére még jön egy kis füstölt sajt is, félreértés ne essék, hogy akkor, amikor ezt az egészet betesszük a kontakt grillbe és átforrósítjuk, egy picit megfolyjon rajta az a kis füstölt sajt. Nem állítom neked, hogy egy kimondottan diétás holmi, de mint a nevé is mutatja, pontosan az a lényege, hogy ezek a kis füstös ízek és illatok ott legyenek benne, mert van, aki szereti, például én.
1: Ha most ez televízió lenne, mint ahogy már találkozunk televízióban, és igen, ez szétvágva pont úgy néz ki, mint egy gasztroplakát, mint egy Verk Akadémián tanult grafikus hajtotta volna végre ezt a folyamatot. Gyönyörű, az arányok már itt felvágva látszanak. Ez azt jelenti, hogy a részszendvicsen túl is van világ, tehát hogyha teszem azt, mennyire van a te kezedben gyakran fakanál otthon? Mennyire főzöl te, hogyha vendégeket vártok?
2: Akkor én főzök. Itt nincs mese, most megszakadt a szívem, mert mindig szokott lenni szeptemberben egy ilyen hatalmas összejövetel, amely a koronavírus okáhozott intézkedések és félelmek miatt, fogalmazunk így reménykedő, elcsúszik egy picit. Hát ez azt jelenti, hogy én egy hétig főzök. Mert hogy én nagyon szeretek főzni. És nem feltétlenül ilyen, hogy és akkor a francia és a távol-keleti konyha, mi fenne ezek? Ezek olyan rendes, brutális magyaros kaják, félreértés ne essék. Töltött káposztaszékely, káposzta, iszonyatos mennyiségű só lett, mert arra komoly igény szokott felmerülni. Szóval, hogy mondjam, nem diétázni járnak hozzánk ilyenkor a vendége, de amikor eljön a hétvége, és jönnek a gyerekek, meg az unokák, hát azért akkor is kell valami finomat főzni, mert ez egy ilyen régi becsípődés nálam, hogy az a hétvégi ebéd, az nem egyszerűen arról szól, hogy kajálunk. Szóval az valamilyen módon megerősíti, hogy mi offline és együvé tartozunk, hogy meg tudjuk érinteni egymást, hogy lényegtelen hülyeségekről beszélgetünk, amelyek sokkal fontosabbak, mint az online elszabadult indulata. Holnap úgy néz ki, hogy csinálok egy jó kis paprikás csirkét, házi készítésű nokedlivel természetesen, de hát figyelj, azt a paprikás csirkét is tisztességesen meg kell csinálni, és hogy annak a mártása jó legyen, na az egy külön kis finom beavatkozás, hogy a végén úgy érez, hogy sejmes a szaftja annak a paprikás csirkének. Szóval a főzés jó dolog, és van egy írtó fontos dolog benne, hogy amikor valakinek főzöl, akkor olyan ajándékot adsz, amelyet nem kell viszonozni. Pontosan elég, ha azt mondja, hát ez nagyon finom volt.
1: Szerintem ezt sokszor mondják az ilyen rendezvényeken, amit te főzöd alkalmával. No, most megint zenélünk, aztán találkozunk még egyszer Réz Andrással, folytatjuk hamarosan itt a bőség kosarát, a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM. 98 mondat Manna FM, ismét zenék után vagyunk. Mi elkezdtünk beszélgetni adással a piacon való vásárlás élményéről. Mert ugye ez a műsor azért jött létre anno, hogy egy kicsit ezt propagálja, hogy mennyivel másabb egy piacon oda menni ahhoz, akinek látod a kezén, de nem veszem el a kenyeredet, látni azt, hogy ő foglalkozott azzal a terménnyel. Ha röviden, bár ezt a szót felejtsük is elvileg kapcsolatosan, érdekesen ez már jó, meg kell fogalmazni. Te miért szeretsz piacon vásárolni?
2: Te állandóan ugyanoda fogunk visszatérni. Offline igazi jelenlét, emberek, közösség. Tehát ha ez nincs, akkor mi a francnak élünk. Tehát
1: azt hiszem, ilyen beszélgetős vásárló vagy, én azt hiszem.
2: Hát miért a piacon, hogy csinálod beszélgetés nélkül? Ez nem olyan, tudod, mint a láncoknál, meg azért oda mégy, leveszed, föl van címkézve, beütöd a kódot, ráragasztod a vonalkódot. Ez. Nem, ennek az a lényege, hogy mit tetszik parancsolni? Van itt valami, és tényleg vannak, van például egy pasi, azt mondom, bírom, ő még almában utazik, és ő mindig el szokta mondani, hogy melyik milyen fajta, mert hogy néha felbukkannak olyan fajták is nála, amelyek már hát kihalóban vannak, mert hogy az alma hagyja, hogy piszok drága, de már nagyon kevés fajtát kapsz belőle. Úgyhogy ezt meg kell becsülni. Ja, de hogy venném észre, hogyha nem állítana meg a pasi, hogy jött az édes nyári alma, de most vigyem erre, ez egyébként tényleg csak egy hétig van. Na, szóval a piac az beszélgetés, a piac az kapcsolatteremtés, és teljesen normális dolog, hogyha valaki megkérdezi, hogy és amúgy mit nézek meg a moziban? Mert ugye a piac az nem csak arról szól, hogy adjon 2 kiló izét, hanem maga a vására piac az azt is jelenti, hogy tudomást veszünk egymás létezéséről, hogy visszatérünk, hogy megkérdezzük, hogy és hova lett a fiatalasszony? Azt mondja, nem, semmi baj, csak most egy kis dolga. Ezek mind teljesen normális helyén való dolgok. Inkább azért sajog olykor a szívem, hogy a piac az tényleg a bőségvilága kellene, hogy legyen, és a kínálat folyamatosan szűkül. Tehát miközben az árak nagyon durván elszálltak mostanában, nem azt észleled, hogy gazdagodik, hanem az, hogy néhány fajta van, valószínűleg ez marad, és ami legalább ilyen fájdalmas, hogy és eljön az a pillanat, amikor magyar terméket már nem is fogsz kapni, amikor büszkén kínálják neked a lengyel és az osztrák almát, amikor jönnek a lényegesen olcsóbb déli gyümölcsök, de ez mit sem változtat azon a végtelen egyszerű tényen, hogy a piac az emberi létezésnek egy fölöttébb, magasztos helyszíne.
1: Hát, ha mindenki így gondolná, akkor bizony tele lennének a piacok, és nem csak sok ideges embert látnék én sem a Bosnyák téren. Neked vannak törzs, vagy te törzsvásárló valahol? Tehát az a kofa, akihez mindig oda mész, egy kedvenc hentesed, kenyeresed, uram, bocsás, sajtosod?
2: Hogy a fenében ne lenne. Hát, amikor az ember bejárja a piacot, akkor rá fog jönni, hogy nála szokott lenni az izé, nála frissebb a dió. Nálam mindig lehet jó sajtot kapni nyomottáron, mert félreértés ne essék, azért egy jó minőségű sajt. Az nem olyan olcsó szórakozás, tehát becsüld meg azt a helyet, ahol a jó minőségű sajtot még meg lehet fizetni. Aztán van olyan, ahol meg mindig tudod, hogy van valami jó kis bogyós gyümölcs. Mondjuk én erősen ki vagyok hegyezve a csonthéjasokra, kérem alása. Tehát az nagyon fontos, hogy melyik magosnál lehet kapni azt a friss diót, mandulát, magyarót, meg ilyesmit. Mert az ráadásul ugye a mi családunkban ilyen fontos kaja, mert szegény kislányomat már kisgyermekkorában rászoktattuk a dióra, és diótorta függő lett. Úgyhogy amikor ilyen a születésnapja, akkor nekem le kell rohannom, megkeresni a legszebb diót, és elkészíteni azt a diótortát, amelyik soha nem lesz olyan jó, mint Erzsi nagyé, de már csak hajszányira vagyok ettől.
1: Kedves hallgatók, ugye, hogy nem mondtunk nagyot, amikor azt mondtam, hogy ez az adás az élménydús, ez gasztroverbálisan és verbálisan is, és visszaélve a mikrofon helyzetével, én itt és most megígértetem Réz Andrással, hogy egyszer ezzel a mikrofonnal ebben a műsorban elkísérhetjük őt a Lehel piacra, és egy ilyen vásárlást leközvetíthetünk. Mehet egyszer egy következő pár hétben, mondjuk egy másfél hónap múlva?
2: Persze, csináljuk meg egyszer nyugodtan. De, hogy mondjam, lehet, hogy unalmas, mert ha én egy helyen megállok, akkor az egy komplett műsoridő.
1: Akkor az kivételesen majd vágott műsor lesz, és nem élőszerű. Találkozunk a jövő héten, a viszonthallásra.

0: ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
2: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Hozzátette, a dohánytermékekből befolyó növekvő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerülnek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható.
0: Időjárás.
3: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Manna Hit. Manna Hit.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Made for more. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedvelje majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.
3: I

0: Amanna Hit.
1: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
2: I'm so blessed, I'm so blessed, got this heartbeat in my chest.
1: So what does it mean to be blessed? The world says...
3: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
1: We hope this song helps you to believe this truth and declare it over your life.

0: televízió jóvoltából.
1: Nem sűrűn ütött meg engem, de mindig fenyegetett vele. Emlékszem, hogy valahányszor olyat tettem, amit nem akart, akkor mindig az arcom elé nyomta az zöklét, és tudod, ott volt az a fenyegetés. A mai napig nem bírom, ha valaki túl közel teszi a kezét az arcomhoz. Úgy vagyok vele, hogy ezt ne csináld. Uralkodó típus volt. Mindennek úgy kellett lennie, ahogy ő akarta. Amellett, hogy az apám molesztált, ő még gonosz is volt. Mindent leuralt. Azt kellett kedvelnünk, amit ő kedvelt. Akkor mentünk aludni, amikor ő. Akkor keltünk, amikor ő. Azt néztük a tévében, amit ő akart nézni. Azt kellett ennünk, amit ő szeretett. És nevetnünk kellett a mocskos viccein. Nagyon sokszor mérges volt, és mi mindig attól féltünk, hogy ránk volt dühös. Egy másik dolog, aminek a mai napig ellene kell állnom, ha olyas valakivel vagyok, aki közel áll hozzám, és mérgesnek tűnik, akkor automatikusan arra gondolok, mit tettem, és rögtön beszélnem kell magam, és azt mondanom, várj, csak várj. Látod, ez a nagyszerű Istennel kapcsolatban, hogy van választásod. Nem kell csak úgy reagálnod, hanem észreveheted, amikor régi információk alapján reagálsz, és most már Isten igéje alapján reagálhatsz. Szégyeltem magamat mindazért, amit velem tettek, és magányosan nőttem fel. Amikor tinédzser lettem, szombatesténként bárokba vitt magával, ahol nagyon lerészegedett, majd a kocsi hátsó ülésén szexre kényszerített. Egyszer egy rendőr rajta kapta őt, és arra gondoltam, végre valaki segíteni fog nekem. Nagyon örültem. De a rendőr és az apám a kocsin kívül beszélgettek egy darabig, majd az apám végül közölte velem. Azt mondtam neki, hogy az unokatestvérem vagy, és megígérte, hogy elenged, ha hagyom, hogy közösülj vele. Ezért meg kell tenned. Különben mindketten börtönben kötünk ki. Nos, hála Istennek, a rendőrt pont hívták rádión, úgyhogy ezt megúsztam. Néhányszor megpróbáltam elmondani ezt a rokonoknak a családban, de mind azt mondták, nem hisznek nekem, mert nem akartak belebonyolódni a dologba. Egyszer az anyám kórházba került, én pedig egy hosszú levélben megírtam apámnak, hogy mennyire mocskosnak éreztem magamat ezektől, hogy napi hány fürdéssel próbáltam megszabadulni ettől az érzéstől, és minden létező bátorságomat összeszedtem a levél megírásához, amiben arra kértem, hogy hagyja abba ezt. Ő éjszakai műszakban dolgozott, éjfél körül ért haza, és lármázva, meg dühöngbe jött be a szobámba, olyan dühösen, hogy végül félelmemben én kértem bocsánatot, hogy soha nem kellett volna megírnom a levelet. Szóval végül elég sok embertől próbáltam segítséget kérni. És nyilvánvalóvá vált, hogy senki nem fog segíteni. A rendőrség nem segített, a rokonok nem akartak segíteni, az apámat nem tudtam lebeszélni. Végül eldöntöttem magamban, hogy túl fogom élni ezt. Az egyik talán leggusztustalanabb dolog, amire emlékszem, az volt, amikor elég idős lettem ahhoz, hogy megtanuljak vezetni, és az apám minden vasárnap elvitt, hogy vezetni tanítson. És az összes nevetséges hely közül, ahová elvihetett volna, ő egy temetőhöz vitt el. És ott közösült velem a kocsiban. És ha bárki arra jött, akkor ki kellett szállnunk a kocsiból, és úgy tenni, mintha a sírokat nézegetnénk. Beteg, beteg, beteg dolog volt ez. Kamionszerelőként dolgozott éjjelente. Én pedig általában iskolában voltam napközben, ezért aztán csak hétvégenként volt vele problémám. De tudod, gyűlöltem a nyarakat. Alig vártam, hogy visszamenjek az iskolába. Sokszor reggelente bejött, hogy felébresszen. És fogdosott a takaró alatt. Valójában az apámnak nem csak velem voltak gondjai, sok nővel akadtak problémái. És nagyon-nagyon sok nővel került kapcsolatba, ami nagyon szomorú dolog volt. Örülök, hogy elmondhatom. Isten adott kegyelmet, hogy 100%-osan megbocsássak az apámnak. Belekerült egy kis időbe, de képes voltam megtenni. Megbocsájtottam neki, de nem teljes mértékben bocsájtottam meg. Akkor jöttem rá erre, amikor néhány éve Isten azt kérte tőlem, hogy hozzam el anyámat és apámat Szent Louisba. Költöztessem őket a közelünkbe onnan, ahol addig éltek, dél-kelet Missouriban, és halálul kigondoskodjam róluk. És én arra gondoltam, te viccelsz velem. Először meg is dorgáltam ezt a gondolatot, és azt mondtam, lehetetlen, hogy ez Isten, egy szerető Isten nem kérne ilyet. Mert tudod, addig olyan helyen voltak, hogy évente csak néhányszor kellett velük foglalkoznom. Beugrottunk nyaralás előtt, adtunk egy kis pénzt, és igyekeztem nem gondolni rájuk. De Isten azt mondta, betegek és öregek. Én meg erre, nos, mit tettek ők értem valaha is? Tudjátok, mit mondott? Azt, hogy lélegzel. Összejöttek, és életet adtak nekem. Ó, nagyon nehéz volt ez nekem. Istenem, de nehéz volt ezt megtenni. De addigra nekem már elég tapasztalatom volt, hogy tudjam, milyen az, amikor Isten mond valamit, és azt is tudtam, hogy Isten soha nem kér tőlünk olyat, ami ne válna a hasznunkra. Szeretném, ha erre emlékeznétek. Isten soha nem kér tőled majd olyat, ami nem válik majd a te javadra.
2: Ahogy elmesélted a történetedet, könnyű volt kihalani belőle a tényt, hogy az elszigeteltség és elhagyatottság érzése nagyon komoly dolog. Hogyan voltál képes feldolgozni mindezt, hogy az elhagyatottság érzése ne kísérje végig minden egyes kapcsolatodat az életedben?
1: Nos, egy dolog biztos. Bárki is az, akivel rosszul bánnak. Legyen az egy feleség, akit vernek, valaki, akihez hűtlen volt a házastársa, vagy egy gyerek, akit nem igazán szerettek a szülei, bármiből is származon az érzés, hogy nem akartak téged, az örökbefogadott emberek is így éreznek. Nem értik az egészet, nem tudják, hogy a vérszerinti szüleik miért nem akarták megtartani őket. Tudod, időnként ők is ilyen jellegű dolgon keresztül mennek. És az az Istennel való kapcsolat egyik gyönyörűsége, hogy ő a minden vigasztalás Istene. Ez valójában egy természet feletti dolog, ami meghaladja a megértésedet. Amikor belépsz az Istennel való kapcsolatba, ő elkezd vigasztalást adni az életedbe. A fontos dolog az, hogy megújítsd az elmédet. Ez nagyon fontos, függetlenül attól, hogy Isten mit akar tenni érted. Meg kell tanulnod másként gondolkozni. Szeretném, ha ezt mindannyian megértenétek, függetlenül attól, hogy Isten mit akar tenni érted, meg kell tanulnod másként gondolkozni. A Róma 12:1-2 elmondja, hogy Istennek jó terve van az életünkre, de soha nem tapasztaljuk meg ezt a jó tervet, ha csak az elménket és a hozzáállásunkat teljesen meg nem újítjuk az Isten igéje által. Tehát mindezek az érzések megváltoznak majd, ahogy elkezded tanulmányozni az igét. És nem csak ahogy az igét tanulmányozod, de hogy időt töltesz Istennel. És tudod, az emberek mindig azt kérdezik, nos, mit csináljak, amikor időt töltök Istennel? Nos, nem igazán létezik arra formula, hogy mit tegyél, a lényeg, hogy Istennek add az idődet. Ha semmi más nem teszel, csak sírva ülsz egy szobában, és azt mondod, Istenem, szükségem van rád, az attól még nagyon értékes, mert szerintem mi megtiszteljük Istent az ilyen alkalmakkal, a rendszeresen vele töltött idővel. Aztán különböző időben különböző dolgok történnek, imádkozol, tanulmányozod az igét, énekelsz, sírsz, gondolkozol, de Istennel időt tölteni nagyon fontos, és ahogy tanulmányozod az igét, és időt töltesz Istennel apránként, dicsőségről dicsőségre, fokozatosan minden rossz érzés elhagy majd. Nos, ha olyan helyzetben vagy most, hogy bántalmaznak, akkor hoznod kell egy döntést. Az, hogy megbocsájtasz valakinek, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy benne kell maradnod egy helyzetben, ahol bántalmaznak és vernek téged. A gyógyulás folyamatában, mert ez egy folyamat, míg túlépünk minden rossz érzésen, előbb vagy utóbb Isten elvisz majd téged arra a pontra, ahol szükséges lesz teljesen megbocsájtanod azoknak, akik megbántottak téged. Én tapasztalatból tudom, hogy ez lehetetlennek hangzik, nevetségesnek és igazságtalannak, de a lényeg az, hogy nincs más választás, mint megtenni azt, amit az Isten kér tőled, és egy döntéssel kell kezdeni. Az első dolog, amit tehetsz, hogy elkezdesz imádkozni azokért, akik bántottak, és nem próbálsz bosszút állni. Isten kezébe teszed őket, és nem úgy teszed őket Isten kezébe, hogy na, Isten majd megfizet nektek, hanem imádkozol az üdvösségükért, és azt teszed, amit Jézus tett, amikor ott a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Tehát nagyon fontos, hogy megbocsáss, bár azok számára is nagyon fontos, akik bántottak téged. Számodra még fontosabb, mert a megbocsátatlanság olyan, mint a méreg, és megkeseríti a lelkedet, és az életed mindig keserű lesz, amíg meg nem szabadulsz attól a méregtől. Amikor az apámat és az anyámat ide költöztettük Saint Louisba, vettünk nekik egy házat, amire ráment az összes spórolt pénzünk. Autót is vettünk nekik, az övék öreg volt már, bútorokra is szükségük volt. Minden héten küldenünk kellett valakit, aki bevásárol nekik. Valahányszor meg kellett javítani valamit, nekünk kellett megcsinálni. Mi vettük minden ruhájukat. Eltelt 3 év, és az apámban alig látszott bármilyen változás. Addigra már eljutott arra a pontra, hogy időnként ünnepekkor megpróbál gyülekezetbe jönni velünk, de még mindig nagyon gonosz volt. Aztán az egyik háladásnapi reggelen az anyám felhívott, és azt mondta, az apád szeretné, ha átjönnél, szeretne beszélni veled. Azt mondta, nem tudom, mi baja van, de már 3 hete sír. Majd azt mondta, azt hiszem, sejtem, de jobb, ha átjössz. Szóval Dave és én átmentünk. Az apám rám nézett, és elkezdett sírni, és azt mondta, el kell mondanom neked, hogy mennyire sajnálom azt, amit veled tettem. Azt mondta, 3 éve akarok mondani valamit, de nem voltam eléggé férfi, hogy megtegyem. Nem volt bennem elég kurázsi, hogy elmondjam. Aztán ránézett Dave-re, és azt mondta, tudod, a legtöbb férfi megölt volna engem ebben a helyzetben, de te mindig csak kedves voltál hozzám. És egyébként azon a napon az apám elfogadta Krisztus. 10 nappal később bemerítettük őt. Amen. Körülbelül 3 évvel később halt meg, de az a férfi más ember lett. Úgy értem, végül egy kedves idős emberré vált. Még puszit is tudtam adni neki, anélkül, hogy féltem volna. Szóval ez egy nagy pofon volt a gonosznak. Hol volt mindebben Isten? Beszéljünk erről egy kicsit. Én 9 évesen születtem újjá. Tulajdonképpen én titokban jártam gyülekezetbe néhány rokonnal. Amikor meglátogattuk őket Dél-Missouriban, mikor az apám elment leinni magát, valamiféle szombatesti ébredési alkalmat tartottak, honnan a csodából tudtam, hogy meg kell térnem, azt fel nem foghatom. Úgy értem, gyerekkoromban a szüleim elküldtek párszor a szomszédokkal egy luteránus vasárnapi iskolába, és eleget hallottam, hogy tudatában legyek Istennek. És szerintem ez nagyon vicces. Aznap este, amikor gyülekezetbe akartam menni, azt terveztem, hogy megtérek. Ez volt a célom. Elvittem magammal 2 unokatestvéremet, és azt mondtam, ma este szépen elmegyünk a gyülekezetbe, és mind megtérünk. Azt hiszem, már akkor is volt bennem egy kis evangélista. A pásztor nem hívott megtérésre aznap este, ezért nagyon csalódott voltam. De úgy tűnik, már akkor is volt bátorságom. Kézen fogtam a 2 unokatestvéremet, előre mentem, ránéztem a pásztorra, miközben folytak a könnyeim, azt mondom, tudsz segíteni megtérni. És emlékszem, hogy elimádkozta a megtérőimát. Nagyon rosszul érezte magát, amiért nem hívta megtérésre az embereket. Segített nekünk elimádkozni a megtérőimát. És én biztosan tudom, hogy abban a percben a bűneim lelettek mosva. Úgy éreztem, hogy egy folyó árad keresztül rajtam. Nem mintha muszáj lenne érezned bármit is, de én éreztem. Ugyanakkor semmit sem tudtam, nem tanultam ezekről, nem tudtam kivel beszélni, és soha nem felejtem el, másnap csaltam bujócska közben. A fejemet a nagymamám fehér házának támasztottam, és amikor az unokatestvéreim indultak elbújni, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ne lessek. És ilyen a gonosz. Abban a pillanatban azt mondta nekem, elvesztetted az üdvösségedet. És én egészen 20 éves koromig hittem ebben. Imádkoztam, hogy az apám halljon meg. Nem történt meg. Imádkoztam, hogy hagyjon békén. Nem történt meg. Miért nem segített Isten? Én imádkoztam. Kértem őt. Ott voltam ártatlan gyerekként, akit molesztáltak. Nos, tudod mit? Nincs válaszom mindezekre, de azt elmondhatom, hogy hit által most már értem ezeket. Ezért beszéltem tegnap arról az igéről, hogy hit által értjük meg, hogyan teremtetett a világ. Én nem tudom elmagyarázni neked mindezt az elmémből, de tudom, hogy Isten nem vett ki engem ebből, hanem erőt adott ahhoz, hogy keresztül menjek rajta. És emlékszem, ahogy tinédzserként élente az ágyamban feküdtem. Ez volt a kedvenc napszakom, amikor az apám még dolgozott, és csak feküdtem az ágyamban csendben. És a magam gyerekes módján imádkoztam. És arra gondoltam, egyszer valami nagyszerű dolgot fogok csinálni. Egy nap valami nagyszerűt teszek majd. Hiszem, hogy Isten mindenkiben elrejti a nagyság magját. Úgy hiszem, több lehetőség van benned, mint amit valaha is el tudnál képzelni. De a sátán megpróbál lekicsinyelni minket, próbál lealacsonyítani és ledegradálni minket azon keresztül, hogy mások rosszul bánnak velünk. De szeretném, ha tudnátok, hogy bár molesztáltak és magamra hagytak engem, úgy tűnt, hogy senki nem segít nekem, és soha nem lesz vége. De mindezek közepette Istennek volt egy terve. Istennek volt egy terve. Nem tudom ezt elmagyarázni neked, ne is kérd tőlem. De évekig azt mondogattam, bárcsak soha nem molesztáltak volna. De Isten segített felépülni. Aztán 3 éve, amikor egyszer azt mondtam, persze azt kívánom, bárcsak nem molesztáltak volna, Isten megállított. Azt mondta, ne mondogasd ezt. Aztán átgondoltam ezt, és tudom, hogy őrültségnek hangzik. De már örülök, hogy megtörtént. Tudod miért? Mert jobb ember vagyok így, mint egyébként lettem volna. Nem tudom, hogy magyarázhatnám meg ezt, de én tudom, biztosan tudom, hogy Isten megváltott engem, és amivel a sátán ártani akart, azt megfogta, és a javamra fordította, és most jobb ember vagyok, mint lennék, ha mindez nem történik meg. És te is az lehetsz. Erősebb vagyok. Jobban ismerem Istent. Megértem az emberek fájdalmát. És hiszem, hogy ez képessé tett engem kinyúlni, érted, a fájdalmadban. És szenvedéllyel elmondani, hogy Isten él. És ő szeret téged, jó terve van az életedre, és ebbe soha ne kételkedj. Soha ne kételkedj. Meg tudtok gyógyulni? Olyas valakit láttok, aki szintén meggyógyult. Amen. A bizonyítékot látjátok, hogy ti is meggyógyulhattok. Nincs olyan mély gödör, amibe Isten ne tudna lenyúlni, hogy kihúzzon onnan. Ő sziklára állítja a lábadat, csodálatos életet ad neked, hamu helyett fejdíszt ad, gyász helyett az öröm olaját, a nehéz lelkűség helyett a dicséret köntösét, igazság fájává tesz téged az Úr ültetvényévé, hogy ő dicsőjön meg, és kétszeres áldást ad a korábbi problémáidért. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent!

0: Hallelujah.
1: Tudod, ahogy hallgattalak, miközben elmesélted a történetedet, és hallottam a részleteket, a szívem összeszorult azért a kislányért, aki voltál. És most látom azt az Isten asszonyát, aki ma vagy, és Isten gyógyítását. De eszembe jutnak azok az emberek, akik azt mondják, számomra ez nem fog működni. Én még mindig itt vagyok. Nem tudom elfogadni azt a gyógyulást, amit Isten Joyce-nak adott. Isten valahogy másként szereti Joyce-t. Szóval, hogyan tudod megértetni az emberekkel, hogy Isten nem személyválogató? Hogy mindenkinek ugyanezt a szeretetet tartogatja.
2: Nos, tudod, ha most nézed ezt az adást, és arra gondolsz, amit Ginger most mondott, hogy Joyce-nak ez működött, de nekem nem. Tudod, a hit egy lépés. A hit egy ugrás. A lényeg az, hogy amit most csinálsz, az valószínűleg nem működik, különben talán nem néznél minket. De akkor miért nem lépsz egyet hitből, és miért nem mondod azt, hogy tudod mit? Hiszem, hogy Isten meg tudja tenni ezt értem. És hiszem, hogy meg is fogja tenni ezt értem. És reménykedni fogok. Hinni fogok. Arra fogok számítani, hogy valami csodálatos történik majd az életemben. És még akkor is, ha most nem tudod azt mondani, hogy 100%-ban elhiszed mindezt, akkor is van valami, amit megtehetsz. Az, hogy Istennel teljesen őszinte leszel, vidd oda Istenhez azt az icipici hitedet, és mondd, tudom, hiszem, hogy létezel. Hiszem, hogy törődsz az emberekkel. Nehéz megértenem a szeretetet. Segíts a hitetlenségemben. Van valami, ami hatalmas segítség lesz számodra. Mégpedig az, ha elkezded hangosan megvallani azt, amit szeretnél, hogy megtörténjen az életedben, amennyiben az egyezik az Isten igéjével. Például foghatod az igét, és megvallhatod a Zsoltárok 27:10-et. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Van valami, amit nemrégiben megtanultam. Egy tudományos tény, miszerint van valami a felépítésünkben, melyet tudományosan is bizonyítottak. Az, hogy sokkal inkább elhisszük, amit saját magunk mondunk ki, mint amit másoktól hallunk. Szóval én mondhatom neked, hogy Isten szeret téged, és lehet, hogy azt gondolod, hát én ezt nem úgy érzem. De ha elkezded naponta hangosan kimondani ezt, Isten szeret engem, Isten szeret engem, Isten szeret engem, akkor hidd el, néhány nap múlva majd úgy kezdesz gondolkozni. Nos, talán tényleg szeret engem. És tudjátok, én használtam ezt az alapelvet, és nagyon elősegítette azt a gyógyulást, amit Isten adott az életemben. Mert a Biblia világosan azt mondja, hogy létezőként kell előhívnunk azokat a dolgokat, amik még nincsenek. És tudod, bárki, aki jól ismeri a tanításaimat, tudja, hogy az egyik központi témám az, hogy el kell kezdened kimondani. El kell kezdened megvallani az igét, és egyetértésbe kell kerülnöd Istennel, mert sok éven át én csak a gonosszal voltam egyetértésben. Bár gyülekezetbe járó keresztény voltam, olyanokat mondtam, hogy soha nem megyek semmire, az életem mindig zűrzavaros lesz, bárcsak soha nem molesztáltak volna, tudod, egy kis önsajnálat. De el kell jutnod arra a pontra, ahol azt mondod, tudod mit? Nem változtathatok azon, ami velem történt. Mindig elmondom, hogy nem indultam valami jól az életben, de jól fogom befejezni. És mindannyian megtehetitek ugyanezt. Nem számít, hogyan kezdtél. Ma itt van a változás ideje, amikor azt mondhatod, teszek egy hitbeli lépést, és hinni fogom, hogyha Isten másért megtette ezt, akkor értem is megteszi.
1: Nos akkor, imádkoznál az emberekkel, hogy el tudjanak kezdeni lépkedni, nem a saját erejükből, hanem Isten erejéből?
2: Igen, imádkozom, hogy megértsd, Isten mennyire szeret téged. És hogy nem számít, mi történt veled az életedben, nem számít, milyen mély gödörben vagy. Isten le fog nyúlni oda, és kihúz téged. És egészségessé tesz téged. Isten meg tudja újítani az elmédet az igén keresztül, meg tudja gyógyítani az érzelmeidet. Segíteni tud pénzügyileg, és meg tudja gyógyítani a testedet. Meg tudja adni a megfelelő barátokat és a megfelelő társaságot. Isten tud és akar segíteni. Ez nem lesz gyors folyamat, nem lesz könnyű, de sokkal könnyebb lesz, mint fogságban maradni. Néhány dolog gyorsan jön majd, mások lassabban, de a lényeg az, hogy ma kell döntést hoznod, hogy hitáltal rálépek erre az útra. magadra, és soha nem fogom feladni. Hozz egy döntést, mielőtt egyáltalán elkezdenéd, hogy nem fogod feladni, mert Isten sem adja fel veled kapcsolatban. És ha tényleg komolyan gondolod, és tényleg akarod a teljes helyreállítást és a gyógyulást az életedben, akkor szeretném, ha most egyetértésben imádkoznánk. És hiszem, hogy ez egy teljesen új úton fog elindítani téged az életedben. És még hozzátenném, hogy néhányan közületek talán még soha nem fogadták el Krisztust megváltójuknak. Szóval azok kedvéért, akik még nem hívták be Krisztust az életükbe, először szeretném röviden elmondani a megtérő imát. És ez azt jelenti, hogy imádkozni fogok. Ti pedig mondjátok utánam, és befogadjátok Jézust az életetekbe. Utána imádkozni fogunk a teljes gyógyulásért és helyreállításért. Szóval imádkozunk együtt. Rövid, kis mondatokat mondok majd, ti pedig mondjátok utánam. Atyám, szeretlek téged. Jézus, hiszek benned. Szükségem van rád, Jézus. Hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten. Tudom, hogy bűnös vagyok. Bocsáss meg a bűneimért. Arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Te megfizettél a bűneimért. Jézus, befogadlak az életembe most. Átadom magamat, átadom neked az életemet. Fogadj el úgy, ahogy vagyok. És mostantól dolgozz bennem. És tégy azzá, akivé te akarsz. Hiszem, hogy megbocsájtottad a bűneimet. Hiszem, hogy megváltást kaptam. A menny felé tartok. És élvezni fogom az utat. Istenem, most átadom neked az életemet, hogy meggyógyíts engem. Kérlek, állíts helyre teljesen. És tedd jóvá mindazt, amit elvesztettem az életemben. Kérlek, szolgáltass igazságot az életemben, mindazért, ami bántott engem. Ha én bántottam mást, akkor kérlek Istenem, hogy fizesd vissza neki, és kárpótold őket a rossz dolgokért, amiket én tettem. Mutasd meg, ha van valami, amivel én jobbá tehetem a dolgot. De csak a te erődből tudom ezeket megtenni. Istenem, akarom ezt a gyógyulást, de tudom, hogy magamtól nem fog menni. Ezért arra kérlek ma, hogy gyógyíts meg. Teljesen. Én pedig együttműködöm veled, és nem adom fel, amíg nem vagyunk készen. Köszönöm mindazt, amit értem tettél az életem során. Köszönöm azt, amit épp most teszel. És köszönöm azt is, amit a jövőben teszel majd. Jézus nevében. Amen. Nos, hiszem, hogy most egy teljesen új életbe léptél bele. Szeretünk téged, törődünk veled. Egy igével szeretném befejezni. De hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, Isten győzelmének dicsőségére. És ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Isten meg fog gyógyítani, és használni fog, hogy másokat is meggyógyítson. Isten áldjon!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Paksi erőműnél épített fenékű szöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő

0: Ács megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Időjárás. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember 3-a van, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi minden történt a mai napon. Hát például arról olvastam, hogy 213 éve született Báró Ötvös József író, költő, reformpolitikus a mai napon, Ötvös Loránd apukája, szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai a Falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. 201 éve Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a Dinamo későbbi feltalálóját. Csalló közben Jedlik István néven született a világhírű fizika professzor. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult. Így 1822 őszén Pesten bölcsész doktorrá, Győröt pedig tanárra avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elmélet és találmány fűződik a nevéhez. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgó motor feltalálása. 1831-től a Pozsonyi Akadémián, 40-től pedig a Pesti Egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal, elkészítette a szén cinkelemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Dinamóját 1859-ben készítette el, élete hátralevő 40 évében pedig összesen mintegy 80 találmányt valósított meg, részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és protektora volt a Pesti Egyetemnek, halála után több utca és intézmény vette fel a nevét. 120 éve született Trojner Sándor, magyar-francia festőművész, grafikus, jelmeztervező, Oscar-díjas díszlettervező, születési neve Trau Sándor, de egyébként Alexander néven is ismerik. Elő Franciaországban dolgozott, többek között 1930-ban az Aranykor című rendezésben, később aztán a Ködös utak, a Külvárosi szálloda, valamint a Mire megvira című filmek díszleteit készítette. Később Hollywoodba költözött, a Legény lakás című film látványterveiért Oscar-díjat kapott, és részt vett az 5 kategóriában is Oscar-díjas Irma te édes készítésében is. 70 éve született Görbe Nóra, a Linda filmek nyomozója, apukája Görbe János színész volt. 16 éve hunyt el Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színész. Hunyadi Buzás Györgyként született 1927-ben, azért kellett megváltoztatni a nevét, mert 1945 környékén a szakszervezeti szabályzat még megtiltotta, hogy történelmi neveket viseljenek a színészek. Édesanyja Pápai Klára színésznő volt, aki a Valamit visz a víz című klasszikusban Jávor Pál feleségét alakította. Bánfi György közel 4 évtizeden át, 1971 óta volt a József Attila Színház tagja, sok száz színdarabban, több mint 50 játékfilmben nyújtott emlékezetes alakítást, ismertebb alakításai a Magas iskola, a Tűzoltó utca 25, a 141 perc a befejezetlen mondatból vagy az 5. pecsét, de a legtöbben talán a Linda című sorozat Dokiaként emlékezhetnek rá. Szabó Istvánnal 4-szer is dolgozott együtt, először 1973-ban a Tűzoltó utca 25-ben, majd a 80-as években a Mephistóban és a Redl ezredesben, végül 4 évvel ezelőtt a Rokonok című filmben. 85-től 94-ig még országgyűlési képviselő is volt. 14 éve hunyt el Foki Otto, animációfilm rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. Több száz esti mesét, gyerekfilmet, reklámfilmet rendezett és tervezett. Tárgymozgatott filmjei közül nem egy nemzetközi filmdíjas. Főbb elismerései 64-ből a Munkácsi díj, később Balázs Béla díjat, érdemes művészi díjat és kiváló művészt is kapott. Legismertebb figurái Csukás István Mirmúrjának Bábos macska figurája, a legkisebb ugrifüles Misi Mókus vagy TV Maci. 84 éve született Winkler András, Széchenyi díjas faipari mérnök. Winkler 1965-ben szerzett diplomát a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen, majd mérnökként dolgozott 74-ig. Azóta a Soproni Egyetem oktatója, 88-tól falemezipari tanszékvezető egyetemi tanár. 89 és 97 között a rektori tisztet is betöltötte, később a Műszaki Egyetemek és Főiskolák rektori és főigazgatói kollégiumának elnöke.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megdőlt például az új napi melegrekord Budapesten. Újpesten 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, 0,2 fokkal megdöntve a korábbi csúcsot, írja az Időkép. A Hungaromet előzetes adatai szerint délután 3 óra után mérték a rekordot jelentő értéket. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti maximumot 2015-ben regisztrálták, ugyancsak Újpesten, ahol akkor 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet. Közben 43 milliárd forintnyi uniós forrásból érkezik 45 új kaffillamos Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, az 51 új kaffillamosból 45 jármű finanszírozását Európai Uniós forrás biztosítja. Mintegy 43 milliárd forint értékben a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből valósul meg a projekt. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a kaffillamosok különösen fontos szerepet töltenek be Budapesten az akadálymentes közösségi közlekedés biztosításában. A járművek beszerzése illeszkedik a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújításához, és hozzájárul a korszerű, fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás biztosításához Budapesten, olvasható a közleménybe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter júniusban jelentette be, benyújtották Brüsszelnek a 10 milliárd eurós helyreállítási alapfelhasználási tervét, melynek része volt a budapesti kaffillamosok és az új trolik beszerzése is. Erre 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeztek át a helyreállítási alapba. Egyre nagyobb a szakadék a lakások és az autók ára között Magyarországon. 10 éve egy átlagos lakás értéke nagyjából 3-4 új autójéval ért fel, mostanra ez az arány 7-8 szorosra nőtt. A lakására 2015 óta szinte megállás nélkül emelkednek, az új autók ára viszont az erős forint miatt idén többször is csökkent. A Dunahaus 2020 első félévi budapesti tranzakciós adatai szerint egy eladott lakás átlagosan 76,2 millió forintért kelt el. A lakások átlagos alapterülete 56 négyzetméter volt, az átlagos négyzetméter ár pedig közel 1,4 millió forint. A téglalakásoknál ez az érték 1,42 millió forint, panálnál pedig 1,2 millió. Vidéken ezzel szemben átlagosan 835 ezer forintot kértek egy négyzetméterért, ami jól mutatja, mekkora még mindig a főváros és a vidék közötti árolló. Az autópiacon inkább árstabilizáció, egyes szegmensekben árcsökkenés volt jellemző az elmúlt hónapokban. Egy népszerű középkategóriás új autó alapára a tavalyi 10-11 millió forintról 9-10 millió forintra csökkent, miután több márka is levitte forintárait az erősödő forint miatt. A kisebb crossover modellek 8-8,6 millió forint környékén álltak, a legolcsóbb új autó pedig 5,7 millió forintból elérhető. A használt autó kínálati átlagára 5,5 millió forint volt idén júliusban, alig 1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Szeptember egyik legjobb ingyenes családi programja érkezik Budapesten, több mint 100 sportág és 25 hangszer vár a nagy sportág választón. Vannak programok, amelyek egyszerű kikapcsolódást nyújtanak, és vannak olyanok, amelyek hosszú távon is nagy hatással lehetnek az életünkre. A nagy sportág választó és nagy hangszer választó éppen ilyen esemény. Szeptember 18-19-én ismét megnyitja kapuit a budapesti Merkapt sportközpont, ahol két napon át a mozgás, a zene és az élmények kerülnek a középpontba. Több mint 100 sportág és 25 hangszer várja az érdeklődőket, amelyeket bárki kipróbálhat kortól és előképzettségtől függetlenül. A nagy sportág választó különlegessége, hogy a látogatók nem csupán bemutatókat nézhetnek végig, hanem saját élményen keresztül ismerhetik meg a különböző sportágakat. Szakképzett edzők segítik az első lépéseket, legyen szó labdarúgásról, úszásról, vízilabdáról, vívásról, kézilabdáról, kajakkenuról, vagy éppen egy kevésbé ismert sportágról. Ugyanez igaz a nagy hangszer választóra is, ahol a zenei oktatók mutatják be a klasszikus és modern hangszereket, amelyeket a látogatók ki is próbálhatnak. A két nap során nem csak a sportágak kerülnek reflektorfénybe, a rendezvény állandó vendégei hazánk olimpiai, világ és Európa bajnok sportolói, akik személyesen is találkoznak a látogatókkal. Egy közös fotó, néhány biztató szó, vagy egy rövid beszélgetés során sok gyermek számára életre szóló emlékszövőtet, és akár egy sportkarrier első inspirációja is lehet. Nagy autós razzia ért véget Budapesten, egy dolognak örültek a rendőrök. Lezárult a BRFK és a BKK közös nyári közlekedés biztonsági kampánya. Szerencsére volt kedvező tapasztalat is az intézkedések során. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása voltak az intézkedések leggyakoribb okai. A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK közös nyári közlekedés biztonsági kampánya. kampánya alatt. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK hétfőn a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárta le közös nyári baleset megelőzési kampányát, aminek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A kampány kedvező tapasztalataiként számoltak be arról, hogy a gyalogosok elsőbségre vonatkozó szabályok megsértése miatt már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt. A tavaly sikeres együttműködést folytatva a BRFK és a BKK június 19-én indította el kampányát a nyári gyermekbalesetek megelőzése érdekében. A vagáció időszakában a rendőrök heti rendszerességgel 11 alkalommal tartottak közlekedés rendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére. Az ellenőrzések célja elsősorban a gyalogosok fokozott védelme, a sebességhatárok betartása, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK az iskolakezdés kapcsán arra kérte a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen az úttesten történő átkelés és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartás szabályait. Szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Idén is különleges találkozóra hívja a közönséget a Budapesti Filharmóniai Társaság. Szeptember 28-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezik meg a 6. Senior Gálát. A hagyományos hangverseny ezúttal azonban jóval több lesz egyszerű koncertnél. A zene mellett tudományos állapotfelmérések, előadás, nyilvános főpróba és egy különleges bakancslistás álom megvalósulása is várja az érdeklődőket. A Senior Gála középpontjában ezúttal is a Budapesti Filharmóniai Társaság legtapasztaltabb művészei állnak. Nyugalmazott zenészeik nem csupán a zenekar több mint másfél évszázados történetének kiváló ismerői és hiteles krónikásai, évtizedeken át adták tovább tudásukat a következő generációknak, és személyes példájukkal is megmutatták, milyen fontos szerepet tölthet be a zene az életminőség megőrzésében, az aktív időskorban és a testi-lelki jólétben. A Magyar Tudományos Akadémia impozáns díszterme szeptember 28-án már délután megtelik élettel. A Senior Nap programjai között 14 és 16 óra között a Győri Széchenyi István Egyetem munkatársainak közreműködésével ingyenes állapotfelméréseken vehetnek részt az érdeklődők. A szakemberek többek között reflexprofilt, gondolkodási funkciókat, figyelmet, egyensúlyérzékelést és stressz szintet mérnek. A vizsgálatokat személyre szabott tanácsadás követi, az egyetem kutatói az eredmények alapján javaslatokat, szükség esetén pedig terápiás lehetőségeket is ajánlanak. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 3-a van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Szigorú takarékossági intézkedéseket vezettek be a fővárosnál, jelentős közlekedési korlátozások lesznek Budapesten a hétvégén, kiszáradt a Csömöri patak Rákospalota és Újpest határában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Továbbra is rendkívül nehéz Budapest pénzügyi helyzete, ezért szeptembertől szigorú takarékossági intézkedéseket vezettek be a fővárosi önkormányzatnál. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város működésének biztosításához még szeptemberben megállapodásra lenne szükség a kormánnyal. Szeptember 1-től minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélye szükséges, emellett létszámstoppot rendeltek el, és gyakorlatilag minden olyan kifizetést felfüggesztettek, amely nem feltétlenül szükséges a működéshez. Karácsony Gergely azt mondta, a korlátozás olyan szigorú, hogy jelenleg még kisebb beszerzéseket sem lehet az engedélye nélkül intézni. A főváros pénzügyi helyzetét az is nehezíti, hogy jelentősebb bevételei elsősorban márciusban és októberben érkeznek, a köztes időszakban pedig folyószámla hitelből finanszírozza a működését. A jelenlegi hitelszerződés szeptember közepén jár le, ezért a főpolgármester szerint addig mindenképpen rendezni kell a helyzetet. Karácsony Gergely közlése szerint Budapest pénzügyi egyenlege jelenleg mínusz 65 milliárd forint, miközben 80 milliárd forintos hitelkerettel rendelkezik. A szolidaritási hozzájárulás összegét egyelőre nem emelik le a főváros számlájáról, mert erre jelenleg még haladékot kapott az önkormányzat. A főpolgármester abban bízik, hogy sikerül megállapodni a kormánnyal Budapest finanszírozásáról. Mint mondta, az idei fővárosi költségvetés is azzal számol, hogy az év utolsó negyedévében megszületik egy ilyen megállapodás. Komolyabb lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni a hétvégén Budapesten a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi futóverseny több belvárosi és dunaparti útszakaszt érint, időszakosan pedig 4 fővárosi híd forgalmát is korlátozzák. A lezárások egy része már pénteken életbe lép, szombat reggeltől vasárnap este 9 óráig pedig lezárják a Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Vasárnap délutánig többek között a Magyar Tudósok körútján, a Műegyetem rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpart egyes szakaszain sem lehet majd közlekedni. A verseny útvonala miatt vasárnap szakaszos és időszakos lezárások lesznek az Árpád hídon és a Margit hídon, valamint a Szabadság hídon és a Lánc hídon is. A korlátozások érintik egyebek mellett az Árpád fejedelem útját, a Margit szigetet, az újpesti rakpartot, a BEM rakpartot, a Clark Ádám teret, a Széchenyi István teret és a Fővám tér környékét. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról, és a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. A korlátozások Budapest 7 kerületét érintik. A 41. Vízer Budapest félmaratont szeptember 6-án vasárnap rendezik meg, ezért ezen a napon várhatók a legjelentősebb fennakadások a fővárosi közlekedésben. Megerősített rendőri jelenléttel folytatják a közbiztonsági problémák kezelését Budapesten. A nyáron indított 30 napos kiemelt ellenőrzés után is nagyobb létszámban járőröznek a fővárosi közterületeken, a belügyminisztérium pedig további intézkedéseket is tervez. A rendőrök nem kizárólag állandó helyszíneken vannak jelen, hanem folyamatosan változtatják a járőrözési pontokat. A tárca szerint ezzel azt szeretnék elkerülni, hogy a problémás jelenségek egyszerűen más területekre helyeződjenek át. A főváros és a kormány ugyanakkor egyetért abban, hogy a közterületi problémákat nem lehet kizárólag rendészeti eszközökkel kezelni. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a több rendőr javíthatja a biztonságérzetet, de hosszabb távon a szociális, addiktológiai és pszichiátriai ellátás problémáira is megoldást kell találni. A belügyminisztérium szerint önmagában az sem rendészeti kérdés, ha valaki visszaváltható palackok gyűjtéséből próbál jövedelemhez jutni. Rendőri intézkedésre akkor van szükség, ha ez olyan magatartást társul, amely már közbiztonsági problémát okoz. A tárca további lépésként azt is javasolja, hogy bővítsék a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság, valamint a közterületi közterületfelügyeletek és rendészeti szervek hatásköreit. Tűz ütött ki szerda kora este egy négyszintes társasházban Budapest 18. kerületében. A Rádai Gedeon utcai épület egyik földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A házból több mint 40 embernek kellett kimenekülnie. A lángokat a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. A tűz miatt az egész társasház megtelt füsttel, ezért a lakók a szellőztetés befejezéséig nem térhettek vissza otthonaikba. A 32 lakásos épületet összesen 43 embernek kellett elhagynia. A helyszínről 10 embert szállítottak kórházba a mentők, köztük 7 gyereket. A tűz keletkezésének okáról egyelőre nem közöltek részleteket. Kiszáradt a Csömöri patak Rákospalota és Újpest határában. Kriska György biológus szerint korábban nem volt példa arra, hogy ezen a szakaszon teljesen eltűnjön a víz a patakból. A szakember szerint a jelenség azért is figyelemre méltó, mert a Csömöri patak az ember által kialakított meder ellenére gazdag élővilágnak ad otthont. Számos makrogerinctelen élőlény található benne, amelyek fontos szerepet töltenek be a vízi ökoszisztémában. A patak emellett könnyű megközelíthetősége miatt rendszeresen szolgált oktatási és szemléletformáló vizsgálatok helyszínéül is. A diákok és érdeklődők itt közvetlenül is megfigyelhették a folyóvizek élővilágát. A térségben egyébként nem ez az első kisebb vízfolyás, amelyet súlyosan érintett a szárazság. Korábban a Szilaspatak egyes részei is kiszáradtak. A Csömöri patak esetében azonban a biológus nem tud olyan korábbi időszakról, amikor hasonló történt volna. Első alkalommal tartotta a tanévnyitóját új, saját kampuszán a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola. A 20. kerületi intézményben most először kezdődhetett meg közös helyszínen a cirkusz és táncművészeti képzés. A Pesterzsébeti kampusz egy több mint 100 éves egykori ipari épület, mintegy 1100 négyzetméteres részének felújításával jött létre. Az épület eredeti csarnok jellegét megőrizték, ugyanakkor korszerű cirkuszi és táncművészeti gyakorló tereket, valamint oktatási, kutatási és kiszolgáló helységeket alakítottak ki. A főiskolán többek között kortárs táncot, cirkuszi táncot és cirkuszművészetet oktatnak, emellett művésztanár képzéseket is indítanak. Az új helyszín lehetőséget teremt arra, hogy a különböző művészeti területek hallgatói és oktatói a korábbinál gyorsabban dolgozhassanak együtt. A beruházáshoz az intézmény 613 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott, a fejlesztés Európai Uniós támogatással és hazai társfinanszírozással valósult meg. A tervek szerint a kampusz nem csak felső oktatási intézményként, hanem kulturális találkozóhelyként is működik majd. Szakmai és művészeti programoknak, valamint gyermekeknek és amatőr résztvevőknek szóló eseményeknek is helyt adva. Az új Pesterzsébeti kampusz hivatalos nyilvános avató ünnepségét egyébként szeptember 22-én rendezik meg az Attila utcában. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember elején három napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakába nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista Bevásárló Központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korábban rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. kormányról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hatalmas aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sport esemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: Budapest Update.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb útunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát, meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerű Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Eszközhasználatról beszélgetünk, de nem akármilyen aspektusból, a gyerekek okos eszköz használatáról és a képernyőidőről. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia, üdvözlök mindenkit.
0: Na kezdjük onnan, hogy mikortól ajánlott, vagy ajánlott-e egyáltalán, van olyan életkor, amikor nem, az okos eszköz használat, a képernyő használat? Mikortól engedhetjük be a világot a gyerek életébe?
1: Szigorú lesz, amit mondok. 3 év alatt semmiképp. Minek? Uh-huh. Ugye ez egy friss dolog, hogy milyen eszközöket használunk, de már vannak kutatások, és a gyerekek idegrendszeri fejlődését nagyban károsítja és hátráltatja az idő előtti okos eszköz használat, sőt a televíziózás is. Tehát 3 év alatt semmi nem indokolja, nem is adok éles kést a kezébe, ugye? Tehát, hogy nem adok olyan eszközt a kezébe, ami még nem neki való. Nem ültetem oda a volánhoz, nem adok motoros fűrészt a kezébe, nem adok alkoholt a kezébe, akkor ezt miért? Miért gondolom azt, hogy ez bármilyen jó hatással lehet rá? Azért, mert addig csöndben marad, vagy nyugton marad? Ezt számtalan más eszközzel meg lehet oldani. Nagyon ártalmas a gyerekekre, ezt most már minden kutatás alátámasztotta, szerintem már hallottak erről az emberek, csak valamiért nem akarják elhinni, hogy ó, csak 5 percre odaadom a telefont, amíg megérkezik az ebéd, ó, csak 10 percig, csak 15 percig, amíg az orvosi rendelőben várakozunk, ó, csak amíg gyorsan berakok egy mosást, elindítom a mesét, hát az jó neki, van már baba tévé. Nem, nem jó neki, semmilyen haszna nincs belőle, semmit nem kap általa, csak egy függőséget alakítok ki, és egyre nagyobb igénye lesz rá, és egyre hisztisebb lesz, ha nem kapja meg, és egyre több érzelmi reakció lesz, és egyre szűkül az a mozgástér az idegrendszeri fejlődésben, és átáll az agy egy teljesen más üzemmódra, ami a gyereknek hátrányt fog jelenteni az élete során.
0: Uh-huh. Ennek ellenére nem azt látjuk, hogy a szülők mondjuk 3 éves korig nem adnának eszközt a gyerek kezébe?
1: Nem, mert még nem hiszik el, még nem tapasztalták meg a káros hatásait. Ugye bármi bejött az emberek életébe újdonság, az először teljesen szabadon el szokott terjedni. Most az autóvezetésről nagyon sok év kellett, míg beszabályozták, hogy melyik oldalon hogy közlekedjenek az autók, és most már nagyon van szabályozva, mert felismerték azt, hogy micsoda baleset veszélye jár, ha csak úgy elindulnak az autók a nagyvilágba. Bármi bejött az emberiség életébe eleinte, nem ismertük föl igazán a veszélyeit, csak jaj, de aranyos, jaj, de klassz az a műsor, jaj, ez nagyon cuki, színes, villog, tetszik a gyereknek, nevet rajta, szórakoztatja őt, és nem látjuk a háttérben még a veszélyeket, most már kezdjük felismerni, és szerencsére nagyon sok tudatos szülő van, aki ezt már látja és érti, de ha belegondolunk, kik a szülők? Azok a szülők most, akiknek kicsi gyerekük van, akik akkor voltak kisgyerekek, mikor épp csak beköszönt az internet. Uh-huh. Még nem ilyen mennyiségben. Akkor még nem volt folyamatosan 0-24-ben mese a tévében, tehát eleve nem volt ilyen dömping a kínálatban. És ők lesznek most szülők, és már kezdik felismerni, hogy ez így nem valami nem okés, mert a gyerek viselkedés, amikor kikapcsoljuk a tévét, egészen szélsőséges tud lenni, de még nem vagyunk elég tudatosak, még nem látjuk át a veszélyeit igazán ennek, hogy micsoda függőséget, milyen addikciót vált ki a képernyő használat túl korán, és mennyire visszaveti az idegrendszeri fejlődést, amikor mozogni kéne, a szabad levegőn szaladgálni, tapasztalni, amikor a gyereknek néha unatkozni kell ahhoz, hogy kreatívvá váljon, aha, hogy ő maga találjon ki fantáziavilágot, ő maga élje át a helyzeteket. Ez teljes mértékben kiváltja a digitális eszköz. Erre már felhívták régebben is a figyelmet a tévézéssel kapcsolatban, de az okostelefonok elterjedésével ez fokozottan igaz.
0: Ugye ezt tudjuk, Móni, hogy a gyerek mintakövetéssel, példakövetéssel tanul, hogyha egy 1-2-3 éves gyereknek mondjuk a kezébe nem adnak okos eszközt, de anya-apa egyfolytában nyomkodja, az egyfolytában most egy kicsit túlzással, tehát mondjuk amikor pihenőidő lenne és játszhatnának, akkor mondjuk a kanapén ülve görgetik a social media felületeket, akkor arra hogyan reagál a gyerek?
1: Utánozni szeretnék, kíváncsi lesz a legtermészetesebb módon, és egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül majd a szülőnek, hogy távol tartsa tőle. Hiszen hát ezt látja, hogy ez a viselkedés a norma. Ez lesz az ő normája, hogy a szülők ülnek, és

0: görgetik a telefonon a képeket, a videókat, aminek azért hangja is van, tehát abszolút tanítja ezzel a szülő, hogy ez a norma, ez a viselkedés a természetes, és ő is ezt fogja csinálni, és ami a legfaramucibb az egészben, hogy utána a szülő nagyon haragudni fog ezért a gyerekre, hogy nem figyel rá, amikor valamit kérdez, uh-huh. kamaszkorban, és nem néz föl a képernyőből, ezt már megtapasztalhatják szülők, vagy bezárkozik a szobájába, és számítógépen játszik egész nap, és nem csinál otthon semmit, hát ennek volt egy előzménye. Uh-huh. És az egyik előzménye az, hogy ezt látta a szüleitől. Ez a minta.
1: Csajmóni szociálpedagógusa beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy mikor lehet szabad, és egyáltalán kell-e okos eszközt adni a gyerek kezébe, hogyan hat ez a gyerekek pszichés, lelki és kognitív fejlődésére, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Okos eszköz használat gyerekkorban hány éves kortól lehet szabad? Kell-e egyáltalán? Mit okoz, ha igen, mit okoz, ha nem? Van-e ennek egészséges mértéke, hiszen egyszer csak a közösség majd elkezdi piszkálni azt a gyereket, aki nem lóg a telefonján meg a közösségi hálókon, ezt is tapasztaltuk már. Csaj Moni szociálpedagógus a vendégem ma. Moni, akkor hogyan lehet ezt egészséges mederben tartani? Hogyan tudjuk kiküszöbölni azt, hogy ne kezdjék el cikizni, amiatt a többiek, hogy őt annyira nem érdekli az okos eszköz?
2: Én azt gondolom, hogy azért nem lehet teljesen ellene menni ennek, nincs is értelme, hiszen perifériára szorul a gyermek, hogyha nem tud kapcsolódni a közösségéhez, és azt gondolom, hogy a mai élet természetes velejárója is sokszor hasznos is egy okos eszköz. Én azt gondolom, hogy amikor megtanul a gyerek írni, olvasni, tehát általános iskolás lesz, akkor szép lassan be lehet vezetni. Előtte már nem okozunk akkora problémát, ha megnéz rövid meséket, nyilván szűrve a tartalmakat, nyilván odafigyelve, hogy mi az, amit meg akarunk mutatni. Az se olyan nagy gond, ha vannak ilyen pici fejlesztő játékok, és óvodáskorban egyet-egyet kipróbál. Nem azt mondom, hogy ez a cél, mert nem az, de elfogadható. Viszont amikor megtanult írni, olvasni, és egy osztályközösségben van, akkor nem tehetem meg a gyerekemmel, hogy teljesen kizárom ebből a világból. Én azt gondolom, hogy az egészséges középút a megoldás, és egy 7 éves gyerekkel, egy 8 éves gyerekkel már le lehet ülni ezt megbeszélni, megtervezni, hogy akkor mennyit és hogyan. Én azt gondolom, hogy akkor még nincs szükség saját telefonra, nem is biztos, hogy úgy tud rá vigyázni, és a korlátlan hozzáférés sem egészséges, mert a gyerek még nem tud önkontrollt alkalmazni. Hanem megbeszéljük, hogy mondjuk egy 8 éves gyereknél napi 1 óra telefonozás már beleférhet, nyilván úgy, hogy szülői felügyelettel. Értem ez alatt azt, hogy akkor, ha már vannak ilyen lehetőségek, töltsünk le ingyenes applikációkat, ami leszűri, hogy ne tévedjen olyan helyre, ami abszolút nem a korának megfelelő. Sajnos nagyon hamar oda kerülnek, és nagyon hamar látnak olyan tartalmakat, ami egyáltalán nem nekik való. Viszont szép lassan megtaníthatjuk, mint ahogy írni, olvasni is, hogy érdemes használni egy ilyen eszközt. Egyrészt nyilván van egy olyan funkció, ahol tartja a kapcsolatot a közösségével, ez természetes, rendben van, csináljunk egy ilyet. De a szörfözés a neten, meg a rövid videók nézése teljesen indokolatlan, még 8 éves korban is. Viszont, hogyha érdekli valami, bármi, állatok, technika, bármilyen érdekesség, azt megtaníthatjuk, hogy tudja megtalálni. És ez is lehet egy közösen eltöltött idő, hogy leülünk és dínókat nézegetünk együtt, mert az érdekes, és sok érdekes információt lehet találni. Tehát használjuk arra az internetet és az eszközeinket, amire való valójában, mert hogyha elkezdjük ezt a görgetős, rövid videós lehetőséget megadni a gyereknek, erről nagyon nehéz lejönni. Tehát erről nagyon nehéz ebből kilépni, és nagyon megterheli az ő életüket, az agyukat, az idegrendszerüket, a lelküket. Gondoljunk bele, hogy milyen tartalmak kerülhetnek elő egy ilyen rövid videós felületen. Egyáltalán nem nekik való, tehát még 14 évesen sem igazán, de akkor már nehezebben tudjuk kizárni. Szülői felügyeletet minden eszközre, megállapodást, hogy mennyi időt tölthet vele, együtt keresgélést, mert az is egy együtt töltött idő és beszélgetésre ad lehetőséget, és néhány nekik való játékot, ami fejleszti az ügyességét valamilyen szinten, persze anélkül is lehetne élni, de ha már itt vannak, és korszerűek akarunk lenni, akkor ebbe simán belemehet a szülő. És a másik, ami nagyon fontos, az őszintesség, az őszinte kommunikáció a gyerekkel, mert minél jobban tiltok valamit, tudjuk, annál érdekesebb. Tehát nem a tiltás, hanem a tanítás, az edukáció a cél.
1: Csaj Moni szociálpedagógus a mai szakértő vendégével az okos eszköz használatról beszélgetünk gyerekkorban. Tehát, hogy hogyan hat ez a kicsi gyerekek és a nagyobbacska kisgyerekek pszichés, mentális és kognitív fejlődésére. Az érzelmi kiégéssel folytatjuk majd hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Okos eszköz használat gyerekkorban, erről beszélgetek mai vendégemmel, Csajmoni szociálpedagógussal, és ugye bár nagyon sokszor hallani, hogy érzelmi kiégést okoz a vége érhetetlen folyamatos információ áradat, a mini gyors videók, amiket láthatunk ezeken a különböző felületeken, amiket használnak a felnőttek is, és most már látni buszmegállóban, villamosmegállóban, orvosi rendelőben, mindenhol, hogyha egy pici idő van, akkor már görgetik, simogatják a telefon előlapját, látni, hogy soha véget nem érő láncba ugranak bele, vagy egy folyamba ugranak bele, ami valóban soha nem ér véget, és erről már tudjuk, hogy érzelmi kiégést okozhat, sőt, okoz is. Egy idő után ezt okozhatja gyerekeknél is?
2: Abszolút. Pláne, hogyha számára feldolgozhatatlan tartalmakat talál. Egyszerűen még nem tartott a fejlődésében, mert ugye 23 éves korig állnak össze az idegrendszeri pályák, akkor az utolsó a felelősségérzetért felelős idegpálya kialakulása, de hogy egy folyamatos fejlődésben lévő szervezet bizonyos tartalmakat nem tud feldolgozni, és akkor egy idő után immunissá válik rá. Tehát most mondok egy szélsőséges példát, lát egy szörnyű balesetet, meg még egyet. És ami először még ledöbbentette, és feldolgozhatatlan volt, és rémálmokat okozott, arra egy idő után teljesen immunis lesz, és empátiavesztéssel jár. Aha. Tehát nem fog tudni már úgy együtt érezni, és hát igen, ezt nevezik kiégésnek, hogy már csak úgy tovább görgető, hogy na, még egy, vagy esetleg röhög rajta, hogy egy kicsit oldja magában a feszültséget, de az a döbbenet, amit az első ilyen élmény ad, az szép lassan elmúlik, és egy ilyen rezignált, egy ilyen teljesen semleges attitűd lép a helyébe, amikor már nem hagyja meg, hogy mi történik. Egyébként meg ebből ered a bullying is a fiatalok körében, hogy rengeteg ilyen videót látnak, és akkor nem érzékelik azt, hogy a valóságban ez mennyivel durvább bántani a másikat. És akkor, hogy ő feldolgozza a saját kis átélt traumáit, amit a neten látott, ezért elkezdi bántani a másikat. Így levezetve a saját frusztrációját. És akkor a bullyingnak gyönyörűen megágyaztunk, és elkezdik bántani és szekálni egymást, fel sem mérve, hogy mit okoz a másiknak ezzel, mert egyszerűen elégettük azokat az idegpályákat ezekkel a rövid videókkal, amik ezért felelősek lennének, és az empátiát erősítenék. Ezek így eltompulnak a sok videó hatására.
1: Azért ez számomra még most is félelmetes, pedig mi nagyon sokszor beszélgetünk erről, szó volt erről korábban a Lélekszörfben is, de mégis mindig megállok azon, hogy oké, tételezzük fel, hogy most kapom fel a fejem, most kapok észbe. Mit tudunk csinálni, hogy ezt megpróbáljuk egyre lejjebb, kisebb térbe szorítani és lefaragni?
2: Hát, hogyha már belefutottunk egy függőségbe, akkor azt úgy kell kezelni, mint más függőségeket, és elvonó kell, ami egy furán hangzik egy család életében, de kütyűmentes nap, közös megállapodás, közös célkitűzések, egy napi rend átalakítás nehéz lesz. Sokkal nehezebb helyrehozni egy ilyen állapotot, mint el se jutni idáig. Meg vannak egyébként olyan szervezetek, akik már ezzel foglalkoznak, hogy segítenek a fiataloknak az ilyen addikciók gyógyításában, mert igenis létezik már ilyen, hogy például játékfüggőség, ami egy nagyon komoly, tehát egy szinten lehet említeni az alkohol és a drogfüggőséggel, ugyanúgy biokémiai folyamatokat indít el az agyban, ugyanolyan függőséget okoz, és amikor eljutott idáig egy fiatal, akkor segítségre van szüksége, és lehet kérni segítséget, és rendes elvonóra kell mennie, hogyha már ennyire súlyos a helyzet, mondjuk 17-18 éves korára, és ott segítenek neki. Hogy ezt megelőzzük, már eleve ne jussunk el idáig, ezért a napirend, a korlátozás a megoldás, de ha már baj van, akkor kérhetünk pszichológustól segítséget, szakembertől segítséget, és lépésről lépésre elvonó ez a megoldás.
1: Moni, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm szépen ezt a sok mindent, és kérem a szülőket, a felnőtteket a gyerekek mellett, hogy próbálják meg legalább egy kicsi részét megfogadni, próbáljunk megváltoztatni, nem csak a gyerekek kell kapcsolatban, és nem csak a gyerekeknél, magunknál is, hiszen ők minket látnak. Csajmoni szociálpedagógus volt a mai szakértő vendégen, nagyon szépen köszönjük, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szeptember 18-a és 20-a között ismét színes papírsárkányok, különleges repülő szerkezetek és lebegő szobrok népesítik be Zamárdi égboltját. Ez a Zamárdi égenjáró fesztivál immáron a második, úgyhogy erről is ennek kapcsán beszélgetek Glázer Kati animációs filmrendezővel, a fesztivál megálmodójával és főszervezőjével. Szia Kati, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, sziasztok!
1: Na kérlek, akkor mesélj arról, hogy hogyan indult el ez az egész, mert már a neve is tök cuki, és az összes program is az, és közben ez egy óriási nagyszabású mesevilág több napon keresztül, és ez nyilván valamilyen helyes saját történetet sejtett maga mögött.
2: Hát ez így van, az úgy indult, hogy amikor én kicsi voltam, akkor nekem volt egy mesterem, festőszakon tanultam középiskolában, és az én mesterem volt a magyar papírsárkányozásnak a letéteményese, és a saját idejében egy ilyen nagy mozgalmat is indított, amit nagyon-nagyon sok ember követett. Nyilván papírsárkányt csinálni az egy ilyen otthoni elfoglaltság, mint a Mary Poppinsba tudjuk, hogy aput ki kell csalni sárkányozni, és hogy ez egy nagyon kevés pénzből, kevés ráfordítással nagy öröm. Na hát nekem ezt a tanár úr nem tanította, viszont amikor sok-sok év után elvesztettük őt, akkor néztünk tanítványok egymásra, hogy mi a fenét lehetne csinálni ebben a fájdalomban, hogy ő már nincsen. És akkor én azt gondoltam, hogy hát csináljunk egy fesztivált az ő ünneplésére. Uh-huh. És akkor ez nehezen ment, először csak mondtam mindenkinek, hogy fú, csináljuk meg ezt a fesztivált, mert hát felnézni közösen az égre sokkal jobb, mint közösen sírni. Ez így nem hangzik annyira jól, de mégiscsak sokkal, sokkal épületesebbnek tűnt. És akkor mindenkinek elmondtam, és Zamárdi adott lehetőséget, illetve hát szájról szájra járt az ötlet, és akkor kiderült, hogy itt nyitott fülekre talál ez a dolog, és akkor csináltunk először egy gyereknapi rendezvényt, ami jól sikerült, és aztán tavaly csináltuk az első ilyen többnapos fesztivált, még akkor a tanár úr tiszteletére, ami szintén nagyon jól sikerült, mert hogy az edukációs rész mindig ilyen kiemelt szempont volt nálunk, hogy hát nem csak, hogy ugye őrizgetni akarjuk a hamut, hanem továbbadni a parazsattát. Rengeteg gyereket vártunk, sárkányt készíteni ingyenes programokkal, kiállítást, gyerekrajzpályázatot és minden ilyesmit szerveztünk hozzá. És hát megtelt gyerekekkel ott a Zamárdinak ez a szabadszönd része, és csodálatos két napot töltöttünk együtt, és ennek a folyamánya az idei fesztivál.
1: Azt hiszem, hogy a papírsárkánynak és ennek az egész történetnek van egy különleges szakralitása. Nekem valahogy a papírsárkány mindig olyan, mint a születésnapi gyertyák, amiket elfújunk, hogy fölküldjük valahova a magasba a kívánságunkat. Valahogy nekem a papírsárkányok is ilyenek.
2: Szerintem mindenkinek van valamiféle viszonya ezzel, mert van egy ilyen csodafaktor a dolognak.
1: Igen.
2: Hogy valakinek úgy érzem, hogy olyan, mint a kutyát sétáltatna, hogy így fölengedi, és akkor ott nézi, hogy futkos, meg a többi sárkánnyal ott együtt repked. De pontosan ezt a meditatív ilyen transzcendens állapotot is látom sokakon, hogy szinte olyan, igen, mintha kapcsolatunk lenne valamivel, ami nem világi. Az én viszonyom meg olyan, mint hogyha valami David Attenborough-os filmet néznék, és akkor és én szinte hallom, ahogy a narrátor mondja, hogy hogyan viselkedik a természetes környezetében a papírsárkány. Mm-hmm. És akkor persze vannak a sárkányos mesterek, akik pedig egészen elképesztő konstrukciókat gyártanak, amit fölküldenek, és azok még elképesztőbb konstrukciókat húznak maguk után, meg óriás posztereket, meg hatalmas figurákat, meg mindenfélé, tehát ők pedig egy ilyen óriás kihívást láthatnak ebben, és közben meg ez egy csodálatos közösség is. Tehát világszinten a sárkányosok, azok nem is tudom minek nevezzem, olyan, mint a hippik lennének, de közben meg mégsem annyira szabad ez, mert hát hiszen itt van a kis kötél összeköti őket az éggel, de közben itt ülnek a földön, és petángoznak, meg eszik a pizzát közöttünk. Ez egy nagyon szuper, elképesztően ilyen kellemes emberekből álló ilyen nagy közösség a világban már.
1: Lázár Kati animációs filmrendező vendégem, akivel a második Zamárdi égenjáró fesztiválról is annak kapcsán beszélgetünk. A fesztivál szeptember 18-19-20-án lesz majd Zamárdiban, ugye ezt már többször mondtuk, és hogy milyen volt a tavalyi, és milyen az idei, vagyis hogy milyen volt az első, és milyen lesz most a második, erről beszélgetünk a továbbiakban, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Glázer Kati, animációs filmrendező, a megálmodója és a főrendezője, főszervezője a második Zamárdi égenjáró fesztiválnak, ami szeptember 18-a és 20-a között lesz a Balatonparton égigérő élményekkel. Kati, meséltél már sok mindent a történetéről, a papírsárkányokról, az eredő ötletről. Milyen volt az első fesztivál?
2: Az első fesztivál az nagyon forgalmas volt. Sokan voltak, tehát nem voltunk felkészülve valójában arra, hogy milyen az, amikor ennyi program van, és ezt párhuzamosan kell szervezni. Ez a Zamárd kultúrbuborék terében van. Itt van egy kiállítás, amit mi tavaly megcsináltunk. Tavaly pedagógia konferenciával volt kiegészítve, és közben mentek a sárkányépítő workshopok folyamatosan. Rengeteg ember volt, és kevés szél. Ennek ellenére, miután nagyon sok gyerek nagyon sok sárkányt csinált, és ők csak ott rohangáltak a térben, ezért nagyon jól működött az egész, és jó visszajelzéseket kaptunk. Idén egy nagyon kicsit több szelet kérünk. Szóval mindenki hozzon magával szelet, aki érkezik. Ez egy fontos szempont.
1: Oké, a fellépők a műsor tekintetében hogyan fejlődött a fesztivál?
2: A fellépők ugye a sárkányosok, tehát itt most ez egy kifejezett, hát nem kérés, de egy ilyen deal Zamárdival, hogy egy nagy balatonszándos, hangos, szemetes, poros ünnep fesztivál után, vagy helyett, legyen valami természetközeli, családbarátabb, egyszerűbb dolog, és úgy is képzeld el, hogy megérkezel erre a helyre, és itt nincsen kifejezetten nagy hangzavar, vagy bármi, azt látod, hogy repülnek fenn a sárkányok, anyukák isszák a frappét, gyerekek gyártják a sárkányt, nagymamák izzadva követik a futkosó gyerekeket, és mindenki remekül érzi magát. Időnként megnyitunk egy kiállítást, kiosztunk egy csomó oklevelet a gyerekrajzpályázatra, és az egész le van hozva ilyen nagyon emberközelire, lehető leglassabb és szebb módon, ahogyan ezt meg lehet élni.
1: Az is érdekes azért, hogy ahogy írjátok a sajtóanyagban, az első fesztivál híre nagyon gyorsan eljutott a nemzetközi sárkányos közösséghez. Nekem ez már önmagában is olyan kedves, olyan szépen hangzik, hogy sárkányos közösség, tehát akár ezek szerint a világban, szerte a világban mindenhol vannak sárkányröptető közösségek, és gondolom, hogy itt sok felnőtt is van.
2: Hát jellemzően felnőttek vannak, akiket mi is meghívunk, illetve akiket mi meghívtunk, ezek olyan sárkánykészítők, illetve sok-sok sárkánybirtoklók, akik a nemzetközi sárkányfesztiválokon részt szoktak venni, és szeretik az új dolgokat kipróbálni. Ez részben ugye a már említett tanár úrnak az emlékéből is adódik, az ő sárkányos könyvét azt sok-sok nyelven olvashatták, és nagyon szerették az emberek, és aztán nagyon-nagyon sok házi sárkány készült, házi sárkány jó értelembe véve.
1: Mi volt a könyvének a címe? Mi a könyvének a címe?
2: Sárkánykészítés, de volt ebből kiadvány is, ami ilyen újságformájú volt, és annak a közepén volt sárkány. Budóczki Istvánról beszélünk, tehát rá tud az ember keresni, és ha nagyon nagy szerencséje van, akkor antikvárból meg tudja kapni ezt a sárkányépítés című könyvet. Nekem több példányban is van, nem adom senkinek. És tehát, hogy nem volt nehéz dolgunk, mert az ő neve olyan hívó szó volt, hogy aki tudta, hogy miről van szó, az szinte kérte, hogy jöhessen. És így is most lesznek szlovének, osztrákok, szlovákok, olasz vendégeink is jönnek, és minden igaz, talán indiaiak is. Talán az valószínű, tehát jobban valószínű, mint nem. Tehát várunk több nációból vendégeket, akik rengeteg szuper sárkányt fognak hozni. Az idei évnek a nagy különlegességei, lesznek esti világító sárkányaink is, és a 18-án péntek este így indul a fesztivál, hogyha lesz szelünk. A fesztivál központ fölött lesz egy ilyen világító sárkányeregetés a sötétben, és így indul meg az egész.
1: Mi történik egyébként egy ilyen sárkányos közösséggel évközben? Tehát az év bármelyik szakában lehet sárkányt eregetni, vagy vannak klubok, vannak összejövetelek az év bármelyik szakában, meg hát vannak a világon nagyon jó kis szeles részek, és nem is kell olyan nagyon messzire menni, mondjuk elég elmenni Skóciába, vagy Írországba, vagy Észak-Angliába.
2: Most már Igen, igen, most már, hogy ugye az internet révén összezáródott a Föld, ezek a közösségek, ezek ilyen szuperdinamikában tudnak működni, mert amint belép mondjuk egy új konstruktor, létrehoz egy új formát, vagy valami izgalmas dolgot kitalál, akkor meghívják azokra a fesztiválokra, amik már léteznek. Tehát ez a mi fesztiválunk, ez nem egy egyedülálló dolog. Magyarországon is van, most is lesz Szent Király Szabadján, volt Pákozdon régebben ennek hagyománya. Tehát vannak fesztiválok, amik évről évre működnek. A miénk az azért van pont most, mert most a világban nincsen másik olyan nagy fesztivál, ami a miénket így a háttérbe szorítaná, és így tud egy kis prioritása lenni, és így meghívni mi is embereket. A sárkányos közösség az igaziból egy ilyen folyamatosan érő, ilyen telítődő kis gombóc, amiben mindenféle náció van, és minden alkotónak különböző sajátos viszonya van ezzel a lebegtetéssel, másféle konstrukciókat csinál a tanár úr, például egészen extra aszimmetrikus sárkányokat csinált régen, erről volt híres a világban, de van, aki figurákat csinál, az osztrák meghívott vendégünk például óriás macikat gyárt, de van egy kínai lány, ő nem jön hozzánk, aki csak világító sárkányokat csinál, óriási világítós ilyen ledes szörnyeket, amik így éjszaka láthatóak. És rengetegféle ezek ilyen, tehát ahány ember van, meg ahány alkotói stílus, annyiféle sárkányos világ van, és úgy ülnek össze ezek a találkozók, ezek a fesztiválok, hogy a szervezők megpróbálnak meríteni minél többféle alkotóból, olyanból, aki, mit tudom én, 20 sárkányt ereget egyszerre, olyanból, aki óriás dolgokat hoz, olyanból, aki installációkat készít, az csak a széllel foglalkozik, és a földön csinál olyan játékokat, ami az embereknek nagyon tetszik. Nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy szórakoztassák magukat, egymást és a közönséget, és ebből mi is próbálunk minél jobban meríteni.
1: Glázer Katti a vendégem, animációs filmrendező, az Égenjáró Fesztivál főszervezője és megálmodója, ez most már a második lesz Zamárdiban, ahol égigérő élmények lesznek a Balatonparton szeptember 18-a és 20-a között, és akkor most konkrétan beszélünk majd a következőkben a mostani programokról, hogy mi mindennel várják a kicsiket és nagyokat, milyen köztes és kapcsolódó programok lehetnek, mi mindent tanulhatnak meg a sárkányokról, a papírsárkányokról, a gyerekek és a felnőttek, mindent elmesél majd Kati, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: reggel.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kezetek és lebegő szobrok népesítik be Zamárdi égboltját. Ez az égigérő élmény sorozat 3 napban a második Zamárdi égenjáró fesztiválon. A fesztivál főszervezőjével és megálmodójával, Glaser Katival, animációs filmrendezővel beszélgettünk eddig is, és folytatjuk is a beszélgetést most konkrétan a mostani, a második fesztiválról, mert hogy fontos például ezzel kapcsolatban, hogy Janikovszky Éva születésének 100. évfordulójához is kapcsolódik ez a mostani 26-os fesztivál. És beszéljünk még egy kicsit többet az esti világító sárkányokról, a délutáni programokról, a vasárnapi égi kavalkádról, mindenre kíváncsiak vagyunk.
1: Nagyon jó, hogy említetted Janikovszky Évát, az idei fesztiválunk az neki van dedikálva. Ennek a fényében ebben a Zamárd Kultúrbuborék nevű térben, amit mindenki megtalál a térképen, a Szabadstrandon, ott lesz egy kiállítás Réber László és Janikovszky Éva tiszteletére, aminek az egyik kulcsfontosságú része, azon kívül, hogy ez a két sztáralkotóról lesz egy csodás kiállításunk, hogy emellé egy gyerekrajzpályázat is íródott, és azok a munkák is megtekinthetőek lesznek ott, amit a gyerekek készítenek, tehát az érkező gyerekek már is láthatnak egy csomó munkát, amit kortársaik készítettek ebben a témában. Az idei fesztiválnak az égigérő fű a kabalája, úgymond, és az égigérő fű a pályázati témánk is, ezért lesz egy csodálatos, reményeink szerint, ha elég szél lesz, 30 méteres égigérő fű installációnk is, amit sárkányokkal fognak felhúzni. Ez az egyik ilyen szuper látványosságunk, ami napközben lesz elérhető.
0: Az ugye a Mána Szörpe Szalmaszál című Janikovszky könyvből született, a filmnek volt a címe az égigérő fű, de így az égben járó fesztivállal ez az égigérő fű, az különösen kedves. Mondjuk én óriási Janikovszky és Réber László rajongó vagyok, úgyhogy pont azt akartam mondani még az elején, mikor elkezdtünk beszélgetni, hogy az egésznek van egy ilyen mesekönyv illusztráció hangulata, tehát mint amire gyerekkorban vágytunk, hogy bárcsak ott szerepelhetnék én is azokban a rajzokban, és ez most ilyennek tűnik nekem.
1: Ja. Nagyon remélem, hogy ilyen is lesz. Én is hasonlóan vagyok, mint te, hogy amikor a Móra kiadóval sikerült ezt a dílt megkötnünk, és ők is örömmel adták ehhez a nevüket, erejüket, hogy csináljuk együtt idén, akkor én is nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy ez lehetőség. Pontosan ilyen érzésem volt nekem is, hogy bár én is azoknak a könyveknek a részese lehettem volna. Szóval lesz ez a csodálatos égigérő füvünk, és lesznek hatalmas Réber rajzaink is, amik először a kiállítási tárgyak lesznek, ilyen több méteres printek, és utána fölhúzzák őket sárkánnyal, és azok is lebegni fognak majd az égen, ezek már vasárnap. Viszont szombaton és vasárnap, mindkét nap reggeltől ebédig, és aztán ebéd utáni időszakban egész végig ingyen építhetnek a gyerekek bármennyi sárkányt, amennyit csak szeretnének, és ehhez a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszaka fogja adni nekünk a segítő tanárokat, akik ott türelemmel és szeretettel tanítják majd a gyerekeket a sárkányépítésre. Ezek nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni. A szombati napon lesz a Janikovszky Réber kiállítás megnyitója 2-kor, és akkor lesz a kiállítás megnyitó és az értékelés a gyerek pályázattal kapcsolatban is. A vasárnapi napon van egy flow yoga edzés, ami szintén ingyen van. Ez a unatkozó nagymamák és a rátermett apukák és anyukák részére egy nagyon jó lehetőség, de bárki csatlakozhat. Teljesen mindegy, hogy ő teknős vagy papírsárkány. Ez a flow yoga R nevű edzés, ez mindenki számára nyitva áll. Szombaton és vasárnap is megpróbáljuk föltenni ezt az égigérő füvet az égre, amennyiben lehetséges, és a záró esemény, amit remélünk, és ez picit céltől függ, az egy olyan parádé, ahol a megjelent sárkányos alkotók megpróbálnak mindent felrakni az égre, ami csak velünk van, és mindenki azt, amit épített, még pluszban fölteheti melléjük, és akkor ott készítünk mindenféle csodálatos videókat és képeket. Ez lesz a vasárnap délután.
0: Ez messze a legcukibb esemény az elmúlt, nem is tudom, pár évben, amiről valaha hallottam. Nyilván azért, mert ott van benne Janikovszky és Réber, tehát hogy ez különösen megemeli az ember szívében az örömöt, de hogy annyira kedves maga az ötlet is. És akkor nyilván helyén való a kérdés is, hogy nyilván lezajlik az idei, de hogy a következőt tervezitek-e már?
1: Hát én egy titkot elárulhatok, de csak azoknak, akik most hallgatják ezt a rádióban, hogy a jövő évet megpróbáljuk a Tesvesváros és Richard Carey, az ifjabb

0: jelenlétében megoldani. Erre kaptunk egy szóbeli lehetőséget.
1: Hát az a legcukibb a világon.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Hát én is egy kicsit a levegőbe ülök a fotelem fölött ilyenkor, amikor ilyeneket merek kimondani a számon. Bár a Janikowski és Réber is hasonló effekteket gyakorol rám. Szóval a jövőt ezt így tervezzük, de minden attól függ, hogy mennyi szelünk lesz, és nagyon remélem, hogy idén sok.
1: Én is nagyon remélem, és akkor jó szelet nektek. Legyen sok szél, és legyen sok csoda, ahogyan az egyébként most már úgy tűnik, hogy meg is lesz, készülőben vannak. Égigérő élmények, tehát a Balatonparton jön a második Zamárdi Égenjáró Fesztivál szeptember 18-a és 20-a között. A fesztivál főszervezőjével és megálmodójával Glázer Kati animációs filmrendezővel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm az idődet.
0: Én is köszönöm, mindenkit várunk szeretettel.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznőgyógyász szakorvos, akivel a nyáridőben megtörténő vagy esetleg előforduló problémákra fogunk beszélgetni. Fesztivál szezon, nyári fürdőzés, strand, medence, stb. Milyen veszélyek leselkednek a nőkre? Ezzel kezdjük majd. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm, köszönöm én is a meghívást.
1: Na, kezdjük azzal, hogy igaz-e az, hogy körültekintőnek kell lennünk, és igazán óvatosnak akkor, hogyha nőként, ugye nyáridőben strandra megyünk, természetes vízben megyünk, fesztiválra megyünk, ráülünk a mobil WC-re, esetleg már aki ráül, szerintem én nem ismerek olyat, aki ezt megtenné, de mondjuk a strandon, a vízben mire kell odafigyelnünk, milyen veszélyek leskelődnek, mi mindent kaphatunk el esetleg?
2: Hát igen, valóban ez egy állandóan vissza és visszatérő témakör, hogy a nyári szezon milyen veszélyeket rejteget. Ugye alapvetően itt azt kell tudni, hogy nőként nyilván egy egészen speciális helyzettel állunk szembe, hogy olyan problémákkal küzdenek a hölgyek, amelyek utána nyilván egy ilyen fesztiválos, strandos időszak után hosszabb távra is kihathatnak. Uh-huh. Mert hogy ugye a hüvely az egy speciális közeg, és nyilván, ahogy most ez egy nagyon felkapott téma, hogy azt is egy mikrobiális flóra borítja, úgy, ahogy a bőrfelszínünket is, de mivel az egy egészen más közeg, mint a bőrfelszínünk, amit folyamatosan ugye zuhanyzással, fürdéssel folyamatosan tisztítunk, így egészen más szabályok vonatkoznak a hüvely tisztán tartására, és alapvetően azt kell tudni erről, hogy nyilván normál helyzetben a hüvelyt egy olyan laktobacillus flóra borítja belülről, ami ilyen teljesav termelő baktériumokból áll, és ez a flóra, ez az, ami gyakorlatilag ezzel a savas közeggel meggátolja az egyéb korókozóknak a megtelepedését. És nyilván egy ilyen időszakban, amikor alapból egy kedvezőbb közeg van a baktériumok és az egyéb fertőzések számára, és még mellé jön az, hogy egy állóvízben, egy olyan közegben, ahol a baktériumok könnyebben feljutnak a hüvelybe, ott tartózkodnak a hölgyek hosszabb ideig, ez nyilván nagyobb kockázatot rejt így a fertőzések szempontjából. Úgyhogy hát igen, itt különösen fontos a higiénia, ami egészen mást jelent, mint mondjuk a normál esetben, hogy az ember lefürdik, lezuhanyzik. Itt sokkal inkább beszélünk arról, hogy helyre kell állítani azt a normál egyensúlyt, ami a hüvelyben van, és itt törekedni kell arra, hogy folyamatosan megmaradjon ez a normális bakteriális összetétele a hüvelynek, és ez, amikor azt mondjuk, hogy pótolni kell ezt a laktobacillus flórát, tehát ilyen probiotikum, most prodép laktobacillus tartalmú hüvelykúpokat kell alkalmazni.
1: Uh-huh. Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a strandra megyünk, medencébe megyünk, fesztiválon mondjuk medencés közegben vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok ember fordul meg, használjunk esetleg egy olyan tampont felhelyezve védelemként, ami esetleg be van kenve valamilyen fertőzésgátló krémmel például. Na, ez igaz-e vagy sem? Működik-e vagy sem? Hasznos-e vagy sem?
2: Igen, én szoktam javasolni, de mondjuk egészen másképp kezelem mondjuk a várandós pácienseimet, mint azokat, akiknek nincs várandóság, mert nyilván ott egy fokozottabb rizikó áll fenn.
1: Persze erről majd beszélünk majd a továbbiakban, igen, részletesebben, igen. Hogy velük mi a helyzet, mert azért ők egy sokkal inkább veszélynek kitett réteg azért a nők között is.
2: Tehát én azt gondolom, hogy működik. Szoktam javasolni, hogy egy tampont, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen antibakteriális jellegű krémem felhelyezve, ez egy jó megoldás lehet, hogy mechanikusan is elzárjuk ezt a ezt a területet, és egyben legyen egy ilyen védekező mechanizmusa is.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülész nőgyógyász szakorvos, vele beszélgetünk a nyári női védelemről, tehát arról, hogy hogyan tudunk mi nők vigyázni magunkra ebben az időszakban, amikor megyünk strandra, élővízhez, medencéhez, vagy a fesztivál szezonban például, és most a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudnak a várandósok különösen odafigyelni ezzel kapcsolatban, vagy ebből az aspektusból önmagukra. Már is folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, s odán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, nyári időszak, fürdőzés, medencézés, élővíz és a strandolás. Hogyan tudnak vigyázni magukra ebből a szempontból, nőgyógyászati szempontból a várandósok? Mire kell odafigyelniük? Hogyan tudnak vigyázni magukra?
2: Köszönöm szépen. Igazából a várandósok, mivel egy veszélyeztetettebb csoport, náluk ugye nyilván védenünk kell minden szempontból a felszálló fertőzésekkel szemben a terhességet, a magzatot. Itt is törekednünk kell nyilván arra, hogy megmaradjon a hüvelynek a normál flórája, amiről az előzőkben is beszélgettünk, illetve itt azért azt is meg kell említeni, hogy maga a terhesség, a várandóság az okoz egy olyan hormonális változást, ami sokkal fogékonyabbá teszi a fertőzésekkel szemben a várandósokat, könnyebben felborul az a normális egyensúly, és elszaporodhatnak a gombás fertőzést okozó, tehát a kandida a hüvelyben, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy például a várandósok esetében sokkal gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy kialakul egy gombás fertőzés, vagy egyéb kórokozók bejutnak a hüvelybe, úgyhogy itt kifejezetten figyelni kell arra, hogy a normál állapotot helyreállítsuk. És ugye az előzőekben is beszéltük, hogy itt az állóvizek, fürdők esetében érdemes alkalmazni tampont, illetve egy ilyen fertőzés meggátló krémet rákenve, akár egy megelőzhetjük azt, hogy feljusson valami egyéb kórokozó.
1: Hogyan tudnak még magukra vigyázni, mondjuk a fehérneműt illetően, a fürdőruhát illetően? Van valami olyan jó tanács a doktor úrnak, amire esetleg nem is gondolna az ember, de mégis hasznos tud lenni?
2: Hát igazából a higiénés szabályok azok itt is érvényesek, tehát nyilván egy ilyen fesztivál szezonban figyelni kell arra, hogy egy ilyen folyamatosan tisztán tartott területről beszéljünk, ne az legyen, hogy adunk lehetőséget kívülről bejutni olyan kórokozóknak, amik megmaradnak a fürdőruhán, a fehérneműn, tehát magyarul frissen mosott ruházattal, de el tudjuk kerülni azt, hogy bekerüljön olyan dolog, ami már ott megtelepedett, úgyhogy igazából ennél többet szerintem nem érdemes erről beszélni, de mindenképpen erre is figyelni kell.
1: Mire kell még ügyelnünk? Mi igaz azokból a hírekből, amiket hallunk, hogyha valaki egy ilyen nagyobb befogadó képességű medencében hosszabb ideig tartózkodik, vagy rendszeresen jár strandra? Milyen fertőzések azok, amiket elkaphatunk, és melyeket hogyan lehet kezelni orvosilag, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelentheti?
2: Ugye a hüvelynek a fertőzései közül ilyen nagy csoportok szerint megkülönböztetjük ugye a gombás fertőzéseket, ez az, amikor ez a kandidának nevezett gomba elszaporodik a hüvelyben. Ezt fontos itt megjegyezni, hogy ez normál állapotában is jelen van a hüvelyben, csak egy gombás fertőzés esetén elszaporodik és túlsúlyba kerül. Itt ilyen gombaellenes készítményekkel ez viszonylag könnyen elpusztítható kvázi, és akkor utána a normál állapot helyreállítható. Másik nagy csoport ugye ez a bakteriális vaginózisnak nevezett történet, amikor a hüvelynek az egyensúlyi állapota fölborul, és olyan baktériumok szaporodnak el, ami antibiotikumos kúppal, antibiotikumos kezeléssel állítható helyre, és akkor vannak egyéb ritkábban előforduló ilyen fertőzés csoportok, de ez a leggyakoribb és a leginkább előforduló. Úgyhogy a leggyakrabban ezzel jönnek a páciensek.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. A megelőzésről, a védekezésről beszélgetünk, fesztivál szezon, nyári szezon, strand szezon szempontból. Azzal folytatjuk majd, hogy mit érdemes magunkkal vinni nyaralásra, hogy vigyázzunk magunkra, már mi nőgyógyászati aspektusból. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

95.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Ez a Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, strand szezon, nyáridő. Hogyan tudunk nőgyógyászati szempontból ilyenkor ügyesen vigyázni magunkra? Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk a doktor úrtól. Van-e esetleg arra praktika és gyakorlat, hogy mit érdemes nőgyógyászati aspektusból, ugye a védekezés szempontjából magunkkal vinni mondjuk nyaralásra?
2: Igen, köszönöm a lehetőséget. Igazából itt ugye az előzőkben is beszéltünk róla, hogy milyen védekezési módszerek vannak az ilyen fertőzésekkel és egyéb dolgokkal szemben, ami veszélyezteti itt a hölgyeket. Itt érdemes akkor újra megemlíteni, hogy tampon használata a fürdővizekben, olyan krémek, amik van egy olyan hüvelytisztító hatásuk, hogy ilyen ezüst koloid tartalommal gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeknek a fertőzésnek a kialakulását. Nyilván a fokozott higiénire erre törekedni kell, és mondjuk itt a fesztivál szezonnál ugye felmerül az egyéb ilyen szexuális úton terjedő betegségeknek a bejutása a hüvelybe, és itt pedig nyilván a szószerrel történő védekezés az kifejezetten fontos, úgyhogy itt azt is megemlíteném.
1: Beszéljünk egy picit még a fiatalabb korosztályról, nekik hogy tudunk védelmet biztosítani?
2: Hát a fiatalabb korosztálynál ugye, tehát főként itt akkor a gyermekekről beszélünk, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, hogyha őnáluk valamilyen fertőzés kialakul, az azért nagyon ritka, és ott azért mindig felmerül a gyerekeknél valamilyen, főleg ha kisgyerekekről beszélünk, akkor valamilyen idegentestnek a jelenléte a hüvelyben, vagy egy felrakott kis tárgy okozza a fertőzést, mert azért egyéb esetben nagyon ritkán látjuk azt, hogy feljutnának a kórokozók. Van egy természetes védekező mechanizmus még, ami jelen van. És amit szintén szeretnék hangsúlyozni, hogy nem szabad a hüvelyt semmilyen fajta készítménnyel mosni, belülről kimosni, mert itt sokkal inkább törekedni kell arra, hogy helyreállítsuk azt a természetes közeget, ami ott jelen van, és ezzel csak ártani tudunk és nem használunk.
1: Létezik akkor bármilyen megelőző stratégia? Ugye vannak ezek a bizonyos teljesabb baktériumok, ilyen kúpok, ilyen öblítések, ezek működhetnek-e?
2: A teljesabb baktérium tartalmú, tehát az laktobacillus tartalmú kúpok, azok igen, tehát azt kifejezetten tudom ajánlani, szájon át is lehet szedni. Ezek közül is a laktobacillus crispatus a legjobb, ami szájon át szedhető, és ez a leghatékonyabban véd az ilyen fertőzésekkel szemben. A teljsavas öblítés az kifejezetten, tehát azt a szakma most már abszolút elutasítja, és kifejezetten kérjük a pácienseket, hogy ne alkalmazzák, mert ez sokkal többet árt, mint használ.
1: Uh-huh. Jó, tehát tulajdonképpen összefoglalva, hogyha ezeket a jó tanácsokat az ember jegyzi, és elkezdi gyakorolni, és odafigyel a higiéniára, fehérneművel, fürdőruhával kapcsolatban, ezekkel a védekező metódusokkal, amiket doktor elmondott, akkor jó eséllyel egészségesen túl tudunk vészelni, sőt örömtelin egy ilyen nyári fesztivál és strand szezont. Így van?
2: Így van, reméljük, hogy ez mindenki számára több öröm lesz, mint sem, hogy ilyen panaszokkal térjem vissza.
1: Még egy kérdés, okozhat-e egyébként egy rendszeres visszatérő fertőzés mondjuk reprodukciós problémákat?
2: Igen, és köszönöm is a kérdést, mert azért vannak olyan területek, amik még így kutatás alatt vannak, de az biztos, hogy a hüvelyflórának, tehát a hüvelyben normálisan jelenlévő baktériumoknak a feljutása a méhüregbe az egyik részről megkönnyíti a teherbeesést, hogyha az egy laktobacillus flóra, tehát egy normál flóra, hogyha pedig olyan kórokozók kerülnek a hüvelybe, amik máshol ugyan jelen lehetnek, tehát egy bélrendszerben, a bőrön és más területeken, de a hüvelyben azok kórokozóként funkcionálnak, akkor nyilván azok, ha följutnak a méhüregbe, ahol amúgy ugyanúgy egy laktobacillus flóra dominál, az okozhat a méhen belül egy ményálkártya gyulladást, és így problémát okozhat mondjuk a teherbeesésnél is.
1: Na, hölgyek, hát akkor ezért is kell nagyon vigyázni magunkra és odafigyelni erre. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ránk ért, a műsor vendége volt dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász szakorvos. Köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen. Én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerencsére manapság egyre többet hallani az önszeretet fogalmáról, és most már egyre többen képesek nem összekeverni az önszeretetet az önzéssel, és észrevenni azt, hogy igenis az önszeretet minimumaira mindenkinek szüksége van. Ahogy ezt a noklapja.hu-n írja Balázs Barbi, pihenni, nemet mondani, figyelni magunkra. Ugye ezek azok, amik sokak számára instant bűntudat forrásai lehetnek, vagy lesznek, pedig a pszichológia szerint ezek nem az önzés, hanem az önszeretet minimumai. Sokszor alapvető szükségleteink kielégítése és önzésnek tűnik, vagy ha nem tűnik annak, nagyon sokan vagyunk úgy azzal, hogy annak érezzük. De vajon hol húzódik a határ az egészséges önszeretet és az önközpontúság között? Tudta-e vajon az ember, vagy tudja-e vajon az emberek többsége, hogy a túlzott önfeláldozás hosszú távon a kapcsolatainknak árthat? Az önszeretet fogalma ugye az elmúlt években, ahogy az imént mondtam, már egyre gyakrabban kerül szóba, egyre többet foglalkozunk vele, egyre többet olvashatunk róla, egyre többet hallunk róla, amikor mentális egészségről, a kiégésről, vagy annak a lehetőségéről, illetve a kiegyensúlyozott életvitelről hallunk, vagy beszélünk. Mégis nagyon sokan bizonytalanul, sőt, ellentmondásosan vagy félve viszonyulnak hozzá, nagyon gyakran előfordul az is, hogy egészen alapvető szükségleteink érvényesítése, úgy mint a pihenés, a határok meghúzása, amiről szintén nagyon sokat hallani manapság, nem véletlenül, hiszen a világ pont arra törekszik, hogy kitolja, sőt, hova tovább eltörölje a határainkat, az egyén határait. Szóval a saját igények kimondása is bűntudatot kelthet az imént felsoroltak mellett még, és könnyen megkapja az ember olyankor az önző jelzőt. Ennek hátterében pedig nagyrészt a minket körülvevő kulturális elvárások és társadalmi elvárások állnak. A rohanó világ, a teljesítményre épülő gondolkodás, az állandó rendelkezésre állás kényszer és az önfeláldozás túlértékelése mind-mind azt sugallják, hogy a saját jólétünk másodlagos, és hova tovább szégyelhetjük magunkat, hogyha mégiscsak önszeretetet vagy önérvényesítést élünk. A pszichológiai kutatások ugyanakkor mást mutatnak, úgyhogy itt a kapaszkodó és a megnyugvást hozó pont. Az egészséges önszeretet nem másoktól veszel, hanem épp ellenkezőleg ez az előfeltétele annak, hogy hosszú távon kiegyensúlyozottan, empatikusan és felelősen tudjunk jelen lenni a kapcsolatban. Beszéljünk egyébként bármilyen típusú kapcsolatról. Ezek nem különleges igények vagy kényelmi luxusok, és itt meg is állnék egy pillanatra, hogy soha senki ne keverje össze, és ne is hagyják, hogy ráhúzzák azt, hogy összekeveri a luxust az önszeretettel, vagy az alapvető önszeretet minimumokkal. Ezek a mentális egészség és a fenntartható életvezetés alapkövei. És hogyha az önszeretet minimumairól beszélünk, akkor ezeket érdemes meg is ismerni. Pihenni, akkor, amikor lenne mit csinálni. Tehát amikor úgy érezzük, hogy nem pihenhetek, mert igazából most azért lenne dolgom, hajtogathatnám a ruhákat, bekapcsolhatnék egy mosást, porszívozhatnék, port törölhetnék, válogathatnám a cuccaimat, átmehetnék segíteni anyukámnak, stb. Szóval az önszeretetnek a minimuma az, amikor pihenést engedünk magunknak akkor is, amikor lenne mit csinálni, mert teszem hozzá, mindig van mit csinálni. Aztán ott van a kapcsolatok átértékelése, ez is nagyon fontos, és ez is az önszeretet minimum amelyik közé tartozik, mert nem minden kapcsolat szolgálja az adott ember az egyén jóllétét, és annak felismerése, hogy bizonyos dinamikák, mintázatok tartósan károsak, az nem önzés, hanem felelősségteljes önvédelem, és teszem hozzá, hogy bármilyen életkorban, az életünk bármely pillanatában vagy szakaszában megtörténhet, sőt, az az egészséges, ha meg is történik. A kapcsolatok minősége közvetlen hatással van a mentális egészségre, ugyanis. Aztán itt van a következő, hogyha az önszeretet minimumát nézzük, az pedig a szükségleteink megfogalmazása. Nyilván ez kell egy kis bátorság, és hogyha valaki más milyen közegben, környezetben nőtt fel, akkor ezt nehezebb gyakorolni, de nem megugorhatatlan dolog. Az igények elhallgatása nagyon gyakran vezet ugyanis frusztrációhoz, passzív feszültségekhez, csendes elvárásokhoz és csalódottsághoz. Az önszeretet része pedig annak a felismerése, hogy a szükségletek kimondása nem terhelés, hanem a kapcsolati egyensúly alapja. A másik fél számára is csak így válik lehetővé az alkalmazkodás, és az, hogy együtt tudjunk működni a másikkal. Aztán ott van a visszautasítás, amit bűntudat nélkül kell megtanulnunk, megtenni, mert nem minden helyzetben vagyunk képesek többlet feladatokat vállalni, a segítségkéréshez hasonlóan a segítség visszautasítása is az önismeret és az önszeretet egyik formája, a reális teherbírás figyelembevétele, mind az egyén, mind pedig a közösség, a család, kisebb-nagyobb közösségek, ugye, vagy akár a párnak az érdekeit szolgálja, úgyhogy erre is érdemes nagyon odafigyelni. Aztán ott van az a bizonyos jóleső egyedül lét, amihez kell idő és tér. Mert az egyedül lét iránti igény nem a kapcsolatok hiányára, hanem a belső feldolgozás szükségességére utal, ilyenkor zajlanak bent azok a fontos folyamatok, amikre szüksége van az embernek a mentális, a pszichés egészségért és jólétért. Itt vannak a határok, amikről már beszéltünk, és amiket olyan sokszor hallani, a határok kijelölése létfontosságú. Nemet mondani nagyon sokak számára kifejezetten nehéz, mert attól tartanak többek között, hogy ezzel másokat cserben hagynak, nem vagyok jó ember, nem vagyok jó fej, majd meglátom, mi történik. Szóval nagyon fontos, hogy világos határokat jelöljünk ki, mert ezek nem elutasítást jelentenek, hanem átláthatóságot, és segítenek abban, hogy az együttműködés kiszámítható és hosszú távon is működőképes maradjon. Emellett pedig hozzátenném azt, hogy őrületesen jó szűrő, tényleg döbbenetesen jól meg tudja szűrni azokat az embereket, akik a határaink kijelölése előtt nem szeretetből, hanem kihasználásból voltak velünk. Aztán ott van a testünk jelzései, amit komolyan kell venni, hiszen gondoljunk csak arra, és ezen mindannyian tisztában vagyunk, hiszen mindenhol hallani, hogy minden betegség lelki eredetű, tehát az éhség, a fáradtság, a fájdalom, a kimerültség, a túlterheltség, az, hogy folyton rám jön a sírás, az, hogy nem tudok aludni, pedig fáradt vagyok, az, hogy kattog az agyam, az, hogy nem tudok lenyugodni, hogy nem tudok leülni elolvasni egy könyvet, mert elkalandoznak a gondolataim folyamatosan, az állandó aggódás, hogyha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor talán rövid távon hatékonynak tűnhet, ha éppen van egy darab feladat, amit végre kell hajtani, de hosszú távon, és ezek lehetnek hetek is, nem évekről beszélek, nagyon komoly következményekkel járhatnak. Az önszeretet egyik legfontosabb alapja és legfontosabb minimuma a test jelzéseinek a tisztelete és komolyan vétele. Hogyha ezeket figyelembe vesszük, és ezekre figyelünk, akkor már nagyon-nagyon sokat tettünk önmagunkért.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üz mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
0: Időjárás.
4: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Manna Hits.